0: továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csak nem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vlad Tepes Segesváron született. A Dracula elnevezés a sárkány, vagyis Draco szóból eredhet, ugyanis Dracula apja, Vlad Dracul, tagja volt a Zsigmond király alapította sárkány lovagrendnek. Vlad Tepes iszonyatos kegyetlenséggel kormányzott Havasalföldön. A tömeges kínzások során előszeretettel alkalmazta a karóba húzatást, ezért ragadt rá a karóba húzó, Tepes kifejezés. Mátyás trónra lépése után, a király szövetségeseként, betört a törökök által megszállt Bulgáriába, ahol a legenda szerint 25 ezer embert húzatott karóba. Mivel a királyhoz való hűségével kapcsolatosan kételyek merültek fel, Mátyás börtönbe záratta. 4 évet töltött Visegrádon, majd 10 évet Budán fogságban. 1476-ban Mátyás visszahelyezte a hatalomba Vlad Tepest. A hírhet vajdát néhány hónappal később egy támadás során a túlerőben lévő törökök kopjáikkal felnyársalták. Így megismerhetett valamit abból a fájdalomból, amit sok ezer embernek okozott.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze, Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északin a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közúti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat! Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az Országos Mentő Szolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf 1890-ben bekövetkezett haláláról értesülve, Tisza Kálmán miniszterelnök azonnal törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé egy emlékmű felállításáról, melyet az országgyűlés hamar elfogadott. A híres politikus lovas szobrának helyét az országház déli szomszédságában jelölték ki. Az emlékművet Zala György szobrászművész készítette, és Ferenc József császár és király személyesen avatta fel 1906. december 2-án. A szobor 1945-ig állt a Kossuth téren, amikor is több más szoborral együtt a szobor döngetés áldozata lett. 2010 után, amikor tervek születtek a Kossuth téren álló 1944 előtti szobrok visszahelyezésére, döntés született arról, hogy Andrássy Gyula gróf eredeti szobrának hiteles másolatát is vissza kell állítani eredeti helyére. Ez megtörtént, és 2016. szeptember 13-án a leszármazottak körében ünnepélyesen felavatták a régi új szobrot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért-hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett, mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat! Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az Országos Mentő Szolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csak nem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A várostervezők a 60-as években a lakótelepekhez már üzletközpontokat is terveztek. Ehhez még állami norma is meghatározásra került. 1000 lakáshoz 1225 négyzetméter kiskereskedelmi alapterület lett előírva. Azonban gyakran előfordult, hogy ezek a beruházások késtek, vagy végleg elmaradtak. A Flórián üzletközpont építését 1973-ban kezdték meg, de még az év nyarán akadályba ütköztek az építészek. Az alapok kiásása során az Aquincumi légió tábor maradványaira bukkantak. A régészek tiltakozása ellenére az építkezés nem állt le. Egy kis rész kivételével a megmaradt falakat elpusztították, egyes részeit fel is robbantották.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyjal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat! Nagy Alexandra vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az Országos Mentő Szolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csak nem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágy községként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság, a falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1801. mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Több embert kellett kórházba vinni az Igali gyógyfürdőből. Mától ismét melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Felmérések szerint a magyar lakosság 84%-a csökkentette áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klímaritkább működtetésével. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásban az országos államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbb tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítottak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt 75-re módosítják. 6 embert, köztük 2 gyereket vittek kórházba az Igali gyógyfürdőből. Nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. Valószínűleg egy technikai probléma okozta a vegyszer túladagolását. Az érintett medencét lezárták. A fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik. Napos idő várható, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban 14-20 fok, napközben 29-35 fok lesz. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképeik lette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1800 királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Készülnek a javaslatok a budapesti planetárium jövőjétől. Mától ismét melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Felmérések szerint a magyar lakosság 84%-a csökkentette áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klímaritkább működtetésével. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásban az országos államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítottak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz igénybe. Napos idő várható, eső továbbra sem lesz. Napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei-tó 25, a Tisza-tó 28 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eörsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsóvasút állomás és az Orci tér felé a Kiskörúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. Manapközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Lezárják a külső sávot ma 8 órától a 11. kerületben az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt burkolatjavítás miatt. Tart a felújítás a 4. kerületben a Révai közben, ma éjféltől lezárják a Révai utcát a Révai köz és a Káldi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát a Révai utca és az Andrássy út között, a Révai közt már korábban lezárták. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik hétvége. Már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló 1 órában. Jelentős változás jöhet a gyógyszertárakban. Lekerülhetnek a járdáról a kerékpársávok a József körút egy szakaszán, és szó lesz arról is, hogy kínai voksserpenyőket hív vissza egy cég Magyarországon.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Jelentős változás jöhet a gyógyszertárakban. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a vényköteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez, ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Magyar Péter miniszterelnök július végi közlése szerint a vényköteles gyógyszerek áfamentesítétele egy évre 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. Kármán András pénzügyminiszter pedig arról tájékoztatott, hogy az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a bevételeket. Nem csak a téli hidegben, de a nyári rendkívüli hőségben is oda kell figyelni a hajléktalan emberekre. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője elmondta, ez ugyanolyan megterhelő időszak bizonyos szempontból a hajléktalan emberek számára, mint a téli hideg, csak másfajta terhelés éri őket, de különösen a közterületen élők minden változásnak, minden hőhullámnak ki vannak téve. A nappali ellátást nyújtó intézményekben valamivel többen mennek be, 10-20%-kal vannak városok, ahol ennél nagyobb arányban is megnőtt a létszám. Romhányi Tamás hangsúlyozta, a hajléktalanok számára a hőségben a legnagyobb kihívás a kiszáradás veszélye.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eötvözértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsóvasút állomás és az Orci tér felé a Kiskörúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat a Sztória megállójában. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Lezárják a külső sávot ma 8 órától a 11. kerületben az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt burkolatjavítás miatt. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. Ma a 2B villamos a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között nem jár, az 51A villamos nem közlekedik. 51-es pótlóbusszal utazhatnak, ami meghosszabbított útvonalon a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között jár. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Kínai voksárpenyőket hív vissza egy cég Magyarországon. A 28 cm átmérőjű termék tapadásgátló bevonata a használat során leválik, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatóság azt kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt a honlapjukon megjelölt edényből, azt a továbbiakban ne használja. A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján a hatósági ellenőrzésnél a Kínában gyártott 28 cm átmérőjű voksárpenyőről megállapították, hogy annak tapadásgátló bevonata a használat során leválik, így annak részecskéi bekerülhetnek az élelmiszerekbe. A bejelentés szerint a termékből Németországon keresztül a magyarországi Teddy üzletbe is érkezett. A Teddy Árukereskedelmi Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból, és visszahívta a fogyasztóktól a kifogásolt tételeket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött voksárpenyők további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi. Az ügyben érintett 2026. január 9 és július 20-a között értékesített voksárpenyőket a 3300 forint vételár visszatérítése ellenében visszaveszik, vagy a vásárló egy másik termékre cserélheti ebben az összegben bármelyik üzletben. A 2026-os balatoni főszezon első hónapjának adatai egyértelműen jelzik a közösségi közlekedés, ezen belül pedig a vasút növekvő vonzerejét a tópartra utazók körében. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. A tavaly is közlekedő, idén ismét elindított helyi egyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Vitézy Dávid szerint az utasok különösen kedvelték a jégmadár és a csabai tekergő express vonatokat. Az utasforgalom növekedésében jelentős szerepet játszottak az átszállásmentes, kényelmes utazást biztosító közvetlen járatok. A Dunakanyar és Fonyód közötti Jégmadár Express utasforgalma 22%-kal, míg a Békés-Csaba-Szolnok-Balatonfüred-Tapolca közti csabai tekergőjé közel 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. Stabil növekedést mutattak továbbá a fővárost az északi parttal összekötő kék hullám Intercity-k 7%-os, valamint a Budapest és a déli part közötti tópart express vonatok 4%-os emelkedéssel. A kerékpárszállítás is jelentősen 6,5%-kal növekedett a balatoni vonalakon. A miniszter elmondása szerint a fedélzeti vendéglátás is népszerű a nyári szezonban. A tavalyi főszezonhoz képest a Balaton Intercity vonatokon 11%-kal, a kék hullám Intercity-ken pedig 44%-kal nőtt a vásárlás. Vitézy Dávid arra is felhívja a figyelmet, hogy a hétvégén a hőség miatt várhatóan sokan utaznak majd vonattal a Balatonra, így nekik érdemes előre megváltani a menet és helyjegyeket, mert a szabad ülőhelyek gyorsan elfogyhatnak.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelöl a városvezetés, így reményeik szerint megszűnhetnek azok a konfliktusok, amelyek nap mint nap nehezítették a gyalogosok, a bringások és a helyi üzletek közlekedését, működését, írt a Karácsony Gergely a közösségi oldalán. A főpolgármester posztja szerint jelenleg is dolgoznak a nagykörút átfogó 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások nem várhatnak addig. Kifejtette, hogy a József körút egy szakaszán most olyan változásokat vezetnek be, amelyek egyszerre adnak több helyet a gyalogosoknak, biztonságosabb körülményeket a kerékpárosoknak, és rendezettebb feltételeket a helyi üzletek, szolgáltatók működéséhez. Megjegyezte, a mostani átalakítás egy fontos teszt is, kipróbálják azokat a megoldásokat, amelyek a nagykörút teljes megújításának alapját jelentik, meghallgatják a tapasztalatokat, figyelik az eredményeket, és ha kell, változtatnak majd. Karácsony Gergely kitért arra is, hogy a fejlesztés a Rail Locata Európai Uniós projekt finanszírozásával a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ együttműködésében valósulhat meg. Megszólalt a fővárosi vízművek, a Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére Budapest ivóvízellátása továbbra is biztonságos és folyamatos, köszönhetően a folyó alatti kavicságy hatalmas vízkészletének és a korábbi infrastrukturális fejlesztéseknek. Bár a tudatos víztakarékosság továbbra is elengedhetetlen, a főváros stabil tartalékokkal rendelkezik, derült ki abból a videóból, amelyben a fővárosi vízművek vezérigazgatója ismerteti a Budapest vízellátásának technikai hátterét. A Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán közzétett videón Csörnyei Géza kifejtette, hogy a folyó alatt egy hatalmas, helyenként 40-60 méter mély kavics réteg húzódik, amelyet a Duna az Alpokból hordott le, és amelyből többek között a Szentendrei sziget, a Margit sziget és a Csepel sziget is felépül. Ez a föld alatti kavics meder, amelyet a szakértő láthatatlan folyóként jellemez, a felszíni vízzel párhuzamosan, míg a Duna rendkívül alacsony vízállása esetén is hatalmas mennyiségű vizet szállít. A fővárosi vízművek ezt a parti szűrésű vízbázist használja a lakossági ellátás biztosítására. Ez a kavicságy egy óriási tározót jelent, amelyben sok köbkilométernyi víz halmozódott fel, így a látható szint alatt még jóval mélyebb és komolyabb tartalékaink is vannak, mutatott rá a szakember. A stabil ellátást a kedvező természeti adottságok mellett a tudatos fejlesztések is garantálják. A fővárosi hálózat folyamatosan ellenőrzött és jól karban tartott, a 2020-as évek elején pedig egy Európai Uniós projekt keretében 60 kutat teljesen felújítottak. Ez a beruházás a szakember szerint a jelenleg száraz, alacsony vízállású időszakban kulcsfontosságú biztonsági tartalékként szolgál Budapest számára.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bakka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Ifjúsági találkozót rendeznek Csíksomjón. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Bakka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Bakka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Bakka András a sértettség és a bosszúállást vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Bakka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandar Vučić elmondta, Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben, a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókai Nélányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Jövő héten rendezik meg az 50. csíksomjói ifjúsági találkozót. A kettől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Folytatódik a derült nyári időszámot tevő eső nem lesz, a Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.
4: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Jövő kedden megválaszthatja az új köztársasági elnököt az országgyűlés, és hamarosan arról is szó lesz, hogy melyek a világ legjobb városai távmunkához.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kiderült, melyek a világ legjobb városai távmunkához. A negyedik alkalommal megjelenő lista korábbi kiadásában Barcelona, Budapest és Tokió végzett az első helyen, míg 2026-ban Bangkok állt a rangsor élére. A rangsor második helyén Tokió, a harmadikon Barcelona végzett, míg Budapest továbbra is a világ 10 legjobb desztinációja között szerepel. Úti könyv értékelés, utazási katalógusok alapján készült a lista, az évente közzétett index azt vizsgálja, hogy a világ nagyvárosai mennyire ideálisak azok számára, akik utazás közben is dolgoznak. Az értékelés olyan szempontokat vesz figyelembe, mint az éghajlat, a szélessávú internet minősége, a szállás lehetőségek, a közlekedés, a gasztronómiai és kulturális kínálat, valamint a rugalmas munkavégzéshez megfelelő munkaterek elérhetősége. A legfrissebb kutatás szerint a helyfüggetlen munkavégzés egyre nagyobb szerepet játszik a munkavállalók életében, a trendet a hibrid munkavégzés térnyerése, valamint a világszerte folyamatosan bővülő rugalmas munkatérhálózat is erősíti, mindeközben egyre több vállalat alakít ki olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik a munkavégzést bárhonnan. Egyébként a kutatás szerint a munkavállalók fele már olyan vállalatnál dolgozik, amely támogatja a rugalmas munkavégzést. A válaszadók 90%-a szerint ez javította a munka és a magánélet egyensúlyát, míg 80%-uk produktívabbnak érzi magát. Sőt, a karrierdöntéseket is egyre inkább befolyásolja, 10-ből 8 válaszadó szerint vonzóbbá tesz egy állásajánlatot, 62% pedig akár munkahelyet is váltana kedvezőbb work from anywhere feltételekért. A megfelelő úti cél kiválasztásakor a rugalmas munkaterek elérhetősége is fontos szempont volt. A megkérdezettek 38%-a ezt is figyelembe veszi.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy a terv az energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energiaberuházásokról is szól, hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával. Hangsúlyozta, a fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta Köböl Anita kormányszóvivő. Azt is közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. Kiemelte, az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban ürülnek a tárolók, a vízelőkészítő berendezések kapacitása viszont véges. A lajtos kocsik a biztonsági garanciát jelentik. Jövő kedden megválasztja az új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció közösségi oldalán közölte, hogy kezdeményezik a szavazás megtartását, de az nem szerepel a posztban, hogy kit javasolnak a tisztségre. A kormány rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre, ahol 10 törvényjavaslat szerepelne napirenden. A képviselők egyebek mellett az egészségügyi adatkezelés, a köznevelés, a rendészeti feladatellátás, a költségvetés és a veszélyhelyzeti szabályok módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerül az agrárkamarát, a szakképzést és az áfa törvényt érintő változás is. Szlovákia jelenleg nem tudja jelentősen növelni a Duna Magyarországra érkező vízhozamát, közölte Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető azt mondta, kedden telefonon tárgyalt a helyzetről Orbán Anita magyar külügyminiszterrel. A szlovák miniszter úgy fogalmazott, egy ilyen lépés két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Sötétbe borult a Lánchíd és leálltak a szökőkutak, a rendkívüli hőség, a tartó csapadék hiány és az ezek nyomán kialakult energia- és vízellátási helyzet miatt látványos korlátozások léptek életbe Budapesten. Augusztus 2-ától több mint 300 épület és híd, köztük a Budai Vár és a Lánchíd maradt díszkivilágítás nélkül, a Főkert pedig mind a 40 általa kezelt szökőkutat és mesterséges vízesést leállította. Közben azon dolgoznak, hogy a fogyasztás csökkentése mellett a legértékesebb növényállományt megmentsék. Az esti órákban összesen mintegy 10 000 lámpatestet kapcsolnak le. A főváros közlése szerint a díszkivilágítás szünet eltetésével a legnagyobb esti terhelés időszakában várhatóan 1,3 megawatttal csökken Budapest villamos energia igénye. Fontos, hogy az intézkedés kizárólag a díszkivilágítást érinti. Budapest közvilágítása, vagyis az utcák, utak, járdák és közlekedési területek biztonságos megvilágítása továbbra is a megszokott rend szerint működik. Azt egyelőre nem közölték, hogy meddig marad kikapcsolva Budapest díszkivilágítása. Egy forró augusztusi időszakban a kertek és a parkok öntözése akár a teljes városi ivóvíz felhasználás 10%-át is kiteheti. Ezt a jelenlegi helyzet jelentősen csökkenteni kell. A Főkert által kezelt zöld felületek becsült értéke ugyanakkor megközelíti a 400 milliárd forintot, az elvesztett növényállomány pótlása pedig nem csak hatalmas összeget, hanem éveket vagy akár évtizedeket is igényelne. A Főkert azt javasolja, hogy az öntözésnél elsősorban az ültetéstől számított 5 éves korig, azaz a fiatal fákat védjék. Utánuk a frissen telepített cserjék, évelők és rózsaágyások következnek, a könnyebben regenerálódó gyep fenntartása azonban most nem elsődleges. A cél nem az, hogy minden zöld maradjon, hanem az, hogy a legértékesebb növényállomány túlélje az aszályos időszakot. A víz megtartását talajtakarással is segítik, erre kaszálék, faapríték, széna vagy mulcs is alkalmas. A takarás csökkenti a párolgást, és a túlmelegedéstől is védi a talajt. Mérföldkőhöz érkezett Óbuda egyik legjelentősebb közösségi célú fejlesztése. Budapest főépítésze jóváhagyta a speciál terv gyaloghíd koncepcióját Buda és az Óbudai sziget között, a szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal egyeztetett dokumentációt akár heteken belül benyújthatják engedélyeztetésre. Az akadálymentes, lifttel és kerékpárral, tolósínekkel felszerelt gyalogos híd a hív, a rakpart és a Dunaág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai szigettel. Az esti órákban közvilágítással és díszkivilágítással ellátott átkelő az Árpád híd, a K-híd és a H-híd után a sziget negyedik, de a legelső gyalogosok számára tervezett hídja lesz. A beruházó több mint 7 éve kezdeményezte a 138 méter hosszú, 3,5 méter széles átkelő megépítését, amely a korábbi közigazgatási akadályok elhárulása után kapott zöld utat. A híd építése Budapest egyik legjelentősebb rostaövezeti rehabilitációjának részeként valósulhat meg.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik köztársasági elnöknek, változhat a posták nyitvatartása. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek, a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személyek garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, hogy Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk pedig alkalmatlannak tartja az államfői tisztségre. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérése cselekedett. Átszervezte a termelést, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty-Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz, a Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben általában 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukov Judit vagyok. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Már látható eredménye van a Budapesten bevezetett energiatakarékossági intézkedéseknek, és a következő órában beszámolok arról is, hogy megtisztult a Batthyány tér és környéke.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Elkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, jelentette be a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha az utolsó biztonsági vizsgálat is sikeres lesz a magyarországi szakaszon. Erről tárgyalt Szabadkán a magyar és a szerb közlekedési miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. A kormány kinevezte Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valuta Alap kormányzó tanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá. A határozatok tárában szerdán megjelent döntés értelemszerűen rendelkezik a posztot eddig betöltő Nagy Márton volt gazdasági miniszter felmentéséről is. A benzinára a korábbi védett ár alá csökkent, írta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzésében kiemelte, a dízelára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van, így szerinte a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon csütörtökön a 95-ös benzin átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba került. A honlapon azt közölték, hogy tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter a Zrínyi Nonprofit Kft. Egyes korábbi szerződései miatt. Ruszin Szendi Romulus közölte, a társaság átvilágítása során több a Longyearbyen Kft.-vel kötött megállapodás teljesítésével kapcsolatban kérdések vetődtek fel. A vizsgálat rendezvényszervezési, valamint videó- és vizuáltechnikai szolgáltatásokat érint, amelyek összesen több mint 800 millió forintba kerültek. Már látható eredménye van a Budapesten bevezetett energiatakarékossági intézkedéseknek, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint a villamos és metró közlekedés energiatakarékos üzemmódjával naponta 12-15 megawattóra villamos energiát takarítanak meg. A fővárosi vízművek az elmúlt napokban átlagosan 10%-kal csökkentette energiafelhasználását. A főpolgármester hangsúlyozta, a takarékossági lépések mellett a fővárosi szolgáltatások továbbra is biztonságosan működnek.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Összehangolt akciósorozatot indított a Budapesti Közlekedési Központ, amely a főváros közbiztonságát és tisztaságát erősíti. A BKK közlése szerint augusztus 6-án, csütörtökön, a Batthyány téren és annak környékén folytatott összehangolt a tisztaságot és közbiztonságot érintő akciósorozatot. Ennek részeként koncentrált takarítást, fokozott helyszíni jelenlétet és komplex járat ellenőrzést tartottak. Azt írják, az akció során, amely 3 napon át tartott, több szervezet összehangolt munkájával járult hozzá a Batthyány tér és környezetének megtisztításához, valamint a közrend és az utasbiztonság erősítéséhez. A budapesti rendőrfőkapitánysága megszokottnál erősebb rendőri jelenlétet biztosított a helyszínen, valamint a környéken. A BKK a csomópontot érintő járatokon a szolgáltatás színvonalát is ellenőrizte, különös tekintettel a járművek tisztaságára. A Menhely Alapítvány diszpécser szolgálata is bekapcsolódott az akcióba, szükség esetén az utcai gondozó szolgálat közreműködésével segítséget és elhelyezést biztosított a rászorulóknak. A BKK hangsúlyozta, hogy 2021 óta kezdeményezik a rendszeres takarítások mellett a forgalmas közlekedési csomópontok soron kívüli koncentrált nagy takarítását, valamint az összehangolt ellenőrzését. Idén már a Boráros téren és a Kálvin téren, a Népligetnél, a Köki térségében, Újpest városkapunál, az Őrs vezér terén, a Göncz Árpád városközpontban, valamint a pályaudvaroknál és a vasútállomásoknál is zajlott hasonló akció. A 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul. Ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, még Pest megyében ez az arány 24-ről 33%-ra nőtt, közölte az első fél éves adásvételi adatai alapján a Duna House. Mindez azzal magyarázható, hogy a két térségben ugyanaz az összeg egészen más ingatlant jelent. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A közlemény idézte Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki elmondta, az agglomeráció felé forduló kereslet nem új, de a drágább ingatlanok piacán most még feltűnőbb a trend.

0: indulásra kész állapotban tartani, közölte a miniszterelnök, miután kedden bejárta a létesítményt. Az előrejelzések szerint nagyobb mennyiségű eső eshet a következő napokban a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein. Ha ez valóban megtörténik, akkor Paksnál is emelkedhet a vízszint egy héten belül. Zavartalan a hazai bankszektor működése az energiakorlátozás idején is, közölte a bankszövetség. A szervezet hangsúlyozta, a bankok is kiveszik részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből. A szövetség tagbankjai az elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további, saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Folyamatosan jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a hazai kereskedelmi láncok. A Lidl és a Penny korlátozza a péksütemények sütését, és a parkolóiban az áramkutak használatát, valamint lekapcsolja a bolti logók világítását és az italhűtőket. Az Auchan és a Tesco is csökkentette az épületvilágítást, az ÖMV, a Shell Hungary és a MOL ideiglenesen leállította autómosóit, és korlátozza az elektromos töltők teljesítményét. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználásra, kibocsátásra, vízhasználatra és hulladékgazdálkodásra is kiterjednek. A hatóságok a helyszínen is összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak, írt az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasította őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A már kifizetett összegek mellett további követeléseket is érvényesíthet az állam a zuglói irodakomplexum ügyében. A szerződés alapján visszajár a foglaló kétszerese, valamint a nettó vételár maximum 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér is, emellett kártérítési igény is benyújtható. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek. Vukovi Juditot hallották.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Rövidebbek lehetnek az alsó tagozatosok tanórái. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka András a sértettség és a bosszú állást vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandar Vučić elmondta, Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben, a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitószentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Folytatódik a derült nyári időszámot tevő eső nem lesz, a Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégeimet itt a stúdióban, Németh Borbálát, a klinikai szakpszichológus, integratív pszichoterapeuta és pszichodráma vezető jelölt, valamint dr. Unoka Zsoltot, aki pszichiáter, pszichoterapeuta és sématerápia kiképző. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek!
2: Szervusztok, köszöntjük mi is a hallgatókat sok szeretettel!
1: De most azért már a pozíciókból ítélve, ugye nyilvánvalóan arról lesz szó a mai műsorban, hogy ezt alapvetően, hogy mit tehetünk azért, hogy jól legyünk, hogy milyen problémákkal küzdünk, milyen nehézségekkel találkozunk az életünkben. És ezen én egy kicsit itt eltöprengtem, mielőtt jöttetek, és az jutott eszembe, hogy az ember annyira szeretne rálátni saját magára, saját működésére, de hogy azért ebben erőteljesen gátolt. Tehát, hogy amikor küzdünk bizonyos elakadásokkal az életünk során, vagy akár pszichoszomatikus tünetekkel, bármivel, akkor jó lenne, ha tudnánk a forgatókönyvet, jó lenne, ha tudnánk azt, hogy mi zajlik bennünk, és mit tehetünk ezért. Tehát mit gondoltok, hogy hová érdemes leásni, vagy hol kezdődik mindez? Ez egyfajta tudatosságot jelent önmagunkra? Eljuthatunk mi saját magunk egy bizonyos szintre?
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt van, aki önindította, önismereti szándéktól vezérelve megy el egy pszichoterápiába, vagy szeretne jobban rálátni a saját működésére, de általában valamilyen szenvedés, nyomás visz el bennünket, hogy valamivel küzdünk az életben, vagy akár önbizalomhiánnyal, vagy önértékelési nehézségekkel, vagy pszichoszomatikus testi tünetekkel, amiből nem találunk kiutat, és ilyen módon keresünk valami fajta segítséget, hiszen tudatosan és tudattalanul egyaránt működő lények vagyunk mi emberek, és sokszor a saját vakfoltjainkra önállóan nem tudunk rálátni. Kapcsolati lények vagyunk, és igazából kapcsolatokban tudunk hatékonyan fejlődni. A pszichoterápia ezt alkalmazza akár az egyéni, akár a csoportos munkafolyamat során, hogy reflektív munkamódban kapcsolódunk egymáshoz, és beszélgetünk, ahogy itt most mi is elkezdünk beszélgetni. Ezt egy nagyon fontos műfajnak tartjuk mi ketten a Zsolttal.
1: Mármint a beszélgetést.
3: Így van. Másrészt pedig, amikor meg akarjuk érteni magunkat, azzal is tisztába kell lennünk, hogy egy ilyen kapcsolati infrastruktúra hozott létre minket. Tehát a gyerekkori család, a családnak a felmenői több generáción át már elkezdtek valamilyen irányba sodródni, ami egyfajta ilyen nehézséget jelentett a felmenőknek, és az hat a gyereknevelésre, és aztán az a struktúra, bölcsöde, óvoda és iskolai hatások, amik érik a gyereket, és hogy ezek a hatások olyanok, hogy úgy szerveződnek, hogy támogatóak és önbecsülést fokozóak és készségeket nyújtóak, vagy a hiányzó készségeket kiegészítőek, és akkor valaki vagy egy ilyenbe van beleágyazva, és ha bajba kerül, akkor a megfelelő emberek belépnek és segítik őt, akár az önismeretében kap reális visszajelzést, vagy ez egy teljesen töredezett társas világ, ahol bukdácsol az egyik rendszerből a másikba az egyén, és teljesen magára van hagyva, és belegabajodik valamilyen biológiai önstimuláló rendszerbe, elkezd inni, drogozni, magányos lesz, netez a helyet, hogy kapcsolódna, mert kikerült ebből a kapcsolati infrastruktúrámmal. És az önismeret nem csak az egyén, önmagának az ismerete, hanem annak az egész szociális hálózatnak, ami őt létrehozta, annak az ismerete.
1: De hogy ez azt is vetetje, hogy azért mennyire kiszolgáltatottak vagyunk mindannyian gyerekként, tehát mennyire függünk attól, hogy mit kapunk a családunktól, egyáltalán a társadalomtól.
3: Hát igen, tehát...
2: Hát függő viszonyokban fejlődünk, tulajdonképpen magzatkorunktól kezdve a jelen pillanatig rengetegféle kapcsolati élmény történik velünk, ami meghatározza a saját viszonyulásunkat a világunkhoz, és amit a Zsolt kinyitott, hogy van egy csomó transzgenerációs hatás is. Ahhoz én szeretném hozzátenni, hogy hát nem csak a szenvedés motiválhat bennünket változásra, hanem akár hogyha valami hiányzik az életünkből, és úgy érezzük, hogy keresésben vagyunk, akár hogyha valamilyen vágyunk bontakozó félben van, valami felé törekszünk, valamilyen cél születik meg bennünk, valamilyen irányban szeretnénk változni, és pszichoterápiában például a családunkban örökölhetünk különféle mintákat, de egy szülő az mindig mindent ad, jót és rosszat egyaránt, és pszichoterápiában arra is lehetőség van, illetve például a csoportos módszereknél nagyon nagy ereje van annak, hogy rálátunk arra, amivel sokszor kevesebbet foglalkozunk, a saját erősségeinkre, az értékeinkre, és ezt nem csak felismerjük és megtanuljuk elfogadni, befogadni, értékelni magunkban, hanem képessé válunk arra, hogy ezeket tovább fejlesszük. Mert ami nehézség, az mindig szemeszúr, vagy az így előtérbe tud kerülni, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos mondjuk a stabil önértékelés, vagy amivel engem sokszor megkeresnek, annak a vágya, hogy valaki egy autonóm, önálló, független lényé váljon, vagy egy jól működő kapcsolati lényé váljon, azhoz ezek nagyon fontos szempontok.
1: Köszönöm szépen. Még valami eszembe jutott, hogy olyan könnyen válaszolunk arra a kérdésre, hogy mondjuk milyen nehézségekkel küzdünk viszonylag, de hogy milyen az jól lenni. Szóval, hogy ugye, hogy ez is olyan nehezen definiálható. Na de majd erre is visszatérünk, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták.

0: Ez a Duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégeim itt a stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Ugye arról beszélgettünk az előbb, hogy vajon hogyan lehet azt definiálni, hogy valaki jól van. Tehát, hogy az ember azt nem sűrűn mondja magáról, hogy nem tudom, most olyan jól vagyok, olyan boldog vagyok, eleget örülök, vagy nem is tudom. Mindig ennek az ellenkezője az, ami feltűnik.
2: Igen, ez egy ilyen kulturális séma is, legalábbis Budapesten. Ha megkérdezik, hogy vagy, akkor tulajdonképpen, ha nem panaszkodsz, akkor hülyének néznek, vagy beképzeltnek, de hogy...
3: Esetleg irigykedni kezdenek rád,
2: ezért az emberek mindig elmondják, hogy hány bajuk van, és nagyon kevésszer hallom azt, hogy vagy. Képzeld, arra vagyok ma büszke, hogy ezt és ezt elégtem, és fantasztikus dolgokat csináltam ma, és hogy imádom a gyerekeimet, akik most nem tudom, mit csinálnak. És hogy ez egy fontos dolog, hogy hogyan tudunk hozzáférni azokhoz a dolgokhoz, amelyekre büszkék vagyunk, örömet okoznak nekünk a saját emlékezeti adatbázisunkból. És ez azért egy ilyen tanulási, tanítási folyamat, ahogy a gyerekeknek a szülei rendszeresen megkérdezik, hogy mi történt veled, hogy vagy, és mikről beszélne. És hogyha egy ilyen panaszkultúra van otthon, meg a hibák keresése, akkor társasan az embernek az emlék előhívási rendszere is egy ilyen társas rendszer, olyan emlékeket hívok elő, amiről tudom, hogy másokat érdekel. És hogyha másokat az érdekli, hogy mi bajom van, meg mit rontottam el, akkor ha megkérdezik, hogy vagyok, akkor ezeket fogom önkéntelenül felsorolni. És ezt át lehet állítani arra, hogy milyen jó dolog történt. Tehát ez terápiában, ez egy külön folyamat, és a páciensek meglepődnek, hogy jé, ennyi jó dolog történt ma velem, vagy a múltamban van ilyen pázi feladat, hogy gyűjtsön olyan emlékeket, amelyek
3: erőforrások
2: szólnak, hogy erőforrások, uh-huh. vagy hogy milyen szükségleteik elégültek ki. És a jólétnek az egyik ilyen sématerápiás definíciója az, hogy valamilyen alapérzelmi szükségem, kötődés, önállóság, kompetencia, az érzelmek szabad kifejezése, játékosság, stb. Az kielégül.
1: Akkor valahogy ezt a láncolatot azért meg lehet szakítani.
2: Meg lehet, igen.
1: Uh-huh. Említetted az előbb, hogy amikor valakivel találkozunk, és megkérdezi, hogy hogy vagyunk, akkor az ember elkezdi felsorolni azt, hogy mi minden szörnyűség történt vele, és hogy tulajdonképpen ezt valahogy ebben a társadalomban így illik. Tehát, hogy nem? Vagy nem tudsz, hogy én ezt tapasztaltam. Vagy hogyha a másik valami rosszat mond, valami negatív mond, akkor nekem is illik valami hasonló. Tehát mondhatom azt, hogy figyelj, én több volt. Én most éppen jól vagyok. Mert akkor azt hogyan tehetném meg? Szóval, hogy ezzel mit lehet kezdeni? Vagy ez már egyfajta bevésődésnek, vagy sémának tekinthető?
2: Igen. Ez egy kulturális séma, ami fenntart egy rossz közérzetet.
1: Hát akkor tele vagyunk ilyenekkel.
2: Gazdagok vagyunk. Ebből a szempontból.
1: Voltak éppen, hogyan lehet a sémát definiálni?
2: A sémát úgy lehet definiálni, hogy van valamilyen alapérzelmi szükségletem, hogy szeretném, hogy kötődjek, anyám vegyen föl, anyámnak sok a dolga, nem tud fölvenni, és azt mondja, hogy menjél be legózni a sarokba, kaptál legót, ne pofázz. És akkor én bennem kialakul egy olyan, hogyha felébred bennem a szükséglet, hogy de jó lenne kötődni, arra van egy tanult tapasztalatom, hogy ez kudarcba fog fulladni, és aztán ezt az előzetes tudást használja az agyunk, mert az agyunk egy ilyen jósló gép, hogy megjósolja, hogy mit várhatok. És amikor elmegyek egy randira, és érzem, hogy de jó lenne, ha átölelne, és de jó lenne megmondani, hogy szeretem, akkor az agyam jósolja, hogy hát meg ne próbáld, mert úgyis ellök és elutasít. Így működik a séma.
1: De te erősen gátló hatással van ránk, illetve elszakít a jelentől.
2: Abszolút elszakít a jelentől, a múltba tart, és egy korábbi... Ugye ennek van haszna, ami ha sokszor visszautasított anyám, akkor ez jó, hogyha belülről figyelmeztet az idegrendszerem, hogy ne ess még egyszer orra, vagy nem tudom, és akkor inkább elkerülöm. Akkor nincs az a nagy csalódás, de viszont a kielégülés az biztosítottan elmarad.
1: Meg ez akkor úgy van valahogy, ha jól értem, hogy egy bizonyos ideig véd engem ez az elképzelés, de hogy aztán, amikor felnövök, és erre már nincs szükség, mert mondjuk élhetnék szabadon, boldogan és a jelenben, akkor ez végül is erőteljesen gátol is falakat.
2: Igen, mert hogyha találkozom az, mit tudom én, fehér lovon érkező lovaggal, és ő azt mondja, hogy szeret, akkor én tudom, hogy biztos ez valami kamu. Mit meg akar dönteni pusztán? Hiszen engem nem szerethet, hiszen az agyam jelzi, hogy ez kizárt.
1: Na jó, de lehet ezzel dolgozni. Úgyhogy erről is beszélgetünk a folytatásban. Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt a vendégem, mindketten pszichoterapeuták.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Német Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Ha az ember szeretne magán változtatni, egyáltalán szeretné, ha kevesebb nehézsége, elakadása lenne az életben, akkor mit tehet ezért saját maga? Tehát hogyan tudja mondjuk a helyzeteket jobban kezelni, hogyan tudja akár azt a gyökérokot megváltoztatni, ami mindennek a hátterében áll? Lehetséges ez?
2: Hát én azt gondolom, hogy rendkívül erőteljes módszerek léteznek arra, hogy önismeretet szerezzünk a világban. Ennek egyik műfaja a pszichoterápia, ami szintén rendkívül sokszínű iskolákkal bír. Én ebből a pszichodrámát és a integratív, imaginatív pszichoterápiát művelem, és hát ezek olyan erőteljes módszerek, amelyek pont abban segíthetnek nekünk, akik úgy érezzük, hogy esetleg elakadtunk, vagy valamivel kapcsolatban tehetetlenné válunk, hogy ebből a tehetetlenségből megértsük azt egyáltalán, hogy mi a probléma. Sokszor ez lehet az első lépés, mert nagyon sokszor ez nem nyilvánvaló kezdetben. Sokszor valaki mondjuk inkább valami szorongást, vagy levertséget, vagy depresszív hangulatot tapasztal, vagy mondjuk álmatlanságot, vagy testi tüneteket, és ezzel megy el orvoshoz, vagy éppen pszichológushoz, pszichiáterhez, és hogy mit tudunk ezzel kezdeni pszichoterápiában. Mi dolgozunk akár például online ismeretterjesztő előadások tartásával is, amivel kifejezetten az a célunk, hogy egy nagyobb közönség számára is elérhetővé, megérthetővé és elérthetővé tehessük ezt a pszichoterápiás tudást, és olyan gyakorlatias módszereket ajánlunk, amit bárki azonnal alkalmazhat. Ilyenek a különféle naplómódszerek, vagy akár álomnaplózás, vagy kognitív viselkedés terápiás technikák, amiket nagyon hamar elsajátíthatunk és hasznosíthatunk. És hát pszichoterápiában pedig egy olyan folyamatba indulhatunk el, ahol az első lépés lehet az, hogy közösen megfogalmazzuk, hogy hol vagyunk, hol tartunk, mi vezetett idáig, tehát hasznos, nagyon fontos arra, hogy reflektáljunk arra, hogy mi van minden mögött, ezek mögött, az élményeink mögött, és sokszor a beszélgetés során sikerül összekapcsolni azt, hogy mi minden lehet mondjuk a kapcsolati működéseinkben, a kapcsolatainkban, a munkahelyi problémáink hátterében, vagy a gyereknevelésben nehézség. Sokszor ez hát sokszor ezt egy homályfedi és kötfedi, és az első pár alkalom során realizálhatjuk azt közösen, hogy mire is szerződünk, mi lehet a terápiás terv, hogy hol tartunk éppen, és hová szeretnénk eljutni. Tehát ilyenkor van a közös célok megfogalmazása.
1: De önmagában a csoport az hogyan segíthet? Tehát egy másik ember, az hogyan tud nekem abban segíteni, hogy én felismerjem azt, hogy mi az alapvető problémám?
2: Kicsit visszakapcsolódnék az előbbi kérdésedhez. A boldogsággal kapcsolatban az jutott eszembe, hogy most már longitudinális, nagyon hosszú emberöltőket felülelő kutatások birtokában mondhatjuk azt, kijelenthetjük, hogy a legfontosabb az emberi boldogság szempontjából az a megtartó, elfogadó, biztonságos kapcsolatoknak a megléte, tehát hogy annyira milyen áthatja a működésünket a kapcsolatiság, hogy mi emberek egymás nélkül képtelenek vagyunk jól létezni, és egyéni folyamatban ugye ketten tudunk nagyon mélyre menni egy-egy témakörben. A csoport meg egy más minőségben tud támogató lenni az egyén számára. Amivel én foglalkozom csoportmódszert, azt pszichodrámának nevezik, amit Jacob Louis Moreno fejlesztett ki, ő ezt egy akcióorientált metódusnak tartotta, tehát egy ilyen cselekvéses és élmény alapú módszert kell elképzelni, ahol nem csak beszélünk egy konfliktusról, mert az is nagyon fontos, maga a beszélgetés, de az a kiindulási pont, hanem nagyon hamar egy csoportos közegben, természetesen biztonságos keretek mellett akcióba visszük, eljátsszuk, tehát egy élmény alapúság jöhet ilyen módon létre, és ebben a pszichodrámának van egy úgynevezett mintha tere, egy ilyen mintha valósága, ahol bármi az emberi élmények hát végtelenségéből bármi megjeleníthető az ébrenléptől, az álomvilágon keresztül bármilyen élmény a csoporttagok segítségével, és ilyen módon aki részt vesz egy ilyen csoportban, az képes arra, hogy a saját élményeit szabadon megélhesse a csoportban, bármi is legyen az ő élménye. Ez kitehető legyen, és közösen együtt rá tudjunk erre tekinteni, és ráadásul, ahogy ezt kitesszük, ugye a csoporttagok is részt vesznek ebben, nem csak arra van lehetőség, hogy azt átélje, hanem hogy külső nézőpontokat próbáljon ki, más személyek, például fontos személyek, vagy saját belső élményeinek a helyéből tekintsen rá más nézőpontból egy adott helyzetre, belső hangokat kipróbáljon, megjelenítsen, tükörből rá tekintsen, nagyon sokféle módszer segíti mindezt, és ami talán a legfontosabb, hogy végül gyakran ezek ilyen érzelmileg nagyon mély katartikus élmények is lehetnek, új szerepeket lehet kipróbálni, és új működésmódokat lehet kifejleszteni egy ilyen folyamatban. Ilyen módon ez a csoport nem is egy közönség ott a résztvevő számára, hanem egy kapcsolati és társas tanulási térré válik ez az egész rendszer, és a végén pedig mindezekre reflektálunk. Hát így lehet ezt elképzelni.
3: És talán még az egy nagy ereje a csoportnak, hogy a lelki problémák mind izolálják az embert, elkülönítik a többiektől, és itt a csoportban az, hogy a csoporttagok az ő belső világát megjelenítik, játszanak vele, megtartják, ezt a legmélyebb magányosságot, ami a legsúlyosabb patológia most a 21. században, ezt radikálisan feloldja és megszünteti. Ez a csoportélmény.
2: Igen, tehát mindenfajta egyébként pszichoterápiás módszertől függetlenül egy ilyen biztonságos csoportban az ember számára megélhetővé válik az, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal, hirtelen rádöbbenünk, hogy bár külsőre lehet nagyon különbözőek vagyunk, de kicsit mélyére ásunk, akkor nagyon sok hasonlóságot tapasztalunk az életünkben, és ami a nehézségünk, amivel esetleg szégyenbe vagyunk, azt mások ugyanúgy tapasztalják. Innentől kezdve ementén is lehet kapcsolódni és megértést nyerni, úgyhogy ez egy óriási oldás ennek a terhén. Azon kívül természetes hatótényezője a csoportos működésnek egyfajta remény felkeltése a csoport résztvevőiben, hogy látom, hogy mások hogyan dolgoznak magukon, és ez hát mintát ad nekem, inspirál arra, hogy én is tegyek azért, hogy szabadon megjelenítsem azt, ami bennem van, és már talán nem is olyan tűnik olyan veszélyesnek, egyre biztonságosabb élményé válik mindez.
1: Ez lehetséges, hogy a sémákat is lehet a pszichodráma keretein belül oldani? Vagy dolgozni vele?
2: Hát igen, lehetséges. Mi ezt kipróbáltuk, erre tettünk egy kísérletet pár évvel ezelőtt Zsolta, mivel különböző módszerekből érkeztünk, elkezdtünk azon gondolkodni, hogy a mi tudásunkat hogyan tudjuk, bár mind a kettő teljesen komplex, akreditált módszerről lévén szó, mégis hogyan tudjuk a tudásunkat összetenni egy közös csoport érdekében, hogy ott még tovább mélyítsük, és még hatékonyabbá tegyük ott a résztvevőink számára az élményt, és hát azt tapasztaltuk, hogy sok minden eltérő, de a célok azok ugyanazok, és bár az eszköz használat eltérő, ezeket jól tudjuk integrálni, tehát ahogy a sématerápiában például ilyen térképként megmutatható, és ez egy nagyon nagy erőforrás a sématerápiás szemléletnek, hogy kitehető az érintett elé az, hogy ő miben van. Ezt dramatikus módon színpadra is tudjuk állítani a dráma eszközeivel, és különféle dramatikus technikákkal megszólaltathatóakká válnak, és szerepeltethetőekké válnak ezek a résztvevők, vagy én részek, és fontos személyek az életünkben.
1: Na, akkor innen folytatjuk tovább, ez egyre izgalmasabb. Rán, hogyha az ember arra gondol, hogy nagyon sokat segíthet, vagy legalábbis jelentős lépéseket érhetünk el abban, hogy egyszerűen az életünket jobban éljük, akkor akkor pedig azt hiszem, hogy erről bőven érdemes beszélni. Jövünk is vissza. Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Az előbb egy olyan helyzetről, vagy módszerről, pszichológiai módszerről beszélgettünk, ahol talán a sémákat pszichodramatikus módszerekkel próbáljátok meg feldolgozni. Ugye? Jól értettem?
2: Igen.
1: Hogyan történik mindez? Tehát, hogy a gyakorlatban mondjuk, tehát már ott kezdődik azt hiszem a dolog, hogy kik kerülnek egy csoportba, tehát, hogy ti ezt szakmailag felméritek, megállapítjátok, hogy hogyan jó az egymáshoz való összhangviszony, vagy pedig ez teljesen spontán módon alakul?
3: Nem, hát általában
2: mondjam.
3: Hát van egy, kiteszünk egy csoporthirdetést, megszervezzük a csoportnak a feltételeit, és arra bejelentkezőkkel végzünk egy első interjút, tehát van egy megismerkedős beszélgetés tulajdonképpen, amiben átbeszéljük, hogy ki mivel szeretne dolgozni, vagy hova akar eljutni, mi a vágya. A csoport, és beszélünk arról is, hogy mi hogyan dolgozunk, kik vagyunk, mi a munkamódunk, és aztán eleinte vannak úgynevezett próba alkalmak, amikor minden résztvevő kipróbálhatja magának a csoportot. Hasznos, hogyha ismerősök, vagy párok, vagy családtagok egyszerre nem kerülnek be egy ilyen csoportba, mert inkább érdemes mindenkinek egy elsőre neutrális környezetben, ismeretlen környezetben indulnia. Úgyhogy ez az első alkalmak során kiszokott hamar derülni, és az is, hogy kinek való ez a csoport, vagy ki az, aki szívesen elköteleződne egy hosszabb folyamatra. Ez általában a második alkalomra megtörténik, és akkor kérjük mindenkinek az elköteleződését, egy hosszabb folyamat, hogy akinek tetszik a módszer, és tetszünk mi is, az velünk tarthat ezen a izgalmas utazásom.
2: És ugye még ez egy kritérium, hogy mivel ez egy csoportmódszer, olyan emberek, akiknek olyan súlyos egyéni problémái van, vagy problémája van, amely miatt ő a csoport közös munkáját nem tudná elősegíteni, és a csoport okozta stressz, az őt annyira megviselni, hogy neki nem tenne jót, vagy hogy erre a stresszre adott reakció bizonyos embereknél az, hogy támadó lesz, vagy kiterebélyesedik a szociális térbe, és ezáltal ellehetetleníti a közös munkát, hogy nekik inkább ilyen egyéni terápiás kezeléseket javaslunk, és hogy mi az integráció, hogy működik a séma, meg a pszichodráma együtt. Arról még egy dolgot el kell mondani a séma elméletről, hogy nem csak sémákkal foglalkozunk, hanem van egy olyan jelenség, amit séma módoknak nevezünk, ami azt jelenti, hogy az ember különféle én állapotok között átdöccen, hogy egyszer baromira szomorú vagyok, mert megbántottak, aztán, vagy megszégyenültem, aztán dühbe jövök, hogy a másik mit képzel, hogy megszégyenült, aztán belülről megszólal bennem a hang, hogy mi van, hogyha emiatt elhagy, és te egy dühöngő hülye vagy, nem érdemled meg a párodat, és akkor belülről kezdem elszídni magam. Ez olyan feszültséget okoz, hogy vagy iszom, vagy valamilyen szerrel letompítom magam, vagy elkerülöm a páromat, hogy ne is legyen kapcsolódási probléma, vagy még inkább bántalmazom őt, és ezek a különféle megküzdési módok, érzelmi állapotok, és ilyen önreflexiós állapot, mikor magunkat kritizáljuk, vagy dicsérjük, ezeket ebbe a modellbe séma módoknak nevezik, és akkor itt jön össze a pszichodráma, mert az embernek ezeket a pillanatról pillanatra gyorsan változó én állapotait ki tudjuk rakni úgy, hogy a csoporttagok eljátsszák az ő belső világát, és ezáltal, hogyha ő ezt látja kívülről, akkor így hirtelen így nagyon erősen megemelkedik az a képesség, amit a pszichoterápiák egyik nagy eredménye, az önreflexió. A reflexió az a tükröződés, az olyan, mintha egy tükörbe látnám magam, ez az önreflexió, hogy képes vagyok magamra rátekinteni. És ezt megsegíti a csoport úgy, hogy ők eljátsszák az én belső világomat, és én megmutatom mindegyik részt, hogy hogy játsszák, de utána az egészet én tudom kívülről nézni, és el tudok gondolkozni azon, hogy mind kéne változtatni. Lehet, hogy ez jobb lenne, ebből kevesebb kéne, az nagyon árt, stb. Stb. És akkor ez egyrészt az egyén szempontjából egy nagyon nagy előrelépés, de másrészt a csoporttagok szempontjából pedig úgy előrelépés, hogy egy másik ember belső világába lenni, azt eljátszani, az iszonyan felfokozza az empátiás készségemet. És az együttérző készségemet, és látom, hogy mindezek mögött, a kellemetlen viselkedések mögött, hogy ő iszik, vagy kiabál, vagy félrevonul, duzzog, emögött ott van egy érző rész, aki megbánt,

0: Yeah. Mire lenne szükséged, Sanyikám? Gyere, áttölellek, vagy egy puszit. Ne a sört fogjad, hanem engem, és akkor gyere, domáljunk. És akkor ez már az ő társas skilljeit is feljavítja, röviden mondjuk. Aha. Nem tudom, mennyire volt követhető ez.
1: Abszolút, meg az jutott eszembe, hogy ez nagyon felkavaró lehet szembesülni egy csoportban azzal, hogy én hogy működöm, mert ott hirtelen láthatóvá válik.
2: Igen, igen, ez nagyon konfrontatív ez a technika, tehát ami bennünk van, azt nagyon sokszor mai magyar társadalomban nem fejezzük ki, valami mást jelenítünk meg, ez nagyon gyakori, hogy nem olyan közegekben élünk, ahol ezt szabadon megtehetjük, úgyhogy ez elsőre egy nagyon különleges helyzet a legtöbb ember számára.
0: Ez a
2: különleges
0: baj, hogy ha mást fejezünk ki egy idő után, azt a mást hisszük el.
1: Aha. Igen.
0: Ez egy találkozás önmagunkkal.
1: Ez egy kicsit olyan lehet, nem, mint amikor valaki például rendszeresen dühös, tehát hogy nagyon erőteljesen dühöt fejez ki, hogy abban menekül, miközben annak a dühnek a mélyén egészen máshoz.
0: Ezt mi úgy nevezik, hogy dühös védelmező.
2: Ez is egy mód.
0: Tehát van ez a férfi, akit Ottónak neveztek, nem tudom, látták ezt a filmet.
2: Volt egy ilyen sorozat, ha valaki látta esetleg.
0: Szerintem ez csak egy film volt, de mindegy. De lehet, hogy egy sorozat, hogy az az embernek meghalt a nagy szerelme, és akkor utána így visszavonult minden emberi kapcsolattal, és ilyen nagyon mogorva, dühös volt, de hogy az intimitást kerülte ezzel. Mert félt, hogy megint kapcsolódik valakihez, akit elveszt.
1: Igen. De közben ez mennyire megindító, nem? Hogy milyen védelmi mechanizmusokat építünk ki, hogy létezni tudjunk, és hogy ahelyett végül is, hogy felvállalnánk, vagy megélnénk azt, ami van.
0: Hát igen, hogyha én dühötten rám szól, hogyha valaki egy ilyen csoportot elvégez, hogyha az ilyen zsimbes emberekhez már tud úgy fordulni, hogy mi fáj.
1: Megértés van.
0: Igen. Mi fáj.
1: Hát igen, és ez megváltoztat mindenkit, minden résztvevőt. Jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést. Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt a vendégem itt a stúdióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Rövidebbek lehetnek az alsó tagozatosok tanórái. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka András a sértettség és a bosszúállást vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandar Vučić elmondta, Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Folytatódik a derült nyári időszámot tevő eső nem lesz, a Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották. Következik Antonio Vivaldi C-dur hegedű verseny, harmadik tétel. Előadja a budapesti vonósok. Hegedűn közreműködik Bánfalvi Béla.

0: Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: A stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt mindketten pszichoterapeuták. Az előbb a sémadrámáról beszélgettünk, ugye, amely csoportformában történik, és hát ketten tartjátok, egyébként hamarosan indul majd. Szóval, hogy például nektek olyan gyakorlatias szempontra érdemes odafigyelni, hogy mondjuk a csoporttagok jellemzően azonos sémák szerint működjenek, vagy pedig épp ellenkezőleg, hogy legyen nagyon színes és sokféle mindez.
2: Hát célzottan nem feltétlenül figyelünk ilyesmire, tehát szelektíven nem válogatjuk a résztvevőinket, hanem felnőtt csoportba bárkit beválasztunk, aki motivált és jelentkezik. Ugyanakkor nagyon érdekes konstellációk figyelhetők meg csoportokba, és itt eszembe jut egy varázslatos jelensége a csoportmunkának, amit telének, vagy teletalálatnak is nevezünk, hogy a csoportban lét az úgy olyan finom összehangolódást mélyít el az emberekben, hogy szinte szavak nélkül is érzékelni tudjuk egymást. Rendszeresen előfordul minden csoport tapasztalata az, hogy például a szerepválasztások, hogy kit választok ki egy-egy szerepre, azok teletalálatok, tehát hogy bombasztikusan bele tudunk trafálni egymás kimondatlan történeteibe.
1: Vagy akár nem is lehet más, ugye? Csak az egy. Tehát, hogy pontosan tudom, hogy ő...
2: Abszolút. Tehát ez nagyon katartikus élmény szokott lenni a választottaknak, sőt, gyakori tapasztalatom a csoportjainkban, hogy megfogalmazzák a résztvevőink, hogy hát mondjuk ő a saját témájával mi nem akart volna játszani, de ami szerepet kapott, az neki olyan volt, mint egy nagy játék tulajdonképpen. Tehát, hogy annyira megélte a másik játékán keresztül a saját életének a mélységeit, és tudott arra reflektálni, amire persze kerítünk sort, hogy ezek is mind feldolgozhatóakká váljanak, és ementén tudjunk egymáshoz kapcsolni. De visszatérve a kérdésedhez, hogyha nagyon hasonló problémával jelentkeznek emberek egy csoportba, az kicsit úgy gyanítom, hogy egyfajta önsegítő körré válik olyan szempontból, hogy tükreit látják egymásnak az életükben, esetleg rácsodálkozhatnak a különbözőségekre, de van mondandójuk, hiszen nagyon nagy az élmény közelség, és ez az úgynevezett univerzalitás hatása, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal, az valószínűleg egy ilyen csoportban halmozottan felfokozódik. Hogyha nagyon különbözőek vagyunk, akkor meg pont a sokszínűségünknek a szépségét tudjuk megtapasztalni, azt gondolom.
3: Én a munkahelyemen is súlyosabb betegeknek tartok csoportot, ilyen sima terápiás csoportot, és ott ugye az ilyen nagyon impulzív, robbanékony emberek, meg az ilyen szorongó, elkerülő, szociális fóbiás emberek egy csoportba, aztán beszámolnak arról, hogy mennyi mindent tanultak egymástól. Tehát a szorongók az, hogy ezek a robbanékonyok mit megmernek csinálni.
2: Mit ők csak szeretnének.
3: És akkor így egy kicsit ilyen bátorságot kapnak, a másik meg így megtanulja a másiktól, hogy igen, lehet valamit nem kimondani, meg visszafogni, és hogy egymást is nagyon tudják ebben segíteni. Hogy ez az emberi sokszínűség az ahhoz vezet, hogy nagyon sokféle új készséget is meg tudnak egymástól tanulni. Tehát nagyon fontos eleme a csoportterápiának, hogy nem a csoport vezető az, aki átad valamilyen tudást, hanem a csoport tagok egymás emberi dolgaiból nagyon sokat tudnak tanulni. Sőt. És hát ez az emberiségnek az alapcsodája, hogy így létezünk. Tehát az egész emberi kultúra, meg a kultúrák sokasága egy nagyon intenzív, kölcsönös adokkapokból épül föl, és ez itt újra megjelenik egy ilyen vegyes csoportban.
2: Abszolút, igen. Sőt, még most az altruizmus is eszembe juthat, tehát hogy megtapasztalhatjuk azt egy ilyen csoport részeként, hogy teljesen spontán kapunk, és mi is adunk. Tehát, hogy ez természetes, ez az adok-kapok egyensúly.
1: És hogyan történik a változás? Tehát rendben van, ezt megéli az ember, ott is akkor nagyon erős. De mi történik, amikor hazamegy? Tehát, hogy visszatér ugyanabba a közegbe, ahol ő a régi módon működött. Tehát akkor, és akkor nyilván nem úgy reagál rá a családja, a kollégái a munkahelyen. Tehát, hogy nagyon nehéz fenntartani azt az élményt, azt a változást, azt az elemi élményt, amit az ember egy ilyen csoportban megél.
3: Hát igen, azért amikor felmérjük, hogy honnan jön valaki, akkor nem mindegy, hogy a múltjában volt valami intenzív, negatív hatás, vagy jelenében nap, mint nap. És akkor ezt azért megbeszéljük az emberekkel, hogyha jelenében nap, mint nap van egy intenzív, bántalmazó környezet, hogy akkor nagyon kis esélye van annak, hogy heti egy alkalom, szóval 3 óra egy csoportban, azt ne söpörné el az otthoni megalázás, verés, bántalmazás tömeg. Tehát, hogy ezt át kell beszélni az emberekkel, hogy mire számíthatnak. Nyilván könnyebb hatást elérni akkor, hogy a múltban volt valami, és itt új tapasztalatokra tesz szert, és a környezete meg olyan átlagos, nem nagyon bántalmazó, meg nem is túl jó, hanem olyan egy hétköznapi emberi kapcsolat. És akkor itt ezek az új kapcsolati modellek elkezdhet hinni, és kipróbálhatja, és akkor esetleg megtapasztalja, hogy a másik nem olyan bántalmazóan reagál, mint annak idején, hanem jé, ez csak az én fejemben volt így. És akkor így elindulnak az új tapasztalatok, megerősítő tapasztalatok a csoporton kívül. De hogyha mindig visszadöngölik a földbe, hát az ott nagyon nehéz.
2: Igen, másik dolog, ami az eszembe jut, az a csoporttitok, ami minden ilyen csoportnak az alapját képezi, tehát hogy attól válik ez egy igazán biztonságos és megtartó térré, hogy a csoport teréből nem vihető ki semmit. Tehát, hogy nem az van, hogy hazamegyünk és otthon megbeszéljük, mit láttunk a férjünkkel, felségünkkel, a szomszédasszonyjal, hanem ezt hagyjuk, hogy egyrészt azért is fontos ez, mert hogy hagyjuk, hogy bennünk dolgozzon tovább, az a különleges élmény, amit egy ilyen csoporttól kaphatunk. Másrészt nem szellőztetjük meg azt, hogy névtelenül is tilos megszellőztetni azt, hogy ki mit hozott be, pont azért, hogy meglegyen az a biztonsága és bizalma a legbizonytalanabb és törékenyebb személynek is arra, hogy az élményeit szabadon behozhassa. Másrészt pedig folyamatban gondolkodunk, tehát nem egyik alkalomról másikra történnek a drasztikus változások, ahogyan az életünkben sem egyik napról másik napra alakul ki a személyiségünk, hanem hosszú évek munkája. Egy ilyen csoportos munkafolyamat is általában nagyon intenzíven, de egy pár hónapos vagy éves folyamatot szokott jelenteni, és a csoportnak az ereje az összeadódik, tulajdonképpen ezt nevezzük csoport többletnek is, hogy a remény, az együttérzés, a csoportnak a támogatása az egyben sokkal többnek érződik, mint azt egyénileg megélhető lenne.
1: Én nem is arra gondoltam, hogy az ember elmondja otthon azt, hogy mi történt a csoportban, hanem arra, hogy a változást kimondatlanul érzékeli a környezete, akár ezt a lassú, fokozatos változást is, hogy arra hogyan reagál.
3: Hát ez egy nagyon komplex probléma, mert felborulnak az egyensúlyok.
2: Felborulhatnak sokszor esetben.
3: Felborulhatnak az egyensúlyok, és hogyha az egy ilyen életképes kapcsolat vagy család, akkor az igazodik ehhez. Ha meg egy nagyon merev, akkor ott valami baj lesz, tehát törés vagy ilyesmi. Igen. Én nagyon régóta oktatok ilyen pszichoterapeuta képzésbe, ami 2 vagy 3 éves, attól függ, hogy milyen az előképzettsége a résztvevőknek, és ennek kötelező része az önismeret. És hogy hát én már szinte így a felvételén teszek rá célzásokat, hogy biztos, hogy akar jönni a kapcsolata, hát otthon rendben van.
2: Nem mert, mindenki fog mert, örülni feltétlenül ezeknek a változásoknak.
3: Mert hogy én nagyon sok ilyen válást figyelek meg ebbe, hogy az egyik fél elkezd ott alakulni, és a másiknak ez nem tetszik, vagy nem bírja elviselni, vagy aki alakul, az nem tudja elviselni, hogy a másik nem alakul. És hogy ez egy kockázati tényező, vagy mellékhatása is ennek a folyamatnak, vagy nyeressége, persze, hogyha egy ilyen bántalmazó kapcsolatból valaki kimer lépni, de ez egy nagyon nagy nehézség. Az emberek vissza akarják nyomni a helyére a családtagjukat, hogy legyen rend.
1: Amit megszoktak.
2: Legyen olyan, mint
3: igen,
2: volt. Ugye?
3: Igen. Ez zavar össze.
1: Ez mindent megváltoztat.
3: Miért vagy ilyen kedves? Megkaptál egy kocsit, most mit veled? Akarsz?
1: Ez így már nem az igazi, ugye? Nem igen. Ugyanaz, ami volt. Igen. Na jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Németh Borbálával és dr. Unoka Zsolttal.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Most egy nagyon talán érzékeny témát érintünk, nem mint hogyha az eddigi nem lett volna az, de hogy a társadalomban milyen lenyomatot hagyott mondjuk az elmúlt időszak, az elmúlt 16 év. Tehát hogyan képeződik ez le az egyes embernél, vagy akár milyen csoport folyamatokat tudtok észlelni?
2: Igen, hát most történt egy nagy kormányváltás, és sokan bíznak a rendszerváltásban is, de hát az a helyzet, hogy a lélektani és szociokulturális örökség az nem változik meg egyik napról a másikra, és ezt a kormányváltás se tudja semmisé tenni, hiszen ezek hát összetettebb és hosszabban zajló folyamatok. Vannak olyan külföldi és pár hazai tanulmány, amelyek alapján egyrészt az kimondható, hogy ez az elmúlt 16 éves időszak nem egyformán hatott mindenkire, mert nagyon különböző módon érintette mondjuk a vidéki közmunkást, az állami alkalmazottat, az LMBTQ fiatalt, vagy egy tanárt, egy katás egyéni vállalkozót, vagy a gazdagodó réteget, vagy mindazokat, akik a nyertesei ennek a rendszernek. Nagyon eltérő módon érintette mindezeket, de az a tanulmányokból kilátszik, hogy a társadalmi lélektani hatás egyrészt elmélyített a társadalom jelentős részében egyfajta cinizmust, egy olyan tapasztalatot, hogy nem az igazság számít, hanem hogy az a fontos, egyre inkább az vált fontossá, 2015 utáni időszakban, hogy melyik politikai törzshöz tartozik ki kicsoda, és kinek a szimpatizánsa, és kialakult egy kettős beszéd, amit a saját életünkben is azt gondolom, én az ismerősi körömben nagyon tapasztaltunk, hogy egészen megváltozott az a biztonságos tér, nagyon beszűkült, és ilyen mikroközösségekben voltunk igazán szabadok, és gyakran nem éreztük, hogy a nyilvánosságban ez megmutatkozhat a vélemény. Főleg gondolok arra, amikor valaki állami munkahelyen dolgozott, vagy iskolában, vagy kisvárosi közegben, önkormányzatnál, tehát ott ugye ez nem gyávaságból történt, hanem ez egy egzisztenciális kérdés volt, hogy ki az, aki, hogy ki mit mond, hiszen a politikai ellenvélemény, vagy a kormány ellenesség az nagyon súlyos kockázatot hozott magával, és megbélyegzéssel, kirekesztéssel fenyegetett.
1: De hát mégis voltak, akik bátran vállalták a véleményüket. Tehát nem mindenki nem viszonyult mindenki ehhez így, hogy otthon máshogy beszélek, meg máshogy a nem tudom, munkahelyemen. Tehát azért voltak olyan emberek, akik egész egyszerűen azt mondták minden helyzetben, amit láttak, akkor is, ha az erős kritikai éllel volt jelen.
3: Igen, ez nagyon jó, és ezeknek az embereknek egy része, az például az ellenzéki sajtóban dolgozott, akik tulajdonképpen hősök, és őket lehallgatták, meg csomó atrocitás érte őket, és voltak olyan emberek, akik pedig emiatt elvesztették az állásukat, és voltak olyan emberek, akik szabadon beszélhettek, mert egy olyan pozícióban voltak, olyan munkahelyen, ahol ez nem vezetett problémához. Tehát, hogy ez a önmagát felvállaló ember is egy természetes, normális közegben egy egészségesen működő embertől elment a hősön át az áldozatig, aki nem fogta föl, hogy mi a helyzet, és hát azt lehet mondani, hogy nem vált hőssé, mert nem csinált semmit, csak elvesztette az állását, mert nem mérte föl jól azt a helyzetet. Uh-huh. És hogy ez is nagyon változatos.
1: De ugyanakkor önazonos maradt.
3: Igen.
1: Tehát azért az egy nagy belső lelki erő, hogy én az vagyok, aki vagyok, és azt képviselem, amit gondolok, akkor is, ha bármi történik körülöttem.
2: Én azt gondolom, hogy erre sokan vágytak volna, de az egzisztenciális okokból nagyon sokan ezt nem tehették meg, és muszáj volt visszatartani magukban a véleményüket, az élményeiket, és azért ez általánosan jellemző az ilyen intézményi kultúrákra, hogy nagyon visszafogottan kellett létezni, és hát azt kellett követni, ami éppen van. Ez egy túlélési stratégia tulajdonképpen, nagyon erőteljes bizalmatlansággal, amit csak tovább súlyosbított az, hogy a közös valóságunk az szétesett, a média tanács és a média ökoszisztémájának az átrendezésével tulajdonképpen a valóságérzékelésünk is hát megváltozott, hiszen teljesen más történetekkel találkoztunk különféle politikai törzsekbe, és hát ez rengeteg, ugye mindannyian ismerjük, azt gondolom, legtöbben tapasztaltuk a közvetlen környezetünkben is, hogy a családok szétesésével járt mindez.
3: Bizonyos családoké, és hát de visszatérve a pszichoterápiára, ugye ez az egyik legnagyobb pszichoterápiás téma, minden irányzat erről beszél, hogy amit valahol úgy neveznek, hogy hamis self, vagy sokféle néven nevezik ezt a jelenséget, hogy valaki azért, hogy egy nála erősebb, dominánsabb, hatalmasabb lénynyel együtt tudjon működni, vagy ne érje bántódást.
2: Hát, hogy biztonságban érezze magát, és életben maradjon.
3: Magát, és ez vezet nagyon súlyos problémákhoz. És ugye ez a terápiának ez az egyik nagy témája, hogy újra képes legyen valaki nem feladni magát, és hát ebbe a folyamatba ez egy elkerülhetetlen lépés, amikor szembesül azzal, hogy mit csinált, és egy nagyon erős bűntudata lesz saját maga felé. Mert ugye a bűntudat az sok esetben arról szól, hogy valakinek ártottam, ezt megbántam, és helyre akarom hozni. De ez meg egy olyan bűntudat, hogy magamnak ártottam, ezt én csináltam magammal, és hogy ezt helyre tudom-e hozni. És hát itt nagyon sok munka van a terápiában, hogy egyáltalán idáig eljusson.
1: Hogy felismerje egyáltalán.
3: Hát igen, vagy ugye nem hülye, de erről szól egy kicsit a tudattalannak a dinamikus felfogása, hogy nem hülye, nem vesztett el az emlékezetét, nem demens, de legszívesebben nem emlékszik ezekre. Ha eszébe is jut, félre rakja, és de mégis érzi a zavart magába, és ez ilyen-olyan tünetekben megnyilvánulhat, és hát motivált arra, hogy ne nézzen szembe azzal, hogy mit csinált magával, mert az annyira fájdalmas, és annyira szégyenteli, vagy bűntudatot okozó, attól függ, hogy milyen a személyiség szerveződése, és hát, és hogy ha egy kultúra, és a mi kultúránk ilyen volt az elmúlt 16 évben, de előtte is, tehát a Kádár korszak is ilyen volt, ha azt motiválta a kultúra, hogy ne legyél integráns, ne add önmagad, akkor egyénileg valaki erre képes volt, mert olyan temperamentuma volt, de nagyon sok embernek ebbe beletört a bicskája, és ebből egy csomó probléma született, amivel így tudunk foglalkozni ezeken a közös munkáinkon.
1: Tehát akkor ez végül is előjön a csoportban, ez a torzulás, amit a személyiségben ugye okozott.
2: Hát nagyon erőteljesen megjelennek a társadalmi hatások az egyén életünkben, a családunk életében is, az életszínvonalunkban, életminőségünkön. És én azt gondolom, hogy a mai magyar társadalomban nagyon hasonló dolgok zajlanak, illetve merem remélni, hogy fognak zajlani, mint egy ilyen csoporton, egy sémadráma csoporton. Én bízom benne, hogy az emberek egyre inkább ráéreznek arra, hogy egyedül nem megyünk semmire, hanem minél többen. Fontos, hogy részt vegyünk a változásban, és amellett, hogy reflektálunk arra, hogy mi a részességünk, vagy mi hol tartottunk eddig, miből érkezünk. Amellett fontos lehet meghatározunk azt, hogy hol tartunk, és hová akarunk, mint társadalom eljutni. És ebben mindenkire tényleg szükség lehet, hogy kezdeményezzünk, hogy hallassuk a hangunkat, és ne úgy viselkedjünk, mint egy alattvaló, hanem úgy viselkedjünk egyre inkább, mint egy öntudatos polgár, akinek fontos a hangja és fontos a szerepe. És én azt tapasztalom, hogy a mi csoportjaink folyamatának végére ehhez közelítünk mi mindannyian.
1: Pedig ez egy hosszú út lehet, nem?
3: Nagyon hosszú.
2: Egyén válogatja.
3: De igen. Mondjuk ebbe különböznek azért szerencsére már az ilyen jobban kidolgozott terápiák, hogy ezt a hosszú utat le lehet rövidíteni, hogy célzottan tudjuk, hogy mire kell fókuszálni, és azt csináljuk, és ezáltal hát így gyorsabb a változás, mint egy ilyen egyéni útba, hol...
2: Igen, tehát, nem lehetetlen, az fontos, hogy nem lehetetlen, és most olyan tisztában látszanak a feladatok
3: angol
2: is.
3: Kifejezés, ez a bullshitting, nem tudom magyarul mi a legjobb szó rá.
2: Mellébeszélés?
3: Mellébeszélés, tehát, hogy azért az ember koporsaig tud mellébeszélni saját magának, úgy értem, de egy másik ember az hallja, hogy figyelj, érzi, hogy unja, nem tudok rá figyelni. Ez nem róla szól. Uh-huh. Ez nem egy ember. Ez valami ilyen gép, ami úgy beszél benne. És a csoporton ez nagyon keményen megjelenik. És a csoporttagok, ugye én tudok mellé beszélni órákig, de egy másik ember nagyon rövid ideig tűri ezt, mert rossz hallgatni, unalmas, időveszteségnek érzik, és nagyon hamar leállítják. Uh-huh. És hogy ez azért felgyorsítja a folyamatot.
1: Na, hát akkor jövünk vissza. Jó, folytatjuk a beszélgetést Németh Borbálával és dr. Unoka Zsolttal, mindketten pszichoterapeuták.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt mindketten pszichoterapeuták. Ugye korábban beszélgettünk a sémákról, talán a különböző énállapotokról is, arról, hogy az ember mivel leplezheti mondjuk a valódi érzését, hogy akár ugye dühvel. Szóval, hogy annyiféle érzelem van jelen folyamatosan az életünkben, annyiszor reagálhatunk a 24 óra során is, hogy ez egy olyan ideális állapot lenne, hát úgy szerintem, nem tudom, hogyha egy kicsit ezeket kívül tudnánk hagyni. Tehát, hogyha valahogy így önmagunk maradnánk, és nem engednénk magunkat folyamatosan rángatni a különböző külső érzelmi behatásoktól.
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, és a pszichoterápiás munkának ez egy lehetséges, vagy a legtöbb pszichoterápiának ez lehet az eredménye, vagy részleges eredménye, Már pedig az, hogy egyrészt a saját érzelmeink, ahogy elsodornak minket, vagy a tanult minták, ahogy automatikusan megmondják, hogy mi a valóság, holott az egy torzított valóság, vagy pedig az, hogy a cselekedeteinkben azonnal reagálunk valami külső ingerre, és hogy tulajdonképpen így sodródunk a múltunk, a biológikumunk, a testünk mintázataiba, és a környezeti hatásoknak az áldozatai vagyunk, úgymond, és hogy ez a munka, ami így a pszichoterápiában zajlik, az annak az egyik célja az a tudatosítás, az önreflektivitásban, hogy jé, most legszívesebben megpofoznám, vagy legszívesebben most azt mondanám, hogy igaza van, holott nem is azt gondolom. Most félek tőle, ezért alávetem magam, hogy ezt egyáltalán észrevegyem, és aztán pedig, hogy legyen egy rés, a cselekvés és az észrevevés között legyen egy tér, vagy egy idősáv, amikor esetleg megfontolhatok nagyon sok alternatívát, és aztán hozzak egy döntést, hogy mit csinálja. És tulajdonképpen ez egyfajta ilyen szabadságfokot ad az embernek, hogy amit non-reaktivitásnak is nevezünk, hogy nem reagálok azonnal. Gondolati szinten, érzelmi szinten, vagy cselekvési szinten, hanem megállítom a reakciót, és reflektálok, gondolkozok, magamba nézek, körülnézek, és aztán esetleg hozok egy döntést, hogy így vagy úgy, vagy amúgy reagálok, de az az én döntése. És akkor ugye itt mindig van egy ilyen állandó rekurzivitás, hogy végül az a döntés nem-e valójában egy másfajta reaktivitásnak az eredménye, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ebben van azért egy ilyen végtelen homály, hogy eljutunk-e az igazi énig, van-e igazi énünk, ez egy vita, hogy de az biztos, hogy van egy testi valóságunk, ami valamilyen irányba mindig nyom minket.
3: Igen.
2: De egyáltalán, hogy ez a kis tér, ez a kis időszakasz, hogy nem reagálok azonnal, gondolkozom, alternatívákat számba veszek, az szerintem egy óriási lépés az emberiség fejlődésébe, meg az egyén fejlődésébe, és ebben nagyon sokat segít a pszichoterápia, igen. És ezt nagyon felgyorsítják az ilyen csoportos, különösen ezek a dramatikus technikák, vagy a síma terápia ezzel a drámával kombinálva, de más terápiák is elvisznek idáig.
1: Igen, mert akkor nem hagyod magad dobálni a hullámok által.
2: Igen.
3: Igen, én meg nagyon sokszor fordulnak hozzám úgy emberek, hogy azt tapasztalom, hogy szeretnéknek valahogy megszabadulni, vagy terhesnek tartják a saját érzelmeiket, és visszatérő elem a munkámban, hogy hogy igazából föltárjuk azt, hogy mi is az, amit az illető éppen átél, mik azok az érzelmek, és a Zsolttal egyébként csináltunk egy olyan érzelemszabályozási és sématerápiás programot, most fogjuk már harmadik alkalommal elindítani, ahol célzottan a különféle alapérzelmeket vesszük végig, hogy egy kicsit hát a kultúránktól úgy beépítsük, beintegráljuk ezeknek az ismeretét, a tiszteletét, és hát visszavezessük az embereket ezeknek a szabályozó funkciójához, hiszen eredetileg az érzelmeink az önszabályozásunkhoz és a kapcsolataink szabályozásának a evolúciósan belénk bennünk lévő fontos mechanizmusai, és például a negatív érzelmeknek a jelentősége, hogy a haraggal való munka is nagyon gyakori, hogy valaki úgy érkezik, hogy nem tud mit kezdeni a túlzott dühével, haragjával, vagy éppen nem éli meg, és valahol eltünteti teljesen, és például szorongásá alakul át a haragja, tehát az agresszió elfolytás, vagy akár a erős tapasztalatom volt számomra, hogy mekkora aha élményt hozott sokaknak az irigységgel való munkánk, ahol arról beszélgettünk, hogy hát az irigység is egy természetes alapérzelem, és mi van, hogyha erre saját magunkban is tudunk úgy tekinteni, mint valaminek a hiányára, ami miatt ezt az érzést átéljük, és egymás irigységét is más módon empatikusan szemlélhetjük ilyen módon, tehát hogy nagyon hasznos azt gondolom egy kis ismeretet szerezni a saját érzelmi működésünkről, mert akkor már megtehető az a lépés is, amit a Zsolt említett, hogy tudatosabban használjuk ezeket a kapcsolatainkban.
2: És hát egy olyan modellt használunk, hogy ugye az érzelem az eláraszthat, és akkor már én úgy érzem, hogy nem én döntök, vagy nem ki vagyok szolgáltatva valaminek, és hogy ugye a terápiában nem az a cél, hogy ne érezzünk, hanem inkább, hogy ezt az elárasztó, beszűkítő, kiszolgáltatott állapotból eljussunk oda, hogy átéljük teljes valójában az érzelmeinket, a haragunkat, szégyenünket, bűntudatunkat, félelmeinket, vagy az örömöket és a mindenféle emelkedettségérzést, de úgy, hogy az nem szűkít be, nem sodor el, hanem egy mély megéléshez vezet, de meg tudom tartani önmagamat.
1: Tehát, hogyha valaki ezek szerint ezt megengedi magának, hogy az érzelmeit kifejezze, akkor azt nem fenyegeti az a veszély, hogy így túlságosan elárasztódik, és már nincs semmilyen kontrollja felette?
2: De van, akit ez a veszély fenyeget, és innen jutunk el odáig, hogy ezeket tudja úgy átélni, hogy ne legyen neki kiszolgáltatva.
1: De hogy ilyen csökkentett verzióban, vagy...
2: Hát,
1: szóval így abban vagy hogyan?
2: Ezt úgy lehet mondani, hogy most ilyen idegrendszerileg, hogy vannak az idegrendszerünknek a bizonyos részei, ahol generálódnak az érzelmek, van egy másik része, amely ezeket tudja szabályozni, és minél izmosabb ez a szabályozó rész, annál erősebb érzelmi viharok között is meg tudja tartani az integritását, hogy nem szűkül be egy. Tehát mondjuk, aki nagyon dühös a párjára, akkor aki beszűkül, az a párját tisztán rossznak látja abba a pillanatba. Akinek már ez a szabályozó rendszere fejlettebb, az tudja észlelni, hogy most baromi dühös vagyok a páromra, de amúgy milyen cuki máskor, és hogy mennyi jó dolgot csináltunk, de most legszívesebben most valamit odaordítanék neki, de hát közben tudom, hogy ez hogy megbántaná, meg hogy azért ő nem abból áll, amit most, amivel felidegesített, hanem sokkal több. Uh-huh. Tehát, hogy átélem az erős érzést, de nem szűkíti be a tudatomat arra, amire egy érzés beszűkít.
1: Uh-huh. Tehát megmaradnak a színek.
2: Igen.
1: Nem fekete-fehér.
2: Így van.
1: Az, ugye?
3: Érdekes, én a munkám során sokkal többet találkozom azzal, amikor valakinél inkább eltűnnek az érzések, és valamilyen testi tünetté alakulnak, ugye a pszichoszomatika területén érkeznek hozzám emberek, tehát különféle megterhelő életesemények hatására ez a csoport, vagy az ilyen típusú emberek hát különféle szenvedést élnek át a testi szinten, de az érzelmeiket nagyon nehezen élik meg, és ilyenkor általában az a munkánk folyamata, akár egyéni, akár csoportos szinten, hogy hogyan tudnak más módon kapcsolódni önmagukhoz, reflektálni megértéssel arra, hogy egyáltalán hogy alakult ki náluk ez a fajta működésmód, például valakinél ilyen bőrcsipkedés jelentkezik akkor, amikor haragos, vagy amikor ki kéne állni magáért, amikor egyébként haragosnak is lehetne lennie, akkor elkezdi magát egy kicsit így bántani, valahogy magán vezeti, ugye visszahullik rá az ő haragja, és ilyenkor az a feladatunk, hogy hogyan tudjuk ezt megérteni, hogy mi történik, és hát kivezetni egy olyan irányba, hiszen a személyiségünket úgy képzeljük el legtöbb pszichoterápiás iskolában, mint egy kukta fazék, hogy hát azért van benne töltés rendesen, és valahol ezt le is kell engedni, ezt a feszültséget. Az agresszióval, haraggal hatványozottan így van, hogy amikor jön, akkor fontos, hogy ezt megélhető legyen. És az is fontos, hogy egy másik ember ezt tudja fogadni, és tudja hát elfogadni részünkről, hogy valamiért haragszunk, valami történik bennünk.
4: És nem dől össze a világ, nem?
3: És nem, hogyha igen.
1: Akkor nekem sem. Ez egyébként sokszor segített ez a gondolat, hogy egyszerűen erre gondoltam, hogy nem dől össze a világ. Hát most meg ez a nai, és akkor mi van? Tehát,
3: nem, csak egy nagyon más működésre kell ilyenkor áttanulni, ami nagyon szokatlan a személy számára, mert ő úgy tanulta meg az önszabályozást, és egy másik mód az még ismeretlen, még belakatlan, de hát ahogy belakja, úgy érez rá tulajdonképpen az ízére, úgymond, és kezdi el ezt egyre jobban használni. És tűnnek el ezek a pszichoszomatikus tünetek, mint a bőrcsipkedés, vagy a körömrágás, és egyebek.
1: Egyre könnyebb lesz az élet. Végül is ezáltal jövünk vissza. Vendégeim itt a stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták.

0: Ez a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Németh Borbála, a klinikai szakpszichológus, integratív pszichoterapeuta, pszichodráma vezetői jelölt, és dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, sématerápia kiképző. Na hát most, hogy annyit beszélhetünk az érzelmekről, meg a különböző működési módokról, és ezek következményeiről, hogy úgy gondolom itt az idő, hogy fejtsük meg azt, ha van erre egy ilyen egyértelmű gondolat, hogy voltaképpen mi az az érzelem, vagy miből fakad, mi indítja el az érzelmet, hogy lehetséges, hogy gondolat indítja el az érzelmet, vagy mi?
2: Ez nagyon izgalmas kérdés. Sokáig volt egy ilyen vita, hogy egy gondolat indítja el az érzelmet, vagy az érzelem az egy olyan csomag, aminek a része a gondolat. Tehát, hogy volt olyan elmélet, hogy valamit valamilyennek értékelünk, és az alapján fogok haragudni, vagy megijedni, vagy szégyelni magam. Tehát, hogyha jön felém valaki, aki árt nekem, hogyha gyengébb nálam, akkor haragszom rá, ha erősebb nálam, akkor meg félek tőle, és hogyha ennek van egy csomó szent tanúja, akkor még szégyellem is magam, vagy mit tudom én, mert hogy mit gondolok a többiekről, hogy mit gondolnak rólam, stb. Stb. De az érzelmeknek van egy ilyen komplex, komponens elmélete, amiben benne van, hogy van valamilyen esemény, azt valahogy értékeljük, de van az érzelemben egy ilyen fiziológiai változás, hogy a szívem gyorsabban, lassabban ver, izzadok, megfeszülnek az izmai, vagy ellazulnak, felmelegszem, vagy hideg lesz a kezem, vagy ilyesmi. És másrészt van az érzelmekben egy ilyen kifejező komponens, hogy ráncolom a homlokom, vagy vicsorgok, vagy mosolygok, vagy ilyesmi, és van egy viselkedéses tendencia, hogy elfutok, vagy támadok, vagy bármi, amit aztán meg is csinálok viselkedésbe, ami így látható, és aztán van egy ilyen utólagos értékelés, hogy na mi lett ebből, és az aztán újra átváltoztathatja az érzelmi állapotot, és a leginkább ilyen köznyelvben, ami miatt érzelmnek nevezzük, hogy van egy ilyen címkézés, hogy most dühös vagyok, vagy most félek, vagy szorongok. És akkor van egy olyan, eleve egy olyan jelenség, amit alexitímiának nevezünk, ami ezeknek az ilyen szomatizációs zavaroknak, akinek ilyen olyan testi tünetei vannak.
3: Jelentős részre jellemző.
2: Igen, hogy ezt a címkézést nem tudja megcsinálni. Hiába tud magyarul, és ismeri az érzelmszavakat, de az ő fiziológia ezt a címkézést nem tudja megcsinálni. Hiába tud magyarul, és ismeri az érzelmszavakat, de az ő fiziológiai testi állapotára nem tud

0: külső esemény, hogy ez vagy az történik, be tudja indítani egy gondolat, hogy azt gondolom, hogy mi van, ha ez vagy az történik, például aggodalmaskodom, vagy eszembe jut a Sanyi, aki nem vett sört, és akkor dühös vagyok rá, vagy mit tudom én mi, és be tudja indítani egy testi változást, tehát van, akinek, mit tudom én, elkezd hevesen verni a szíve, mert följött a lépcsőn, és akkor attól azt gondolja, hogy valami baj van.
1: Igen.
0: Vagy dühös. És be tudja indítani egy ilyen cselekvési tendencia is. Tehát, hogy ahogy tartom magam, azzal is ki tudok váltani valamilyen érzelmet. Vagy vannak ilyen kísérletek, hogy a szám közé fogom a ceruzát, és akkor az egy ilyen negatív érzés, vagy így a fogaim közé, és akkor az meg olyan, mint mosoly. A mosoly, és az befolyásolja, hogy mennyire tetszik valami, amit nézek. Tehát, hogy ilyen nagyon komplexen, több komponensből lehet elindulni, hogy befolyásolni tudjuk az érzelmi állapotainkat. És hát ugye az érzelmszabályozás sématerápiás kurzusunkban pont ezt próbáljuk megismertetni az emberekkel, hogy melyik komponensre hogy lehet hatni, meg melyik érzelemmel mit lehet kezdeni.
1: Illetve, hogy az érzelmeink színes skálájának megélése az egy emberi alapvető szükséglet, tehát hogy ezt elfolytani, eltenni későbbre semmiképpen sem kifizetődő, sem nem érdemes, hanem a legjobb az, hogyha...
0: Hát jó, főnökömet nem verem pofán, azért az...
1: Az kifizetődő.
0: Az kifizetődő.
1: Lehet, hogy végleg zsebre tenni, ugye, hogy végleg, nem érdemes, az nem jó, teljesen eltüntetni. Nyilván kontrollálnunk kell, mert nem a barlanglakók vagyunk már, hanem hát tömegtársadalmakban élő lények, ahol fontos, hogy figyeljünk egymásra, hogy mi hogy hat a másikra, és különböző komplex szituációk vannak. De tehát ez nagyon bonyolult folyamat, igen, tényleg az is, hogy egymás között megtanuljuk, igen, ezt úgy kifejezni, hogy az segítse és építse a kapcsolatainkat.
0: És akkor még egy dolog, amibe itt segíteni próbálunk, hogy van az érzelmek aggranularitása, az azt jelenti, hogy valaki, feszült vagyok, és akkor nem tud különbséget tenni, hogy most jól van, vagy rosszul van, és hogyha rosszul van, akkor most dühös, vagy szégyeli magát, vagy bűntudata van, vagy fél, mert hogy ezekre is vannak ilyen forgatókönyvek, hogy lehet megszüntetni. Tehát, hogyha dühös, akkor úgy tudja megszüntetni, hogyha rájön, hogy a vágyai, céljai elérésébe ki az, ami jobbtanul korlátozza. És akkor ezt vagy elhárítja, és akkor eltűnik a dühe, vagy rájön, hogy tévedett, nem is jobbtanul korlátozta, vagy nem is korlátozta. Ez egy ilyen kognitív újrakeretezés. És akkor, hát, hogyha nem is tudja megállapítani azon kívül, hogy feszült, akkor nem is tud utána menni, hogy mitől van ez az állapot, és ráadásul mi egy ilyen sématerápiás modellbe dolgozunk, ahol eleve az az alap érzelmszabályozási legjobb stratégia, hogy beazonosítjuk, hogy milyen alap érzelmi szükségletünk sérült. És akkor nem elnyomjuk az érzelmet, nem eltüntetjük, vagy nem az érzelm szerint így bántunk másokat, hanem megfogalmazzuk, hogy figyelj, nekem erre lenne szükségem, tudunk erről beszélni. Uh-huh. Egy csomó ember nem jut el idáig, hogy mire is lenne szüksége.
1: Igen. Tehát igyekszünk ezt hát egyrészt egy online keretben ismeretterjesztő előadás formájában bemutatni az érdeklődőknek, és mindeközben a COVID óta rátanultunk arra, hogy hogyan tudjuk egy kicsit ezt ilyen élmény közelivé tenni olyan módon, hogy egy online Zoomon keresztül egy nagy csoportos működést kialakítva, kicsit egy ilyen pszichoterápiára emlékeztető, de nem az, de mégis gyakorlatorientált és készségfejlesztő gyakorlatokat átadó kis csoportos páros gyakorlatokat is bevonó komplex módon

0: átvezetve a résztvevőket a különféle alapérzelmek megismerésén át ezeknek a helyzeteknek, amelyekben ezek megjelennek a kezelésén keresztül.
1: És pár ilyen érzemszabályozási technikát tudnak párba gyakorolni az
2: én
1: breakout roomommal.
2: És akkor viszik haza magukkal, ugye? És akkor lehetőség szerint ugye
0: kipróbálhatják
2: családot, meg megpróbálják ezt alkalmazni, igen.
1: Igen, tehát és azért...
0: hasznos tapasztalatokról számolnak be.
1: Igen, meg arról is, hogy a szülei elüldözik, hogy őt hagyják ezzel békén. Meg hát ugye azért nem beszéltünk arról, hogy a pszichoterápiás változásnál ott azért egy kockázatbecslést a számításba kell venni, mert nagyon sok nőt bántalmaznak Magyarországon, és akkor itt a pszichoterápiában ő felnő, és tisztában lesz a szükségleteivel, és hangot is merennek adni, hogy azért ezt tudni kell, hogy nem fogják ezért agyonverni otthon. Mert azért rengeteg nőt megöl a társa, hogyha nem úgy ugrál, ahogy ő szeretné, sajnos. Azt hiszem minden héten egy nőt Magyarországon
0: megöltek. Van egy ilyen szomorú statisztika, én is tudom.
1: Most ez arról, bocs, ez egy kicsit brutális happy end, de hogy...
2: De fontos.
1: End, de hogy ez egy fontos dolog, hogy nem lehet úgy változni, hogy a környezet nem változik, vagy el kell onnan menni, mert bizonyos emberek iszonyú nagy bajba kerülne.
2: És ezt is fel kell tudni ismerni, ebben is tudtok segíteni, valaki miben van.
1: Igen.
2: Jaj, hát ez egy újabb nagy téma, hát gyertek legközelebb, és akkor ezt is megbeszéljük még, mert ez tényleg, hát ez még annyi kaput nyit, hogy el sem tudom mondani.
1: Szívesen jövünk, köszi.
2: Nagyon,
1: a meghívást.
2: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor folytatjuk tovább.
0: Legyen úgy.
2: Németh Borbála, klinikai szakpszichológus, integratív pszichoterapeuta, pszichodráma vezető jelölt és dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, sématerápia kiképző volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
3: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Kezdődhetnek a vasútfejlesztések, folytatódtak az orosz-ukrán dróntámadások, marad a napos idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta arra a figyelmet, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar köztönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot is. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérése cselekedett, átszervezte termelését, és több mint 500 megawatttal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba. A vezetője ki tudott úszni a partra. 13-an megsérültek Oroszország nyugati részén, Belgorodban az éjszakai ukrán dróntámadásban. Több lakóház és egyéb épület megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem éjjel több mint 150 pilóta nélküli ukrán drónt lőtt le. Közben az oroszok az odesszai kikötőt, valamint az onnan északkeletre lévő raktárakat és üzemanyagtárolókat bombázták. Két merénylet is történt tegnap Kolumbiában az új elnök első hivatali napján. Egy rendőr meghalt, amikor robbanószerrel megrakott drón csapódott be egy rendőrőrsbe. A délnyugati Kalibáros közelében gerillák felrobbantottak egy fizetőkaput. A biztonsági erők két tagja könnyebben megsérült. Az új kolumbiai elnök kíméletlen harcot hirdetett a kábítószer bűnözés ellen. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. A japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédében hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyverek birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Folytatódik a derült nyári idő, eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
3: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják, és Angeliként is emlegetik. Holott dr. Angeli Lambert, magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípősségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit TV, azaz tölteni való paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű a magyar édes, fehér paprika. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galampárt faragott. A két madár a templom építő két nép, a vlachok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galampár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megikletve cégéreként fehér galambot festetett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a Stadion és Pillangó utcai megállók között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. Sőt, Tino Dilantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében, Szikambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kezdődhetnek a vasútfejlesztések. 160 éves a fővárosi állat és növénykert. Folytatódik a napos idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte termelését, és több mint 500 megawatttal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezése 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte. Az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat és növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója hangsúlyozta, a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. Folytatódik a derült nyári idő, eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1911. márciusában megalakult a Vas és Fémmunkások Sportklubja, a Vasas. A 40-es években a kommunista párt tervében egy munkásklub kiemelt támogatása szerepelt, a választás a Vasasra esett. 1956-ban közép-európai kupát nyertek, a Népstadionban 100 000 néző előtt lejátszott mérkőzésen 9-2-re verték az osztrák Rapid Wient. A Vasas futballcsapatának aranykora az 50-es, 60-as években jött el, amikor sorra nyerték a bajnokságokat. A sikerkovács edző Illovszky Rudolf volt, aki korábban 270 alkalommal lépett pályára a klub színeiben. Neve egybefort a Vasassal. A klub már életében az angyalföldi legendáról nevezte el a Fáy utcai stadiont, szobrát pedig 2019-ben avatták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékényfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a torulmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 13. kerület egyik város részét lőportárdűlőnek nevezik, hiszen a 20. század elejéig kizárólag katonai célokra használták. Ennek több utcanévtábla is őrzi az emlékét, például Csata utca, Üteg utca, Tüzér utca és Lőportár utca. A hadászati múlt visszaköszön a Kartács utca nevében is. A kartács egy elavult tüzérségi lövedékfajta, amely vékony dobozba vagy zsákba csomagolt golyókból állt. Hatása hasonló a repeszgránátéhoz, mivel kilövéskor a csomag kirepett, és a töltények szétrepültek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kezdődhetnek a vasútfejlesztések. 160 éves a fővárosi állat és növénykert. Folytatódik a napos idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta

0: figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizek-Kecskemét vasútvonalat. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte, az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a Fővárosi Állat és Növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója hangsúlyozta, a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. Folytatódik a derült nyári idő, eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató Kacérgiliszta nevet viseli. A Kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a Kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A Nagykörút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körutat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút második József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törley József, aki rájött, hogy a champagne-i pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló etyeki szőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törley a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobilklubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa-bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a Melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kesztyűk címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton, a mai Románia területén született, Kratofil Lajos néven. Bátyjával, Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti Dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki, a csapattal három alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember kétszer irányította a magyar válogatottat, amelyet négy világbajnokságra is kijuttatott. További két alkalommal edzőként vett részt olimpián, Rómában bronz, Tokióban aranyélmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.

0: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ismét visszatér a kánikula. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. A program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte. Várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett, szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján, a pályázatokat augusztus 25-éig várják. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédet. Hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyver birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Ráckeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak a Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat- és növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 29-35, este 23-27 fok várható. Napos, száraz idő lesz holnap is, csak néhol lehetnek fátyolfelhők az égen.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Adiliget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt. Tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította. Ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronz portrészobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adiliget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút Clark Ádám tér felüli végén található a Lánchíd hídmesterének szolgálati lakása. Az alagút déli oldalán járda fut végig, ennek használata azonban a gyalogosoknak nem ajánlott az autók keltette zaj és a levegő szennyezettsége miatt. Erre az ott kifüggesztett tábla is felhívja a figyelmet. Az alagút keleti kijáratának tetején szintén tábla figyelmeztette az embereket arra, hogy a kapuzat tetején korábban felállított drótkerítésen kívülre kimászni tilos. 2013-ban felújították az alagút kapuzatának tetejét, és új korlátot is építettek a halálos balesetek megakadályozására, mely városképileg is illeszkedik a környezetbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia egyes élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Calvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma,

0: Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ismét visszatér a kánikula, kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. A program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte. Várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett, szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján, a pályázatokat augusztus 25-éig várják. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédet. Hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyver birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Ráckeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak a Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat- és növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény mára globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 29-35, este 23-27 fok várható. Napos, száraz idő lesz holnap is, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget. Vera szakmai tapasztalatainak nagy részét karmesterek, így Fischer Ádám, Dubrovszky Rubén, Fischer Iván és Klutig Roland személyi asszisztenseként szerezte, ami a világ különböző operaházaihoz és zenekaraihoz juttatta el. A Bécsi Egyetemen tanult zenetudományt, majd a Zürichi Egyetemen elvégezte az Executive Master in Arts Administration szakot. A műsorvezető Békési Lili Veronika. Szeretettel köszöntelek a műsorban.
2: Köszönöm szépen, szeretettel köszönöm a hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Én ugyanis már egy jó pár éve ismerlek, és figyelemmel követem azt a munkát, amit csinálsz. És számomra az nagyon érdekes volt, hogy te ugye egy alapvetően zene szerető, zene értő és tudó családban nőttél fel. Hogyan vezetett el ez az utad a zenetudomány szakra?
2: Igen, de hát az alapvető kérdés az, hogy én svájciként hogyan kerültem be a magyar zenészek köreibe először is, és ezt nagyapámnak köszönhetem, Blum Tamás, aki karmester meg műfordító volt, és többek között Otto Klemperer asszisztense is volt a Pesti Operában, és a magyar családom, tehát nagyapám, meg apám, meg nagyanyám, azok a 70-es években disszidáltak, és Klemperernek köszönhetően Zürichbe kötöttek ki, mert Klemperer ott lakott. Tehát emiatt nőttem fel Zürichben, csak nagyapám meghalt, mielőtt születtem, és így az ő özvegyedet, a nagyanyám részben nevelt engem, és tőle tanultam magyarul, meg ővele jártam koncertekre. De ő tanított magyarra, meg a zene szeretetre. Sokszor gondolkodok azon, ha én ezt a két dolgot nem tanultam volna, akkor vajon mi lett volna az életemből, hogy bármi más. De nem is tudom elképzelni, mert egyszerűen a magyar nyelvtudás, meg szeretett a komoly zene iránt, az két nagyon fontos oszlop az életemben. Nagyanyám mindig azt mondta, hogy csináljál egy dolgot jól. És én azt most úgy 30 évesen visszatekintve tudom mondani, hogy én egyszerűen nem vagyok az a típus. Tehát zongoráztam, de nem vagyok az a típus, aki egy dolgot tud, vagy szeretne a tökéletességé vinni. Én szeretek több dolgot tudni valamennyire, hogy ezek kombinálhatóak legyenek. De én nem vagyok a világbajnok típus. Én nem szeretek egy dolgot, kizárólag egy dolgot csinálni, és ez egy a millió okból, hogy miért nem lettem zenész. Mert hogy a zongora mellett én megjártam sakra, cirkuszba, táncra, nagyon szerettem focizni, amúgy én focista akartam lenni gyerekkoromban. És a nyelvekkel is így vagyok, hogy egy nyelvet sem beszélek tökéletesen, vagy úgy, hogy tudnék regényt írni, vagy verset, de több nyelven tudok kommunikálni, meg valahogy megértetni magamat, és ez a fontos nekem. És Zürichben egy nagyon kemény gimibe voltam, jó gimi volt, és amit ott tanultam a nyelveken kívül, meg egy csomó eszközöt adott az életemnek, amit nagyon jól tudom használni, azaz, hogy annyira multikulti osztály volt ott Svájcban, meg annyira különbözőek voltunk, különböző hátterekből, különböző hitekkel, különböző életmódokkal, hogy nem csak azt, hogy tanultam együtt élni ezekkel az ütközésekkel, amik voltak, hanem hogy kifejezetten élvezem. Meg kifejezetten élveztem az osztályban. Matek tanárunk egyszer azt mondta, hogy ez az osztály, ez egy tiszta freak show. És nekem ez nagyon találó. És szerintem ez volt a legjobb felkészülés arra, hogy zenekarokkal dolgozzak. Mert ott is olyan karakterek ütköznek az árokban, hogy nem hiszed el, de közben ez az, ami nagyon élvezhetővé teszi ezt a munkát. Tini koromban akkor kialakult nálam egy ilyen opera és koncert függőség. Én heti 4-5 alkalommal mentem előadásokat hallgatni. Emiatt picit elhanyagoltam a tanulást is, de volt, hogy operában tanultam a francia szavakat a következő napi vizsgára, és hát ez mai napig nekem nagyon fontos az életemben, hogy koncertekbe járni, de aztán utána a művészbejáratnál várni is a művészeket, és együtt meg velük inni, megbeszélni a történeteket, meg az életet, meg Istent, meg mindent. Úgyhogy ez mai napig nagyon, nagyon fontos számomra, és ott úgy tini koromban kialakult ez, hogy zenész nem leszek, de zenével szeretnék foglalkozni. És ez volt a nehézség, találni ezt az utat, ami a komoly zenéhez kapcsolódik, de nem az előadó, hogy ott vajon mi az, ami az én szerepem.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget.

0: Ez a Capriccio, a Papagino és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget. És hogyan kerültél asszisztensi pozícióba? Ezt hogyan talált meg téged?
1: Hát ha visszanézem a karrieremre, eddig mindig úgy magyaráztam ezt az egészet, hogy ez egy lánc szerencsés véletlenekből, de én egyik helyzetből belebotlottam a másikba, úgyhogy azt sem tudtam, hogy mi történik velem is. Egyik pozícióba a másikba kerültem, de utólag nézve azt gondolom, hogy teljesen logikus ez, meg esetleg a mi szakmánkban tipikus karrier is, mert szakember hiány van. És hogy ha valaki látja, hogy itt van egy fiatal ember, aki érdeklődik a komoly zene iránt, és tud nyelveket, az már elég ahhoz, hogy érdeklődjön iránta. És ez történt velem gyakorlatilag 2012-től 2023-ig. Tehát úgy 10 éven keresztül egyik állásból a másikba kerültem, és az egész ott kezdődött, hogy letartoztak Pussy Riotot 2012-ben, és emiatt Zürichben egy csomó ilyen beszélgetés jött létre, főleg a színházban, hogy mi a, hát a művészet meg a szabadság, tehát mennyit szabad csinálni a művészetben, és ott Fischer Ádám egy előadó volt. És én egyszerűen az előadás után mentem gratulálni neki, és 4 kérdést tett fel, az, hogy tudok-e magyarul, mondtam valamennyire, érdekel a komoly zene, nagyon, Blum Tamás unokája vagyok-e, mondtam igen, és hogy kedden akarok-e jönni vele Szöktetés a szerelból próbát nézni a Zürichi Operában. És nehéz ügy volt ez számomra, mert kimibe jártam, tehát nem mehettem volna, és aki ismer engem, tudja, hogy mennyire szabályszerető ember vagyok, de életem egyik legjobb döntése volt, hogy beteket jelentettem aznap, és operába mentem, ami necces, mert majdnem közvetlenül a gimim mellett van az Operaház Zürichben, úgyhogy féltem, hogy valami tanárban vele botlok, de jól ment az egész, és ott láttam először életemben olyan dolgokat, amik most a mindennapomhoz tartoznak, de nagyon szeretek visszaemlékezni erre, hogy először láttam zenészeket árokban, civil ruhában, vagy megtapasztaltam ezt a hihetetlen sebesség, amivel kiürül az árok, ha kitör a szünet. Én nem tudtam, hogy olyan gyorsan tud futni egy zenész hangszerel együtt ráadásul. Meg láttam, hogy van egy férfi kottával, aki mindig odafut a karmesterhez, és azt mondja neki, hogy túl hangos a zenekar, mint hogy ez egy különállás lenne. Vagy először hallottam énekeseket markírozni, meg a rendező eltört a lábát, és akkor függöny előtt kellett folytatni a próbát. Tehát nekem ez egy csodálatos első tapasztalatom, élményem volt. És utána a kantinba beszélgettem Ádámmal, aki, én akkor 16 éves voltam, és felkért engem, hogy nem tudnék-e neki asszisztálni a műpában, hogy ott csinál egy ringet. Vannak ezek a vágnanapok, és mondtam, hogy szívesen, de nem tudok, meg gimiben járok. És akkor azt mondta, hát jó, hát akkor majd, ha leérettségiztél, akkor majd 2 év múlva, akkor majd 2014-ben. És én gondoltam, hát én nem ismertem őt, lehet, hogy bolond, nem tudom ki ez, és nem tudom, hogy ez betartja, meg mi az, hogy 2 év múlva leszek az asszisztense, de betartotta, de 2 évvel később hirtelen ott álltam Pesten a rádióban a rádiózenekar előtt, és amikor láttam, meg hallottam ezt a 100 embert Wagnert játszani, akkor egyszerűen tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni. És Bécsbe költöztem a zenetudományi tanulmány miatt, és csak egy tisztázunk, ezt sajnos be kell vallanom, ez az egész zenetudomány ott Bécsben, én ott nem tanultam sokat, én nem nagyon jártam. Ez egy olyan egyetem volt, hogy nagyon unatkoztam, tehát nekem volt 3 állásom az egyetem mellett. Én ezt...
2: Az nem kevés.
1: Igen, ez nem olyan zenetudományi képzés volt, hogy alaposan megtanultuk a dolgokat, hanem gyakorlatilag bejártam vizsgázni. És volt egészen az elén egy olyan időszak, ahol Ádám Amerikában volt, és heti csak 4 órám volt az egyetemen. De kiköltöztem Bécsbe, mire azt hittem, hogy itt most szigorúan tanulni fogok, és kiderült, hogy 4 órán van hetente, és akkor nem tudtam mit kezdeni magammal, és megint egy ilyen véletlen jött össze, hogy én Zürichben mentem bulizni a jazzklubba, és ott kezdtem egy férfival beszélgetni, és elmagyaráztam neki ezt a helyzetet, és azt mondta, hogy hát, hogy van egy barátja, aki barokk specialista, Bécsben él, és hogy pont keres valakit. És akkor 2 napra rá kaptam is telefonhívást ettől a Ruben Dubrovskitól, aki a Bach Konzor Wiennak az igazgatója, meg karmestere, és mondott egy címet, egy időpontot, és akkor oda mentem, és onnantól kezdve ennek a barokk együttesnek a menedzsere voltam, amit azért is vállaltam el, mert addig nem volt semmilyen hozzáférésem a barokk zenéhez. És úgy éreztem, hogy ez jó, ha magamat picit ilyen kellemetlen helyzetbe hozok. Most ugye a Wagner meg a szimfonikus világot azt úgy megismertem, de ez a barokk együttes világ, az nagyon más.
2: Szereted a mélyvizette is.
1: Igen, muszáj. Én egy olyan típus is vagyok, hogy úgy learning by doing, de hát én nagyon szeretek úgy, hát igen, úgy tanulni, hogy kipróbálom a dolgokat. Lehet, hogy én nem tudom, én utóbbi időkben azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is vagyok én valami intellektuális típus, hanem egyszerűen jógimiben jártam, de közben én a munkából tanulok. És ez a Bach konzorral is olyan volt, hogy ott kezdtem ezeket a dolgokat, hogy hangszerszállítást megszervezni, zenészek felkérése, kifizetése, hotel meg vonatjegy lefoglalása, és az volt a csúcs, hogy az első koncert, ami úgy 100%-osan minden elem az, hogy melyik ottatartó hol áll, és melyik zenész mit játszik, minden az én asztalomon keresztül ment. Az első ilyen koncert, az pont a Műpában volt, a fesztivál színházban, de hát az új zenekarommal visszakerültem a régi előadó helyre, és ez egy ilyen nagyon szép koncert volt számomra.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
3: A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget.

0: Újra itt a Kapricsó. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget. Ez egy nagyon izgalmas pályakép, amit eddig felvázoltál, és az is, hogy egyáltalán hogyan jutottál odáig, hogy egy saját ügynökséget alapíts. Azért, amit elmondtál, van egy nagyon nagy rálátásod arra, hogy hogyan működik az opera világ, a zenekari élet, és ugye ezeknek a szervezési tapasztalatai, ezek hogyan adódnak össze. Mi volt a legfőbb célod, amikor megalapítottad ezt? Szólistákkal akartál ledolgozni, zenekarokkal, illetve mi volt az a cél, ami kifejezetten az első sorba került számodra?
1: Igen. Hát egy csomóan mondtak, hogy minek most ügynökséget alapítani, hiszen mit tudom én, Covid után még nehezebb, minden a legnehezebb most. Nem kell senkinek, sem művész, sem ügynök, de hát ilyen nagyon nagy ellenszél jött. De alapvetően azért csináltam ezt az ügynökséget, mert hogy ha nézzük ugye a összképet, akkor az van, hogy egyszerűen hiszek abban, hogy a művészetek úgy békesebb és egyszerre izgalmasabbá teszik az életet. És a művészetek létrehozása az nagyon jó szervezést igényel. És itt van a furi dolog, ez a szervezés a művészetben, hogy ez adminisztráció és művészet együtt, mind a kettőhez kell érteni, miközben nagyon különbözőek, és az a kérdés, hogy mennyire tud együttműködni a két világ. És szerintem ez a 10 év, ami volt nekem úgy ebben a vad karrierben, nagyon jól megtanultam áthidalni ezt a két oldalt, és szerintem én tudom a kettőt összekötni. És most ehhez kellett találnom egy formát, hogyan szeretnék azt csinálni, és hogyha nézzük az egész művészet, nem tudom mit, területét, akkor az én részeimet ebben, az én kis részem abban, azok kiváló minőségű, mondjuk komoly zenei koncertek megszervezése, ami mostantól nem úgy szeretnék, hogy fix egy zenekarnál, egy irodánál, egy helyen, hanem mint a művész partner in crime-ja, vagy menedzsere, hogy mint a művész képviselője így bejárni a világot. És nem is, szóval nem is azért alapítottam meg ezt az ügynökséget, mert hogy pontosan tudtam, hogy ezt meg azt a művészt szeretném képviselni, hanem azért is, mert nyilván nagyon gyorsan megváltozik most a világ, és szerintem az, hát az ügynökségeknek a feladati köre is drasztikusan fog megváltozni. És ezt szeretném megtapasztalni, hogy hova megy ez az egész ügynökség világ, mert megváltozik, ahogyan eddig is. Tehát, ha nézzük, hogy mi volt régen, imprezárió volt, aki vitte a művészt ide-oda, és nem az volt, hogy ő eladta a művészt, hanem ő volt az egész pénzügyi rizikó, vagy hogy mondjam ezt, ő bérelte ki a termet, ő adta el a jegyeket, ő csinálta a reklámot, tehát ő egy ilyen összszervező volt, és az idővel felosztott két irányba. A szervezőbe, aki helyben van, aki lokális, aki ismeri az ő közönséget, az a zenekar, a fesztivál, a koncerthouse, mit tudom én, és a másik oldalon az ügynök, aki ide-oda próbálja elhelyezkedni a művészeit. És ahogyan már a bevezetőben az úgy kihallatszódott, én úgy érzem, hogy nekem ez az ügynökség rész oldal, ez sokkal jobban passzol a karakteremhez, hogy tudok ide-oda menni, tehát van egy ilyen nyugtalanság, azt tudom, és hogy nem az van, hogy én a lokális vagyok, hanem én a lokális emberrel szeretnék összeműködni. És egy éve alapítottam meg az ügynökséget, mert hogy ez a 10 év alatt egy csomó kérdés jött össze, és az ügynökséggel szeretnék találni válaszokat rá.
0: És mik ezek a kérdések?
1: Az a baj, hogy most még több kérdés jött össze még az első évben, de szívesen megosztom azt, amit úgy megtanultam az első évben. Tehát a kiinduló pont az egésznek az volt, hogy zenészek százaival beszélgettem, kapcsolatban voltam az elmúlt években, és egy olyan majdnem haragot érzem, hogy ügynökség világával szemben, meg egy olyan panaszkodást hallgattam, hogy a sok beszélgetésből próbáltam kiszűrni, hogy mik az alap problémák, és úgy két pontot tudok mondani, ahol úgy gondoltam, hogy ezen esetleg lehet megváltoztatni, hogy lehet, hogy ezt jobban tudok csinálni. És az első pont, ami ugye a zenészek úgy kritizálják, mondjuk, az a transzparencia. Tehát azt, hogy tényleg lehet hallani olyan esetekről, és nem kevesekről, hogy mit tudom én, a művész nagyon örül neki, hogy végre felvetődött egy ügynökség, de hogy legrosszabb esetben még fix összeget is fizet az ügynökségnek, de cserébe nem is kap koncertet. És ha utána kérdez, hogy mi a helyzet, nem eladható-e, vagy nincs ideje dolgozni az ügynöknek, vagy kinek írt, vagy mi a helyzet, arra nem kap választ. És ez egy nagyon nagy bizalomtöréshez vezet. Tehát a hiányzó transzparencia egy bizalom problémához vezet az ügynökség és a zenész között. És ez az én induló pontom, és azért is neveztem el Veracity Artistsnak, hogy nyilván szójáték a nevemmel, hogy Vera, meg City, hogy bármilyen városból lehet belimbotlani, ha van ott koncertterem, vagy garázs, ami koncerteket szervez, de hogy a Veracity ugye azt jelenti angolul, hogy őszintesség.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.
1: Az a célom, most ez még kialakulásban van, technikailag még nem működik 100%-osan, de azt, hogy a zenészek kapnak hozzáférést az én jegyzeteimhez, amiket online csinálok, és bármikor nézhetik, hogy kinek írtam, ki válaszolt, ki nem, milyen okból nem hegedülhet. Azért, mert nem kell már hegedűs, vagy azért, mert ázsiai. De hát, na, csúnya dolgokat is lehet látni ott, nyilván, de hogy hozzáférést adok a zenészeknek. Az, hogy akarják-e látni, az egy másik kérdés, de hozzáférést adok. Tehát vannak zenészek, akik heti szintén bemennek, és látják, hogy, és írnak is, hogy jaj, de jól láttam, hogy most ennek az 50 embernek írtál, igen, hogy itt Olaszországban, de hát lehet beszélni velem. De, hogy látjuk, hogy most sok olasz e-mail ment ki, de én szeretnék most egy picit, mit tudom, én megyek Berlinbe, szeretnék Berlinbe fókuszálni, beszéljük meg, hogy ott kinek, kivel kéne felvenni a kapcsolatot. Tehát én ezt minél nyíltabban próbálom kezelni a zenészekkel. És a második probléma az, hogy egy csomó ügynökség, és itt is nem mindenki nyilván, csak kialakult egy ilyen kép, hogy egy csomó, főleg nagy ügynökség fix províziót kér, fix százalékat a művész összes bevételére. És azzal igazolják, hogy azt mondják, hogy hát, hogy a művész jön az én nagy híres ügynökségembe, akkor innentől kezdve úgyis az összes felkérés csak is azért jön létre, mert hogy az ügynökségnél van, de hát jogos azt, hogy minden bevételre kapjak százalékot. Most az én ügynökségem az egy csecsemő gyakorlatilag, tehát most született. Nálam ez most még nem így van, fordítva van most még nálam. Az ügynökségemnek azért van bevétele, mert a művésznek már van koncertje, amit nem én szerveztem valószínűleg. És itt akartam találni valami kompromisszumot, mert amit nem lehet csinálni, az, hogy minden felkérésnél végig beszélgetjük, hogy most vajon ki miatt jött össze ez a felkérés. Tehát azt nem csináljuk, hogyha felkér egy koncertszervező szólistámat, hogy akkor megbeszéljük, hogy vajon azért, mert a szólista az utolsó előadás után ott pesgőzött vele, vagy azért, mert én egy jó telefonhívást csináltam ezzel az intendánssal. Ezt nem fogjuk végig beszélgetni esetenként, annak semmi értelme nincs, hanem azt a lehetőséget adok a művészeknek, hogyha belépnek az ügynökségbe, akkor leadnak egy kontaktlistát, ami egy win-win szituáció, mert kapok kontaktokat, nem kell kutatnom, hanem itt van, mit tudom én, 50 e-mail cím emberekkel, akiket ő ismer, ahol már fellépett, tehát nekem sokkal kevesebb munka, és ő ezt beveheti a szerződésébe, és ezek a kontaktok, ezek mondjuk azt, hogy biztonságban vannak a legmagasabb províziótól. És a művész, ha felkérést kap a saját kontaktjától, amiben van a szerződés, akkor ő döntött, hogy saját magának szervezi-e, akkor 0%, semmi dolgom nincs hozzá. Vagy azt mondja, hogy Vera, vedd át te, mert nincs időm ezt megszerveznem, akkor a közepes províziót kapok. De soha nem a nagyot. És szerintem ez egy nagyon jó kompromisszum, hogy azért a művész már belefektet munkába, és nem látok okot rá, hogy most miért kérjek mondjuk 20%-ot valamire, amit ő évek óta létrehozott. Úgyhogy ezzel kísérletezek, ami egyrészt szerintem nagyon fair, de másrészt több munkával jár a művésznek, mert neki döntenie kell, hogy ez most milyen kategóriájú felkérés. És van, aki egyszerűen azt mondja, hogy nincs időm ezzel foglalkozni, vagy amúgy is már úgy megy a karrierem, hogy nem tudok felkérésenként most itt játszani, hogy ez most egy ilyen vagy olyan csomag, hanem azokkal külön tudjuk megállapítani, hogy mégiscsak egy fix összeg mindenre. De azt a művész döntheti. Tehát ez egy opcionális dolog. És a másik oldalon a szervezőkkel is beszélgettem, hogy mi az ő problémájuk az ügynökségekkel, és ott is két alappont alakult ki. Az egyik az, hogy a szervezők nagy része azt mondták, hogy Vera, hát nem hiszed el. Annyiszor kell utána futnom az információkért, tehát hogy lehet az, hogy az ügynökségek nem küldik el időben, hogy van az, hogy mindig nekem kell kérdeznem, ötször kell kérdeznem, tehát ilyen eléggé kétségbe esett emberekkel találkoztam. És a másik az, hogy ami viszont az én előnyöm, hogy sok szervező azt mondta, hogy valahogy ez az ügynökök, hogy ez egy saját gondolkodási mód, és hogy nagyon hamar észreveszik, hogyha valaki a szervezés oldalán dolgozott régen. És ez itt az erősségem, hogy én tudok a szervező fejével gondolkodni, és sokszor már kaptam ezt a visszajelzést, hogy azonnal észrevették, hogy úgy tudok kommunikálni velük, hogy pontosan tudom, hogy az ő oldaluk a mi, mik a következő lépések, és így gyorsabban lehet efficiensebben együtt dolgozni. Úgyhogy emiatt is alapítottam ezt az ügynökséget, mert az az érzésem, hogy úgy kiszűrtem az alapproblémákat, és hogy most szeretném kipróbálni, hogy ez megoldható-e. Ha nem, akkor nem, de kipróbálom, és nyilván vannak kihívások, de vannak előnyek is.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
2: A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget. Jelenleg hány zenésszel vagy együttessel dolgozol együtt?
1: Dupla annyival, mint amennyit tudnék kezelni.
0: Lehet, hogy 11. neked is lesz asszisztensed.
1: Igen, hát, ha lesz pénz, akkor lesz asszisztens. Nem, a jelenlegi helyzet az tényleg az, hogy 11 művész van. Az volt a cél, hogy 6 legyen, mert beszéltem néhány ügynökkel, és ez a szám, hogy 6 művész per fő, az kezelhető. Azért lett 11, mert hát lehet, hogy nem mondtam eléggé keményen nemet, vagy nem tudom. Meg az is, hogy tavaly decemberben kiraktam egy Facebook posztot, hogy megalapítottam ezt az ügynökséget, és azóta kapom a jelentkezéseket nagy mennyiségben. És én nem a mennyiségben döbbentem meg, hogy mennyien jelentkeznek, hanem a minőségben, hogy milyen emberek örülnek neki, hogy megalapult egy kis ügynökség, tehát olyan nevek, különböző okokból, vagy azért, mert eddig úgy is megy a karrierük, és maguknak szervezik, és most már szeretnének, ha valaki átvenne, vagy nyilván egy csomó zenész, aki azt mondja, hogy nem érzem már jól magamat a nagy ügynökségennél, hanem valami személyesebb kontaktot keresek az ügynökömmel. De hát ez gyakorlatilag olyan, mintha egyszerűen túl zsúfolt az ügynökségem. Nekem most következő hónapok, években iszonyatosan sokat kell dolgoznom, mert a cég pénzéből a 3/4-ét felhasználtam, és most sürgősen vissza kell keresnem valahogy a pénzt, mielőtt csődbe megyek. Tehát nekem most az első prioritás, sajnos mondanám tényleg az, hogy adjam el a művészeket, mert azt, hogy vannak ilyen ötleteim, meg terveim, meg szerintem tényleg jó ötleteim, azt nyilván csak akkor tudom megvalósulni, hogyha van bevétel a cégnek. És picit úgy érzem magamat, mint egy ilyen bolt, hogy most nyitottam egy boltot, és szépen kiválogattam, hogy egy kenyér, egy vaj, egy nem tudom, esetleg egy sampon, de hát úgy egy jó kis csomagot szeretnék összeállni a vevőnek, hogy mindenkinek legyen egy picit valami. Nincs még vevő, de már 18 sampon és 36 kenyér kopok, hogy adjam el őket is a kis boltban, és mindenkinek válaszolok, aki küld e-mailt, és mondom, hogy egyszerűen tehát nincsen kapacitásom, ha stabilizálódott a helyzet, ha 2-3 évre előre látom a bevételeket, akkor esetleg fel tudok venni munkatársakat, és akkor tudom, hogy mondom, bővíteni az ajánlatot. De most egyszerűen tönkretenném magamat, és már elég necces a helyzet 11 művésszel, bevallom, de hát nagyon-nagyon sok munka.
0: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon összetett feladat, és mivel a beszélgetésünk végére kezdünk érni, és még én azt gondolom, hogy bőven lenne miről beszélnünk, sőt, ezért csak talán azt kérdezném meg, hogy milyen jövőképet szánsz ennek az ügynökségnek és saját magadnak.
1: Igen, én az ügynökséggel azt szeretném kideríteni, hogy az a fő kérdés, hogy lesz-e még szükség ügynökségre a jövőben. És az a válaszom, hogy valamennyire igen. Ez most mind az én elméletem. De szerintem olyan technikai eszközök lesznek, hogy a zenészek a saját maguk menedzserük lehetnek, mert hogy az ügynökségeknek a nagy fontos feladatait tudják átvenni, ami a kommunikáció és a saját eladása. Hogy ez megtörténik-e, az egy másik kérdés, mert a művész szeretne ezt csinálni, hajlandó-e, képes-e? Mert tudjuk, van művész, aki azt mondja, hogy nem vagyok elégedett a CD label helyzetével, úgyhogy megalapítom a saját CD lébelemet, és van művész, ahol gyakorlatilag előadás előtt ellenőrizni kell, hogy rajta van-e a gatyája, mielőtt színpadra fut. Tehát nagyon különböző típusok vannak, és mindenki más szervezési asszisztenciát mondunk most igényel. De az van, hogy én egyszerűen nagyon hiszek a komoly zené jövőjében, én nem hiszem, hogy ez eltűnik. Meg én hiszek abban, hogy egy csomó ember, milliárdok emberek szeretik a komoly zenét, csak nem tudnak róla. És most az történik az egész világon, hogy ezt most múltkor olvastam, és nagyon tetszett, hogy egyre több szabadidőnk lesz az emberiségnek. Egyre kevesebbet dolgoznak, egyre több szabadidejük lesz. Kitaláltak, hogy emiatt egyre több drogprobléma is alakult ki, és én azt szeretném mondani, hogy drog helyett menjünk már koncertbe vagy múzeumba, hogy ez sokkal izgalmasabbá teszi az életet, meg egészséges is. És az én ügynökségem jövőbeli feladatai azok most azok, hogy a karriermenedzsmentet szeretnék szélesebbre gondolkodni, mert ugye az azért az az erősségem, hogy mindenből egy picit. Tehát vannak ilyen témák, hogy marketing, hogy mennyire az ügynök feladata legyen, hogy segítsen a művésznek, hogy legyen jó honlap, felvétel, pénzszerzés azok a célokból. Azt, hogy a zenélésen kívül annyi téma van, mint például hogyan védjük meg a fülünket, nagyon nagy téma, hogyan védjük meg a pszichénket, nagyon nagy téma. A hangszer kánon. De hát azt, hogy ügynökök azt mondják nekem, hogy nehogy felvegy klarinétot meg csellót, mert azt nem tudod eladni, mert hogyha egyszer volt egy klarinét verseny egy koncertteremben, az egész évre ki van lőve a klarinét, csak hegedű, zongora és karmesterekkel foglalkozzál. És itt az én kérdésem, de hol törünk ki a körből? Tehát ki az, aki hajlandó klarinétot, csellót, vagy most például én azt csináltam, hogy felvettem trombitát, részfúvós kvintettet és cimbalmot, hol törünk ki a körből? De hát én most azt szeretném, hogy olyan hangszereket, furcsa szó ezt, hogy támogatni, hogy azt jobban belevinni a repertoárba, hogy más ügynökségek is kapják meg a bátorságot ahhoz, hogy felvegyék mondjuk több, mit mondjak, gitáros oboást, nem ez a klasszikus top 3 hangszert. És azt kell mondanom a végére, hogy sajnos én még azt is látom globálisan, de ez most nem egy lokális probléma, hanem mindenütt, hogy az akadémiák még nagyon-nagyon arra tanítják a zenészeket, és kizárólag arra, hogy hogyan játszom a hangszeremet a legjobb módon. És azon kívül annyi téma lenne, ami segít egy zenész karrierbe, illetve, sőt fordítva, ha nem tanulod meg, tönkre teheti a karrieredet. Hogy amíg túl sok akadémia vagy nem hajlandó, vagy nem képes rá ezeket tanítani, mert nincs rá pénz, nincs rá személyzet, nem tudom, addigra valakinek ezt át kell vennie. És nagyon veszélyesnek találom ezt a kijelentést, hogy nem az ügynök feladata. Nem az ügynökség feladata. Oké, csak kinek a feladata, és hogyha az ügynökségnek a jövőben esetleg már nem lesz feladata, mert olyan technikai eszközök lesznek, hogy amúgy is a zenészek tudják csinálni maguknak, ha így lesz, akkor mi lesz? Akkor találni kell új feladat. És mi van, hogyha ez egy feladat? És ez nagyon veszélyes terület is, tehát most mielőtt csinálnék ilyen dolgokat, mindig úgy picit jobbra-balra kérdezek az ügynököknél, hogy vajon mi lesz, hogyha ezt meg azt kezdeném. De ez a cél, hogy kísérletezek, és ez a Veracity Artists-szal tudom kideríteni, és annak örülök, hogy most lesz időm hozzá.
0: Vera, én nagyon örülök neki, hogy feltártál egy számunkra egyébként ismeretlen világot, és nagyon örülök neki, hogy belevágtál ebbe az ügynökségi létbe. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogyha egy pár év múlva beszélgetünk, akkor hol tartasz ebben a folyamatban, úgyhogy addig is sok sikert kívánok neked, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm szépen, majd visszajövök és beszámolok.
0: Jó.
2: Ez volt már a Capriccio. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.
3: A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerimi Nóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ismét visszatér a kánikula. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről. Hétfőn veszi kezdetét az 54. tokaji írótábor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, a legfelsőbb

0: A bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte. Várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján. A pályázatokat augusztus 25-ig várják. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Ráckeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szerb kereskedők mentőautókkal járnak Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat- és növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci regionális műhelyének Nomád Nemzeték című kiállításával kezdődik. A program szerdán dombormű avatással és díjátadó fogadással zárul. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt. Lassulásra számítsanak. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Köszöntjük a Cine Music hallgatóit mai összeállításunkban. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Filmzenei két óránk első felében egy 2019-es és egy 2022-es science fiction zenei világába kalauzoljuk Önöket. Elsőként az Ad Astra Út a csillagokba című film aláfestését hallják, amelyet az Emmy díjra jelölt német származású komponista Max Richter írt. Majd a Roland Emmerich rendezésében készült Moonfall című film zenei világa tárul elénk, amelyet Harold Closer és Thomas Wanker komponáltak. A sorozatok blokkjában egy horror széria első és második évadával foglalkozunk, amelyben rendkívül ügyesen keveredett össze a fikció és a valóság. Ez a Terror, amelyhez Mark Corwin írt zenei kíséretet. És végül a Cine Music mai adását az egyik legismertebb képregényfilm széria, a Galaxis őrzői harmadik részének zenéjéből készült összeállításunkkal zárjuk, amelyet John Murphy komponált. Izgalmas két órának nézünk elébe, tartsanak velünk itt a Klasszik Rádió 92.1-en, egészen 19 óráig, illetve csatlakozzanak hozzánk a Facebookon található Cine Music oldalunkon is. James Gray filmjét, az Ad Astra Út a csillagokba című science fiction-t 2019-ben mutatták be. A film főszereplője Brad Pitt, aki Roy McBride műszaki tiszt figuráját alakítja. Az Ad Astra-ban, az események középpontjában tehát Roy McBride áll, akit természetesen egy olyan küldetésre kérnek fel, amelyen az emberiség túlélése múlik. Így főhősünk elindul, hogy átszelje a galaxist, és kiderítse az igazságot apjáról, aki 20 éve eltűnt, miközben idegen életformák után kutatott az űrben. Ugyan sokáig halottnak hitték, de egy új bizonyíték arra utalhat, hogy Clifford McBride még mindig él, és egy elhagyott erőműben bujkál egy távoli bolygón, és hogy potenciális veszélyt jelent az egész univerzumra. A film látványvilága lenyűgöző, hiszen a Föld, a Hold, a Mars és a Neptunus képezi az Ad Astra kiábrándult, meglehetősen magányos utazásának állomásait. A főszereplő belső vívódásait, dilemmáit pedig remekül formálja meg Brad Pitt. James Gray filmje minden fantasztikus vonulatával együtt is személyes drámát mesél el, és ennek köszönhetően szkeptikus, sőt szinte pesszimista képet fest az emberiség jövőjéről.

Az Ad Astra út a csillagokba című filmhez Max Richter írt kísérőzenét, remekül ráérezve a science fiction filmhez illő zenei megoldásokra. A német származású zeneszerző 1966-ban született Hamelinben. Max Richter a kortárs zenei élet egyik legizgalmasabb alakja, aki zeneszerzőként, zongoristaként, producerként és munkatársként is úttörő munkát végzett. A szintetizátoroktól és számítógépektől a teljes szimfonikus zenekarig Richter innovatív munkássága szólóalbumokat, baletteket, koncerttermi előadásokat, film- és televíziós sorozatokat és színházi műveket foglal magában. Klasszikus képzésben részesült az Edinburghi Egyetemen és a londoni Royal Academy of Music-on tanult, majd Luciano Berio zeneszerzőnél végezte tanulmányait Firenzében. Richter 2002-es debütáló albumát, a Memory House-t, a The Independent és a Pitchfork magazine mérföldkőnek nevezte, 2004-es The Blue Notebooks című albumát pedig a The Guardian az évszázad egyik legjobb klasszikus művének választotta. Richter termékenyen ír film- és televíziós forgatókönyveket, többek között az Ellenségek, a Fekete tükör, a Tabu, amelyet Emmy jelölést kapott, az HBO sorozatok, valamint a Kokainkölyök, a Két királynő és az Ad Astra című filmekhez. Zenéje Martin Scorsese Viharsziget című filmjében, vagy Ari Folman Libanoni keringő című filmjében is hallható. Most a Cine Musicban jöjjenek további különleges zenei részletek az Ad Astra Út a csillagokba című filmből.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt, lassulásra számítsanak. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk filmzenei összeállításunkat a Moonfall című film zenei anyagával. A Moonfall egy 2022-es science fiction katasztrófa film Roland Emmerich rendezésében. A filmnek egyébként Emmerich volt az egyik írója és producere is. A főszerepekben Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña és Donald Sutherland látható. A rendezőt nem a kifinomult stílusáért, hanem a büszkén vállalt megalomániájáért szeretjük. Emmerich már az egyetemi vizsgafilmjével rekordot döntött, hiszen az minden idők legdrágább diplomafilmje lett. Hollywoodba költözve két akció science fictionnel indított, a Tökéletes katonával és a Csillagkapuval, majd a 90-es évektől kezdve megmutatta, mi az, amihez tökéletesen ért. A Függetlenség napja inváziós katasztrófa filmjében majdnem elpusztul a föld. A Godzillában New Yorkot megtámadja egy óriás hüllő, a Holnap utánban a globális éghajlatváltozás írtja ki az embereket, a 2012-ben pedig szintén pár túlélő marad a teljesen víz alá került bolygón. A Moonfallt sem a szakma, sem a közönség nem díjazta. Annyi pozitívum azonban mindenképpen elmondható, hogy van benne új elem Emmerich korábbi munkáihoz képest. A filmben az emberiséget egy mindent elsöprő katasztrófa fenyegeti, amikor egy sötét, titokzatos erő eltéríti a holdat a pályájáról, és közvetlenül a föld felé löki. A becsapódás elkerülhetetlennek tűnik, a bolygó végveszélyben van. A káosz és totális pánik közepette a NASA vezetője és egykori űrhajósa, Joe Faller, a filmben Halle Berry, egy meghökkentő teóriával áll elő, ami a megmenekülést jelentheti mindenki számára. Faller összeáll egy elszánt űrhajóssal és az összeesküvés elméletek szakértőjével, hogy egy lehetetlennek tűnő küldetésen mentsék meg a világot. De arra egyikük sincsen felkészülve, ami a Holdon vár.

Bár a Moonfall bukás volt, a zenei anyagát azonban feltétlenül ajánljuk meghallgatásra. A film zenei anyagát Harald Closer és Thomas Wanker alkotta meg, és remek munkát végeztek. Harald Closer 1965-ben született Ausztriában, neve elsősorban Roland Emmerich házi zeneszerzőjeként ismert, illetve onnan, hogy egyre több szerepkörben igyekszik kipróbálni magát az adott alkotásokon belül. A szerző filmográfiájából látható, hogy míg nem fordult teljes mértékben Hollywood felé, addig viszonylag sokféle projektből vette ki a részét. Nevéhez többek között olyan filmek aláfestése köthető, mint a Holnap után, a Halál a ragadozó ellen, melyekért BMI díjat kapott, továbbá az időszámításunk előtt 10.000, a 2012, a Midway vagy az Elnök végveszélyben. Harald Closer, Emmerich filmjeinek producere és írója, valamint Thomas Wankerrel közösen jegyzi a zenét is. Thomas Wanker szintén osztrák zeneszerző, már fiatal korától kezdve zenét tanult. 1992-ben Los Angelesbe költözött, hogy a Dél-Kaliforniai Egyetemen olyan neves filmzeneszerzőktől tanuljon, mint Jerry Goldsmith és David Raksin. Filmzenei munkái között szerepel a Függetlenség napja, továbbá a Feltámadás, a White House Down, az Anonymous, a 2012, az időszámításunk előtt 10.000 és a Roland Emmerich által rendezett Holnap után, a 13. emelet és az Ellenséges átvétel. A televízióban a Buffy a vámpírvadász című sikersorozat több mint 40 epizódjának zenéjét szerezte. Itt a Cine Musicban most hallgassunk meg további zenei részleteket a Moonfallból, amely hangszerelésében bőségesen használ vonósokat, fúvósokat, kórust és zongorát.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ismét visszatér a kánikula. Hétfő 10 óráig várják a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus

0: európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci regionális műhelyének Nomád Nemzeték című kiállításával kezdődik. A program szerdán dombormű avatással és díjátadó fogadással zárul. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a vasárnap reggeli kormányülés után hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni, hozzátette. Az izraeli hadsereg továbbra is fellép a hadsereget és az izraeli állampolgárokat fenyegető veszélyekkel szemben. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli a kapacitását, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartomány déli területén 20 ezer embert evakuáltak. A régióban 102 erdőtüzet jeleztek vasárnap, amelynek eddig csak a felét sikerült megfékezni. A szélsőséges eseteket az elhúzódó hőség és a szárazság váltotta ki az utóbbi 24 órában. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten félpályás lezárásra kell készülni a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a Fehér úton. A Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában rendezvény előkészületei miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől a H5-ös Héva Batthyány tér és az Aquincum között egész éjszaka jár. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.
3: Köszöntjük újra a Cinemusic hallgatóit ezúttal a sorozatok blokkjában. Mai adásunkban egy horror széria első és második évadával foglalkozunk majd, amelyben rendkívül ügyesen keveredett össze a fikció és a valóság. Izgalmas percekben lehet részük tehát azoknak, akik velünk tartanak.

Az előbbi percekben a 2018-ban az AMC csatornán bemutatkozó Terror című horror széria főcímzenéje csendült fel, amely antológia sorozatként 2019-ben tért vissza a második évaddal. A produkció első évadában egy 1845-ben történt valós és egy meglehetősen tragikus esemény története elevenedik meg. 1845. május 19-én két gőzhajó indult útnak abból a célból, hogy megtalálják az északnyugati átjárót. Ez az expedíció azért is volt nagy jelentőségű, mert akkoriban még nem létezett a Panama csatorna, így közel 13 ezer kilométerrel rövidítette volna le a London-Tokió közötti távolságot, ami megkönnyítette volna a nemzetközi kereskedelmi útvonalat. Azonban a gőzhajók indulása után nem sokkal a 129 fős legénység és a két kapitány Sir John Franklin és Francis Crozier nyomtalanul eltűnt a jeges tengeren. Eltűnésükre azóta számos magyarázat született, többek között az is, hogy a legénység egy része romlott ételek hatására ételmérgezésben hunyt el, de számos 1850-ben felfedezett csontmaradvány alapján a kannibalizmus vagy a medvetámadás gyanúja is felmerült. A brit királyi haditengerészet legtragikusabb expedícióját Dan Simmons, amerikai író, egy horror történelmi regényben mesélte el, amelyet aztán Ridley Scott Oscar-díjra jelölt amerikai rendező ültetett képernyőre, és készített belőle sorozatot Terror címmel. Külön figyelmet érdemel az első évad számos magyar vonatkozása is. Egyes filmkockákon ugyanis felfedezhető az Állami Operaház belső tere, arról nem is beszélve, hogy a produkciót magyar stúdiókban forgatták, illetve a szériában látható kellékeket és horrorisztikus elemeket magyar szakemberek készítették.

Az imént a Terror című széria második évadának a Terror Gyalázat címre keresztelt produkciónak a főcímzenéjét hallhatták, amely antológia sorozat révén már a Pearl Harbor eseményei utáni Japánba kalauzol bennünket. A sorozat Gyalázat alcíme Franklin D. Roosevelt elnök Pearl Harbor utáni beszédére utal, amelyben Pearl Harbor elleni támadást, vagyis 1941. december 7-ét a gyalázat és az aljasság napjának nevezte. A hangulatában meglehetősen markáns Terror sorozat második évadában a háború után integráló táborokba zárt japán bevándorlók szenvedéseit mutatja be egy japán család szemüvegén át, akiket a sok átélt szörnyűség mellett még egy vándorló szellem is kísért. A kísértett bemutatása esetében domborodik ki leginkább a japán kultúra, ugyanis a legenda szerint Japánban léteznek olyan nyughatatlan szellemek, akik a haláluk után a földön maradnak, és még lezáratlan dolgaik miatt kísérteni kezdenek. Fizikai formájuk a legtöbb esetben női alakot ölt, hosszú fekete hajjal és fehér kimonóban jelennek meg. Őket a japán kultúrában jure-nek nevezik.

Ugyan a második évadban is megjelenik Ridley Scott neve producerként, de tényleges munkát már nem végzett, amely a kritikusok szerint meg is látszódik a Terror második évadában, ami ezáltal kevésbé lett sikeres, mint a produkció első évada. Ennek ellenére a széria dallamvilágára nem lehet panaszunk, hiszen a széria komponistája Mark Carven, kanadai származású zeneszerző, igencsak csontig hatoló muzsikát alkotott. A komponista eddig leginkább a science fiction és a horror műfajában alkotott maradandót. Az ő nevéhez köthető a már kult státusszá emelkedett Kocka című film dallamvilága is, amellyel gyakorlatilag azonnal ismerté vált. Legutóbbi munkája a 2022-ben bemutatott Fekete Telefon című horrorfilm zenei anyagának megalkotása volt, Ethan Hawke főszereplésével, amely nem csak kritikai, de közönség siker is lett. Most azonban következzenek további dallamok a Terror Gyalázat című szériából, amellyel már búcsúznak a sorozatok, de várjuk Önöket a jövő héten is, amikor is az Our Planet bolygónk csodái című sorozat és annak dallamvilága mutatkozik be itt a Cine Musicban. Tartsanak velünk akkor is!

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a Fehér úton. A Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárása és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában rendezvény előkészületei miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől a H5-ös Héva Batthyány tér és az Aquincum között egész éjszaka jár. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: Ahogyan múlt vasárnapi adásunkban is, úgy most is a filmzene.net portál 2022-es visszatekintésével zárjuk a Cine Musicot. Akkor a képregényfilmek, illetve könyv adaptációk kíséreteiről esett szó olyan alkotások révén, mint például a Batman, a Doctor Strange az őrület multiverzumában, a Halál a Níluson, vagy az Időutazó felesége. Mai összeállításunkban a franchise-ok várva várt folytatásaira, illetőleg az animációs alkotásokra térünk ki. 2022 újfent olyan esztendő volt, amely során a képregényhősök visszatérését várták leginkább a mozinézők, ugyanakkor ez a trend kezdett kicsit árnyalódni az előző esztendők gyakorlatához képest, mivel voltak olyan nagy visszatérők, melyek távol álltak ettől a műfajtól. És olyannyira vett fordulatot ez a dolog, hogy 2022 legnagyobb bevételeit produkáló filmjei közül az első kettő nem is képregény mozi lett. A legkiemelkedőbb sikert a Top Gun Maverick aratta, amelyben nem csak Tom Cruise és Val Kilmer tértek vissza, hanem az első rész komponistája Harold Faltermeyer is, igaz immáron Hans Zimmerrel, Lady Gagával és Lon Balfal. Első blokkunk az ő muzsikájukkal indít, majd érkezik Michael Giacchino harmadik dínós zenéje, a Jurassic World világuralom szkorja, ami hasonlóan szépre és összetettre sikerült, mint az előző Jurassic World muzsikák. A vakmerő vadászpilóták és őslények mellett a Navik visszatérését is felfokozott érdeklődés övezte, és a második legtöbb bevételt produkálták. James Cameron 13 év után hallatott magáról ismét az Avatar a víz útja kapcsán, melyhez Simon Franklin szolgáltatta a kíséretet úgy, hogy saját elképzelését egykori barátjának, az első rész zenét is jegyző James Hornernek jól ismert témáiba, zenei világába oltotta. J.K. Rowling univerzuma szintúgy tovább bővült. A legendás állatok és megfigyelésük Dumbledore titkai révén, melyhez a korábbi gyakorlatnak megfelelően James Newton Howardot szerződtették. A science fiction világ nagy vadásza, a ragadozó is felbukkant, igaz ezúttal nem a mozivásznon, hanem a Hulu és a Disney Plus csatornáin. A Ben Trachtenberg rendezte Prédában egy Comanche indiánszál szembe a világűrből érkező idegennel, összecsapásukhoz pedig Sarah Schachner szolgáltatott hol tradicionális, hol pedig feszült, elektronikus elemeken nyugvó dallamokat.

Az animációs alkotások legnagyobb vesztese 2022-ben minden bizonnyal a Pixar volt azzal, hogy kedvenc karakterét, Buzz Lightyear-t önállóan próbálta bevetni, a közönség azonban bármennyire is kedvelte a Toy Story filmeket, erre valamilyen oknál fogva nem volt kíváncsi. Sajnos ezzel együtt Michael Giacchino munkájáról is méltatlan módon került le a reflektorfény, holott az egyik legkarakteresebb rajzfilm zenét szállította a Lightyearhez. Záróblokkunk második muzsikája a Minionokhoz fog kapcsolódni, akiknek Gru színre lép című történetéhez újfent Heitor Pereirát szerződtette az Illumination Entertainment csapata. A helyenként a James Bond mozik aláfestéseinek stílusát idéző, rendkívül szórakoztató szkort pedig Steve Jablonski heroikus kompozíciója követi majd, melyet a DC szuperállatok ligája ihletett. Mai adásunkat Varga Ramona szerkesztette, munkatársaink voltak Glock Melinda, a filmzene.net portáltól Kulics László, technikus kollégánk és a műsorvezető Hávarga Marian. További tartalmas, szép estét kívánunk!

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ismét visszatér a kánikula, a köznevelésről is szó lesz a parlament hétfői ülésén. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat a nélkülözőknek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnök tisztségére Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A fogyatékosság élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat.

0: Füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. 500 000-val több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli a kapacitását, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartomány déli területén 20 000 embert evakuáltak. A régióban 102 erdőtüzet jeleztek vasárnap, amelynek eddig csak a felét sikerült megfékezni. A szélsőséges eseteket az elhúzódó hőség és a szárazság váltotta ki az utóbbi 24 órában. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most ismét 40 évet megyünk vissza az időben. Nem is olyan régen a Queen koncerten jártunk, de aztán valahogy abban az időben történt még bizony egy másik nagy esemény, amely egész Magyarországot, mondhatom ezt így szerintem, felbolygatta, és hát nagyon nagy örömmel és várakozással kísérte azt, hogy mi fog itt történni Budapesten, Mogyoródon. Ezzel már lehet, hogy egy picit közelebb hoztuk a hallgatókhoz. Na, mi is történt 40 évvel ezelőtt?
2: Hát az első Forma 1 1986. augusztus 10-én hatalmas jelentőségű esemény volt. A szocialista blokkban elsőként rendezhettünk autóversenyt a legrangosabb fajtából Magyarországon, hiszen tudjuk, hogy a Forma 1-es közvetítéseket évente több százmillióan nézik a világ több mint 200 országában, tehát egy hatalmas dolog volt ez, hogy a vasfüggöny mögött is rendezhetnek ilyen nagy díjat. A mai napig különben még csak Magyarország van a korábbi szocialista blokkból ebben a kiváltságos helyzetben, tehát sehol máshol, itt a volt keleti országokban nem rendeznek Forma egyes nagy díjat.
1: A helyszín tehát megvan, Mogyoród, viszont abban segíts, hogy amikor elkezdték a Forma 1-et, akkor milyen jövőt jósoltak neki?
2: Hát az egésznek az ötletgazdája Bernie Ecclestone volt az, aki kitalálta, hogy legyen egy vörös nagy díj, ugye utalva ezzel a kommunista országokra. Nem gondolta senki akkor, hogy 2-3 kiadásnál többet is megér. Ő egy brit üzletember volt, akit a Forma 1 teljhatalmú uraként szoktak emlegetni, és az volt a célja ezzel az ötlettel, hogy a már telített nyugati felvevőpiac bővítéseként Magyarországon keresztül akart beszivárogni a szocialista blokkba. Tehát ennek volt egy ilyen nagyon komoly, profitorientált célja is, és amint kereste a lehetséges jelentkezőket, hogy hol is rendezzen, jelentkezőkben nem volt hiány, de ahogy mondtuk, tényleg mi kaptuk meg ezt az esélyt, és azóta sem kapott más ország versenyrendezési lehetőséget. Ugye ennek a helyszíne Kerepestarcsa és Mogyoród között az egykori krumpli földek helyén készült el a Forma 1-es pálya. 1986 nyarára, ugye a Hungaroringről van szó, ezt a pályát akkor világcsúcsot jelentő gyorsasággal 8 hónap alatt húzták fel. 1986 márciusában még betonozták, júniusban már Béke és Barátság kupaviadalt futottak rajta, augusztus 7-én pedig edzésen robogtak a Forma 1-es versenyautók. Még egy héttel korábban is a Hohenheimi német nagydíjon azt kérdezgették a csapatok képviselői, hogy lehet-e majd nálunk húst kapni, kell-e magukkal kenyeret hozni, ugye fogalmuk se volt arról, hogy a kommunista blokkban milyenek az életkörülmények. Nem tudták, hogy át lehet-e jönni simán a határon, mit is jelent az, hogy a vasfüggöny mögé fognak menni, és eleinte még maguknak, az újságíróknak is tanulniuk kellett, hogy hogy és mi történik majd ezen a versenyen, de aztán persze a tudósítók és a közönség az évek során a pályával együtt hozzáértő közönségi és szakemberekké váltak.
1: A Hungaroringnak mondjál néhány adatát.
2: Eredeti hossza 4014 méter volt, aztán az átépítések következtében ez többször változott. Először 3975 méterre csökkent, majd hosszabb lett a pálya, tehát itt több számot is találunk, és van egy nagyon különleges, katlanszerű természeti adottsága ennek a pályának, éppen ezért lapos tányérnak is nevezték el, hiszen a nézők a tányér szélén ülnek, és szinte az egészet beláthatták. A versenyzőknek most már több mint 20 éve 4381 métert kell 70 körben teljesíteniük. Érdekesség, hogy 1986-ban még egy körrel rövidebb volt a futam, azonban a szűk pályaszakaszok és az éles kanyarok miatt nagyon nehéz a Hungaroringen az előzés, úgyhogy a monakói városi pályához szokták hasonlítani. És eddig esőben az elmúlt 40 év alatt mindösszesen egyszer kellett versenyt rendezni, ez pedig 2006-ban volt.
1: Említetted, hogy a mogyoródi pálya pár hónappal hamarabb készült el, mint ahogy volt ugye az augusztusi futam.
2: Igen, és hát éppen ezért, hogy senki nem járt itt korábban, az összes pilótának új volt ennek a pályának minden kanyara, minden vonalvezetése, de hát nem mindenki elégedett meg azzal, hogy majd csak az első edzésen ismerkedjen meg a pályával, úgyhogy Ayrton Senna az egyik régi jó szokását megtartva került lépés előnybe a többiekhez képest, ő ugyanis kölcsönkért egy autót, és azzal tett meg pár kört a pályán, hogy minél jobban kiismerje. Senna különben nem csak itt a Hungaroringen vetette be ezt a felderítő módszerét, ugyanis köztudott volt róla, hogy minden plusz információt szeretett beszerezni a pályákról, ezért vagy gyalog, vagy ha volt rá lehetőség, kölcsönautóval is végigment a pályán, hogy felmérje, hogy jobban megismerje. Itt 1986-ban azonban egy különleges kérése volt. Nem egyszerűen kölcsönautót kért, hanem egy olyan autóval szeretett volna végigmenni tenni a pályán, amit a magyar nép használt, úgyhogy egy 1200-as ladával, egy zsigulival járta be a pályát. Ayrton Sennát képzeljük el, ezt a gyönyörű Forma 1-es pilótát, amit egy zsigulival végig száguld a Hungaroringen.
1: Hogyan sikerült Sennának egyébként ez a verseny?
2: Nem tudta sajnos futamgyőzelemre váltani a magyar nagydíjon az időmérő megszerzett első rajt helyet, ugyanis itt az első futamot Nelson Piquet nyerte, és aztán a következő évben is meg tudta ismételni a győzelmét. Érdekesség, hogy az 1986-os versenyen csak az első két helyezett, Piquet és Senna ért be a vezetők körön, a harmadik Nigel Mansell már körhátrányban végzett. Ezen az első keleti nagydíjon civilben volt jelen Niki Lauda, akit Magyarország is kicsit magáénak érzett, hiszen az osztrák visszavonulása után a világbajnoki címvédő Alain Prost és a brazil Nelson Piquet voltak a legnagyobb sztárok.
1: És Senna?
2: Hát Sennának ekkor még egy jó pár nagyon sikeres éve következett. 1994-ben bekövetkezett haláláig összesen 8-szor versenyzett a pályán, ebből 7-szer lett dobogós, 1993-ban kiesett, összesen 3-szor nyert, és 2-szer lett második Mogyoródon, és aztán tudjuk, hogy 1994-ben az imolai pályán halt meg versenyzés közben nagyon fiatalon, tehát ez egy nagyon szomorú történet, de azt gondolom, hogy a magyar pálya és a magyar versenyt szeretőknek különleges helyet foglalhat elő a szívében.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most augusztus 10-ei világnap adja az apropót annak, amiről beszélgetünk, méghozzá az, hogy ekkor van az oroszlánok világnapja. És ehhez kapcsolódóan vajon Budapesten minek a nyomába eredünk?
2: Hát mi másnak, mint az oroszlánoknak a nyomába. Nagyon érdekes, hogy nálunk ez pont egybeesik szinte napra pontosan az állatkertek napjával. Ugye augusztus 9-e az állatkertek napja, és csak egy nappal utána augusztus 10-e az oroszlánok nemzetközi világnapja. Ennek a célja, a globális célja az afrikai oroszlánok és más nagy macskafajok védelmének a hangsúlyozása. De hát mi tudjuk azt, hogy az oroszlánok nagyon nagy szerepe van nem csak a természetben, hanem a kultúrában is. Hiszen ősi idők óta szimbólumai az erőnek, a hatalomnak, és hát számos kultúrában azért vallási, illetve politikai jelentőséggel is bírnak.
1: Na de hímoroszlán vagy nőstény oroszlán?
2: Hát ugye főleg a hímoroszlán jelenik meg a sörényével. Ő maga ugye az állatok királya, a dzsungel királya, tehát a természetben is gyakorlatilag az erőt, a hatalmat szimbolizálja, de az ókori európai kultúrában a nap és az uralkodás szimbólumává is válhat, tehát például Egyiptomban is láthatjuk a piramisok környékén, illetve tényleg nagyon-nagyon ősi formában is megjelennek az oroszlánok, hiszen a hím állatok sörénye a napsugaraihoz hasonló. Az oroszlánokhoz így a tűz és az arany képzete is társult, és ez még az is közrejátszik, hogy Európában a nyár rendszerint az oroszlán csillagkép uralma idején, tehát július utolsó hetétől ugye augusztus 3. hetéig a legforróbb, tehát a nap, az oroszlán és az oroszlán csillagkép így is nagyon szépen összekapcsolódik. Bibliai utalást is találunk az oroszlánokra, hiszen az Ószövetségben az oroszlán Júdát, Dávid király ősét szimbolizál. Viszont az ordító, tüzet okádó oroszlán a gonosz erőket szimbolizálja. Tehát megjelenik a rossz is, és ez a szobrokon is nagyon szépen látható különben. Aztán a keresztény ikonográfiában nagyon érdekes módon Márk evangélista attribútumává vált az oroszlán, ugye a négy evangélistának lett egy-egy jelképe, Márké lett az oroszlán, úgyhogy a templomokat díszítő elemek között is, főleg Márk apostollal kapcsolatban megjelenik az oroszlán.
1: A királyok is előszeretettel használták, ugye? Oroszlánt, mint jelképet, és mint az erőt, és legyőzhetetlen sugározva.
2: Pontosan. Van egy olyan dombormű is különben, fönt a Budai Várban, ahol Mátyás királyt úgy ábrázolják, hogy a lábát egy oroszlánnak a fején nyugtatja, tehát ezzel azt jelképezve, hogy Mátyás még az oroszlánnál is hatalmasabb, még nála is győzedelmesebb.
1: Budapesten mi minden található, ami az oroszlánokhoz kötődik? Lánchíd, oroszlánok, ez biztos, hogy mindenkinek eszébe jut.
2: Ez nagyon érdekes, hogy amikor én a turistáimmal járom a várost, akkor szinte mindig elhangzik ez a kérdés, hogy hát hogy lehet, hogy ilyen sok oroszlán van Budapesten, és akkor még azt is megkérdezik néha, hogy van-e itt oroszlán a budai erdőkben, hát nincs természetesen, viszont valóban nagyon-nagyon sok, több száz oroszlán van a fővárosban. Én egyszer megpróbáltam megszámolni, és tényleg lehetetlen, mert hogy annyi formában van, hogy tényleg egészen elképesztő, kis oroszlán, nagy oroszlán, modern oroszlán, középkori, több száz éves oroszlán, minden van, úgyhogy most a teljesség igénye nélkül csak néhányat említünk, és néhány funkciót, néhány formát, ahogy ezek megjelennek. Van például fönt a Schwab-hegyen, Jókai kertjében egy nagyon szép oroszlános kőpad. De ha már Budán járunk, akkor fönt a Várnegyedben, ugye már beszéltünk a Mátyás király domborművéről, ahol oroszlánon nyugtatja a lábát, de ha ott vagyunk a Halászbástyánál, a Halászbástya előtt látjuk Szent István szobrát, és a Szent István szobrát négy oroszlán őrzi a négy sarkában a talapzatnak. Azonban ezt már kevesen tudják, hogy a Halászbástya átépítésekor a földmunkák során egy románkori templomot is találtak, és onnan származott egy eredeti kőoroszlán dombormű, amelyet aztán Sulek Frigyes az átalakított jezsuita lépcsőn helyezett el. Tehát, hogyha a Halászbástyáról lemegyünk a jezsuita lépcsőn, akkor a lépcső fölött megtaláljuk ezt a nagyon szép vörös márvány, több száz éves középkori oroszlánt. De hogyha ott mászkálunk fönt a Várnegyedben, akkor a dísztéren például, illetve a királyi palota körül oroszlános kopogtatókat is találunk, akár a Sándor palotán, vagy a dísztér házain. Aztán, ha ott vagyunk fönt a várban, az oroszlános udvarunk is van, ahol két oroszlán pár őrzi az udvart, egyik oldalon békés oroszlánok vannak, a másik oldalon pedig a Szent István terem felé vezető átjáróban két dühös oroszlánt látunk. Ahogy mondtuk, az egyik funkció az maga az őrzés, ugye az őrállatként jelenik meg az oroszlán. Ezt látjuk a Lánchídnál például, amelyet négy oroszlán, kettő Budán, kettő Pesten őriz, de az országházunkat is, az országház bejáratát is oroszlánok őrzik. Ezeket az oroszlánokat Markup Béla készítette. Itt az egyik oroszlán eredeti, a másik az már egy pótlás, hiszen megsérült a világháborúban, és ha már a Kossuth téren vagyunk, akkor az Korszákász közelében található Tisza emlékmű tetején pedig egy óriás kígyóval küzdő és halálra sebzett oroszlánt láthatunk, amely a hősiességet, illetve az ármánnyal vívott harcot jelképezi.
1: Nekem ami még beugrik, az az, hogy van olyan szobor is, vagy van olyan ábrázolás is, amikor szárnyas oroszlánként látjuk.
2: Igen, ez az a bizonyos keresztény ikonográfiai elem, ahogy mondtuk, az egyik evangélistára, Szent Márkra utal, és például a rózsák terén a Szent Erzsébet templomban pontosan egy ilyen szárnyas oroszlánt látunk a rózsaablak alatt a bal alsó sarokban, de hát ennek is nagyon sok más példája is van, például fönt a halászbástyán is a talapzaton megjelenik Szent Márk jelképe az oroszlánnal, és hát nem hagyhatjuk ki az oroszlánt, talán legfontosabb helyszínéről a fővárosnak, a budapesti címerben is megtaláljuk az oroszlánt, hisz magát a címert egyik oldalról egy griffmadár, másik oldalról pedig egy oroszlán tartja. Ezt látjuk a csatorna fedeleken, zászlaján, címerén, mindenhol, tehát tényleg rengeteg oroszlán van a városban.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, itt van velem Tittel Kinga, és a mai napon egy tárgyat hoztál, amelyet egy picit jobban meg fogunk ismerni. Egy használati tárgyat, olyan, mint egy picit ilyen barkóbáznánk.
2: Igen. Igen, a Buchwald székeket hoztam, ami egy tárgy, de hát ami inkább egy életérzés is volt az 1800-as évek második felében. Ugyanis most, ha hogy ilyen szép nyár van, és ezleg sétálunk a Dunaparton, a pesti korzón, akkor látunk ilyen fehér székeket, amelyek le tudunk ülni, és tudjuk élvezni a városi panorámát, de az nagyon kevesen tudják, hogy ezeknek a székeknek nagyon szép, nagyon színes és nagyon gazdag múltja van. Ezeknek a székeknek az elődje volt az úgynevezett Buchwald szék, vagy Buchwald székek.
1: Na, mesélj erről. Kinek a nevéhez kötődik, mert gondolom itt egy név azért...
2: Bizony. Buchwald Sándor bútorgyárosnak a nevéhez kapcsolódik. Ő egy nagyon tehetős és nagyon jó üzleti érzékkel megáldott bútorgyáros volt, aki 1874-ben állította fel először ezeket a saját gyártmányú és a névvel ellátott székeket a Dunaparton. Rendkívül leleményes volt, és megszerezte a koncessziót arra, hogy ezt csak ő állíthassa fel, fővárossal egyeztetve természetesen. Ezek bérel lehető székek voltak, tehát ő nem a puszta jó szívéből helyezte ki ezeket a székeket, hogy minél több ember élvezhesse a korzót és a panorámát, hanem nagyon komoly üzleti megfontolás volt e mögött. 1874-ben kitette az első székeket, és azt olvashatjuk az újságokban, hogy attól kezdve ő nem ment el nyaralni se télen, se nyáron, mert annyira biztos akart lenni abba, hogy aki itt igénybe veszi ezeket a székeket, azok kifizetik a bérleti díjat, és hogy senki nem fog potyázni. Tehát ő jó gazda szemmel, rendkívül szorosan és nagyon komolyan figyelte azt, hogy hogy is működik ez az egész székbérleti rendszer.
1: Hol volt megtalálható?
2: Korzón volt, tehát a mai Lánchíd és az Erzsébet híd közötti része, és aztán a többi más helyén is elhelyezte, de ez volt az első, és ez volt a legsikeresebb vállalkozása, és nem csak ő maga egy személyben felügyelte mindezt, hanem alkalmazott úgynevezett Buchwald néniket. Ezek a Buchwald nénik, ezek általában ilyen nyugdíjas korú öreg hölgyek voltak, akik kis vállon hordott bőrtáskából árulták a jegyeket, és hát ugye árgus szemekkel figyelték azt, hogy éppen ki ül a székeken, és ki az, aki még nem váltott ezekre a székekre egy jegyet, és ki az, akit bizony fel kell szólítani arra, hogy vagy megveszi a jegyet, vagy pedig álljon föl és adja át a helyet másnak.
1: Ebből meggazdagodott.
2: A bevételből ő havi 5 koronát fizetett a fővárosnak, és hát ennek a több százszorosát tudta behozni a székek bérleti díjának formájában. Olyannyira jól ment mindez, hogy a végén már 4-5 sorban rakta ki, mint egy moziban. Tényleg úgy rakta ki a székeket a Dunakorzón. Ezek ilyen vastergezetes, faüléses székek voltak. Ahogy mondtam, ezek a Buchwald nénik tényleg ott jártak, keltek. Nagyon vicces különben, hogy mi volt a jó Buchwald néni ismérve. Milyen tulajdonságokkal kellett nekik rendelkezniük.
1: Kicsi vagyok.
2: Erről olvasunk egy újságcikket, még az 1930-as évekből, a 8 órai újságból. Milyen a jó Buchwald néni? Kiváló az arcmemóriája. Tehát amikor zsúfolásig vannak a cégsorok, akkor pontosan tudni kell, hogy ki váltott már jegyet, és kik az új vendégek. Aztán tapintatos. Tehát legyen tapintatos, hogy egy embertől nem kér kétszer jegyet, és a szerelmes párokat lehetőleg nem zavarja kétszer. Igen. Illetve legyen emellett nagyon erélyes. Azaz a potya vendégekkel, az orv ülőkkel. Nagyon érdekesek ezek a tulajdonságok, tehát jó arcmemória, tapintatos, erélyes. Ilyen tulajdonságokat keresett Buchwald Sándor az ő Buchwald néni alkalmazottaiban.
1: Meddig volt ennek keletje? Meddig volt ez népszerű a fővárosban? Vagy mivel tett ennek véget?
2: Buchwald Sándor 1919-ben meghalt, és ezután ez a jog visszakerült a fővároshoz, tehát már ezután az intézmény maga nem működött, viszont a főváros is használta, és úgy volt kírva, hogy székes fővárosi sétány székek. Ezeknek a jó része a II. Világháborúban megsemmisült, és hát csak a 2000-es évek elején gyártották őket újra, tehát a korabeli fényképek alapján próbálták megteremteni ugyanazt az imidzset, ami annak idén ezekre a székekre jellemző volt, tehát most már újra láthatjuk őket. Tehát ha beleülünk ezekbe a székekbe, akkor tudjuk, hogy milyen vicces, milyen érdekes múltja van korzózásnak és a korzón való üldögélésnek.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapest múzeumai sorozatunkban ma ismét egy különleges helyszínre hívjuk meg a hallgatókat, Budafokra és a Törlei Gyűjtemény és Látogató Központba. Szerintem már mindenki tudja, hogy kiről van szó, sok mindent elmeséltünk már, főleg szilveszter környékén. Na de nézzük, hogy mi látható ebben a gyűjteményben és látogató központban.
2: Valóban, hogyha Budafok, akkor mindenképpen Törlei József neve kapcsolódik hozzá, talán elsőként. Törlei József a pezsgő király, nem csak a pezsgőről híres, hanem ő autó rajongó nyelvzseni is volt, és hát a pezsgőgyártás felvirágoztatását tűzte ki célul. Ehhez nagyon jól jött felesége, Szacellári Irén családjának a vagyona. Egy hihetetlen színes egyéniséggel megáldott üzletemberről van szó, aki itt Budafokon alapította meg a pezsgőgyárát. 1882-ben kezdett el pezsgőt gyártani. Emellett a Palotanegyedben, a 8. kerületi Palotanegyedben, tehát a Nemzeti Múzeum mögötti részen is volt nagyon szép háza, és hát persze a budafoki gyár közelében is csodás otthonai voltak.
1: Milyen volt Törlei József?
2: Igazi brilliáns elme volt, és egy hatalmas elme, fontos újító volt. Ő volt az, aki megálmodta a hazai pezsgő gyártást. Ahogy mondtuk, korábban is több nyelven beszélt, és az újdonságokra mindig is nyitott volt. Nem csak a pezsgő gyártás terén, hanem az autókkal kapcsolatos szabadalma is volt. Tehát természetes, hogy a pezsgő mellett a benzines járművek iránti szenvedély is elkapta őt. Van egy érdekesség, ami nem kapcsolódik ugyan a múzeumhoz, de azt gondolom, hogy lehet, hogy itt azért mégis jó helye van. 1895-ben az első magyar autótulajdonos után megvásárolta az első kocsiját és az ország első kamionját. A kamion mellé személygépkocsit is vásárolt, ez volt akkoriban az ország 5. autója. Tehát összesen 5 embernek volt autója az egész országban, abból egyik volt Törlei József. Igazi benzinkakasként ő maga vezette a gépet. Az első években, kapaszkodjanak meg a hallgatók, jogosítvány nélkül, hiszen jogi és közlekedési szabályokba az autók kevés száma miatt akkoriban még nem volt szükség, és hát a budapesti utcák is ugye teljesen máshogy festettek, lovaskocsival sokkal kisebb volt a forgalom. Úgyhogy így történhetett meg az is, hogy Törlei József okozta a főváros első autóbalesetét 1900-ban. Volt ugyanis egy Szolics János nevű utcaseprő mester, aki éppen a munkáját végezte, amikor Törlei József 20 km/h sebességgel végig száguldott, idézőjelben, a Rákóczi úton, és mivel az utcaseprő nem számított automobil érkezésére, azt hitte, hogy egy közeledő lovaskocsi zaját hallja, nem tudott időben félreugrani, Törlei pedig elsodorta őt az autójával. Eleinte az utcaseprő magas kártérítésben reménykedett, de végül bebizonyosodott, hogy nem szenvedett 8 napnál túl gyógyuló sérülést, úgyhogy Törlei peren kívül megegyezett vele, és kifizette 3 napi bérét, és aztán továbbhajtott. Ez csak egy zárójeles történet volt, de szerintem annyira vicces, hogy itt a Törlei sztorinál jól esett elmondani.
1: Vissza Budafokra.
2: Törlei apósa volt Szacellári György, ő építette Szacellári Irén gyönyörű szép finom kastélyát, és mellé Törlei egy családi dorzsalkodás miatt egy jóval nagyobb monstrumot építetett, ugye itt a családtagok közötti rivalizálás, ez sem új keletű a nap alatt. Ezek a kastélyok sajnos nem látogathatók, de a pezsgőgyár ma is működik, és a Törlei Gyűjtemény és Látogató Központban, ugye ez most magánkézben van, csoportos látogatások keretében lehet bepillantani a kulisszák mögé. Megtekinthető továbbá szintén előzetes bejelentkezés után a Törlei mauzóleum is, amely hát nincs a legjobb állapotban, de mindenképpen a kultúrtörténet része. És hát tényleg elmondhatjuk, hogy Törlei József hagyatéka az egész Budafokot áthatja. Úgyhogy amikor megérkezünk az Anna utcába, vagy Budafok kapujába, akkor tényleg szinte ez az egyik első olyan épületkomplexum, ami megragadja az ember figyelmét, akár autóval, akár villamossal, vagy busszal érkezünk Budafokra, és nem is érdemes innen tovább menni, hiszen ha előzetesen bejelentkezünk, akkor itt találjuk a látogatóközpontot, és végig mehetünk azon az úton, térben és időben is, ahol Törlei 1882-ben elkezdett pezsgőt gyártani.
1: És mi látható a múzeumban?
2: Találunk itt régi palackokat, régi reklámanyagokat, plakátokat, képeket is. Persze bemutatja a gyűjtemény azt is, hogy a cég hova exportál, milyen országokba, és azt is megtudhatjuk, hogy ez a cég, ez a pincészet sokkal szerteágazóbb, mint amit elsőre gondolnánk, hiszen az övék többek között a François, a Hungária, de a BB márka is hozzájuk tartozik, és az a legizgalmasabb része a kiállításnak, amikor leereszkedünk a pincékbe. Úgyhogy több emeleten keresztül a mélyben megcsodálhatjuk azt a több ezer palackot, amely a 3 éves erjedésnek a lejártát várja, hogy aztán felcímkézve elindulhasson a kereskedelem útján. És hát a végén egy pezsgő kóstolót is kaphatunk, de hangsúlyozzuk, hogy tényleg előzetes bejelentkezéssel csoportokban látogatható csak a látogatóközpont. Viszont minden hónap első szombatján a budafoki pincejárat erre nagyon jó lehetőséget kínál.
1: Látogassanak el a Törlei Gyűjtemény és Látogatóközpontba, is érezzék nagyon jól magukat.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest mai rovatában visszatérünk a szecesszióhoz. Erről már ugye beszélgettünk, és akkor két épületet is megismerhettünk. Akkor az emléknapja vagy világnapja kapcsán beszélgettünk erről, és most hoztál egy gyönyörű villát.
2: Igen, hát a szecesszió aztán mindkettőnknek egy közös szerelme, úgyhogy időről időre rádióhallgatók készülhetnek arra, hogy hozunk szebbnél szebb szecessziós épületeket. Most a Városligeti fasor 47-49-es száma alá látogatunk, és a bizonyos Kőrösi villát veszük egy picit jobban szemügyre. Aki járt a Városligeti fasoron, azt szerintem mindenki észrevehette ezt a villát, mert annyira kiemelkedik, még az ott lévő gyönyörű villák közül is, a maga gazdagon díszítettségével, szépségével, hogy mindenképp megér egy beszélgetést.
1: Ezen is lesznek állat és virágmotívumok, ebbe biztos vagyok, de kezdjük a legeslegelején. Ki rendelte meg, mikor épült, ki épített?
2: Kőrösi Albert Kármán építette 1899-ben. Az ő neve azt hiszem, hogy már elhangzott a Valkóház kapcsán, amikor a szecesszióról beszéltünk, az is egy Kőrösi által épített ház, és nagyon sok hasonló motívum megjelenik. Ugye a szecesszió kapcsán elmondtuk már, hogy jellemző rá a túldíszítettség, a kanyargó vonalak, a növény és állati motívumoknak a sokasága, és ez az épület maga is egy remek példája ennek. 1899-ben készült. Kőrösi Albert Kálmán, ő Lechner Ödönynek volt a tanítvány. Tehát nagyon erőteljesen érződik az ő hatása is. Ezen az épületen is keveredik a magyaros szecesszió, a francia Art Nouveau és a német Jugendstil jegyeivel, hiszen tudjuk azt, hogy a szecessziónak minden országban megvan a maga formakincse, megvannak azok a visszatérő motívumok, és nincs ez másként ennél az épületnél sem.
1: Miket találunk rajta?
2: Az épület tele van tényleg megfejtése és felfedezése váró szimbólumokkal, növényeket, állatokat, találunk rajta virágfát, találunk napraforgót, pávát, gyümölcsöket, mággubót, ugye ezek mind-mind a magyar szecessziónak a jei, és hát maga a kovácsolt vas kerítés is például, ezen megjelenik a mággubó mintázata, és természetesen ez mind-mind nem véletlen, hiszen hogyha elkezdenénk megfejteni ezeknek a szimbólumrendszerét, akkor az is egy külön beszélgetés megérne, ezek tényleg rendszeresen megjelennek a szecessziós épületek.
1: Térjünk oda-vissza, hogy hogyan kezdődött az építkezés.
2: A századforduló környékén a Városliget mint olyan felértékelődött, és a Városligeti fasoron elkezdtek épülni ezek a nyaralónak szánt villaépületek, és Kőrösi Albert Kálmán megvásárolta ezt a telket 43.800 koronáért, ezt is tudhatjuk egy korábbi kutatásból. A telekre három épülete került, a már említett villa, ahol ő lakott is, emellé fölépült egy istálló, és felépült egy iroda is, amelyet építésztársával Sebestyén Artúrral együtt használtak kezdetben. Tehát egy három épületből álló egységről beszélünk, amelynek a legszebb éke az maga a villaépület. Itt az üvegablakok is mindenképpen figyelemre méltóak, hiszen egy másik név, amely újra és újra felmerül a szecesszió kapcsán, az Rót Miksa neve, úgyhogy ezek az ablakok a Rót Miksa műhelyéből kerültek ki, és tudjuk azt is például, hogy nagyon érdekes történet, hogy mint oly sok épület, ez is megsérült a II. Világháborúban, de ezeket az üvegablakokat kivették és elrejtették, és csak a világháború után helyezték vissza, tehát örömmel mondhatjuk azt, hogy ezek eredeti ablakok, tehát nem utánzatok, nem reprodukciók, hanem valóban az eredeti rót műhelyből kikerült gyönyörű szép színes ólomüvegablakok.
1: A II. Világháború után mi történt az épülettel?
2: A II. Világháborúban bombatalálat érte a házat, tehát a külső épület díszek, a szobrok, a stukkók megsérültek, és hát ahogy ezt nagyon sokszor láttuk már, a világháború után nem törekedtek arra, hogy az eredeti állapotában helyreállítsák. Egészen 1996-ig a díszeitől megfosztva állt itt ez az épület. Csak 1998-ban indult el az a folyamat, amelynek eredményeként most már láthatjuk ismét eredeti pontbájában ezt az épületet, ugyanis a jelenlegi tulajdonos elkezdte saját forrásából a restaurációs munkákat. Először az oromzat került sorra, és a második körben pedig 2016 környékén került erre sor, már a beltéri kialakítás és az eredeti állapotoknak megfelelően történt meg, úgyhogy jelenleg a Kőrösi Szalon működik ebben az épületben. Különböző kulturális események, közösségi események kerülnek megrendezésre, tehát mondhatjuk azt, hogy sikerült nagyon szépen és autentikus formában újjáéleszteni egy gyönyörű szép szecessziós épület. Ugye beszéltünk már a megfejtésre váró növényi állami motívumokról, de van egy nagyon érdekes dombormű az oromzaton, ahol a szobrászat, a festészetet. Ugye beszéltünk már a megfejtésre váró növényi állami motívumokról, de van egy nagyon érdekes dombormű az oromzaton, ahol a szobrászat, a festészet és az építés.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Kruševóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Kruševóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalmat.

0: Elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 8-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno és a Klasszik Rádió műsorában a 100 éves Szentendrei Művésztelepet bemutató kiállítás, valamint három rangos nyári zenei fesztivál, a Kapos Fest, a Nemzetközi Fúvós Napok és a Miraton Fesztivál és Akadémia kerül a közé. Az első órában a vendégek Kornyák Balázs fuvola művész, a Kapos Fest igazgatója, és Miranda Liu hegedű művész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. De a Papagéno Klasszik első órájában a heti hír összefoglalóval is jelentkezünk. Kiírták a pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezérigazgatói posztjára, illetve nagy sikerrel szerepelt Kovács Zsolt Vencel balettművész New Yorkban. A Papagéno Klasszika második órában is folytatódik. Bodonyi Emőke művészettörténész, a Művésztelep 100 című kiállítás kurátora, valamint Kovács Zalán László apácai és Artisius díjas tuba művész, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatója mesélnek az előttünk álló kulturális eseményekről és azok különlegességeiről. A Papagéno Klasszik második órájában a heti hír összefoglaló sem maradhat el. A Baltazár Színház kapja a Színházi Kritikusok céhe jövődíját, illetve Presszer Gáborról neveztek el egy kis bolygót. Ezzel várom tehát Önöket. A Papagéno Klasszik műsorában néhány percen belül Hornyák Balázzsal fogok beszélgetni, fuvola művésszel, a Kapos Fest Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál igazgatójával. Augusztus 9-e és 14-e között Európa egyik kiemelkedő kamarazenei fesztiválja ismét Kaposvárra hívja a világ művészeit. Az idei fesztiválon ismét a világ számos országából érkeznek művészek Kaposvárra. Visszatér a közönség egyik nagy kedvence, Kirill Trusszov, akinek játékát a világ legjelentősebb koncerttermei ünneplik. A Kapos Festet gyakran emlegetik Európa egyik meghatározó kamarazenei fesztiváljaként. Így a fesztivál helyzetéről és programjairól beszélgetek Hornyák Balázssal.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Hornyák Balázs Fovola művészt, a Kaposfest Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál igazgatóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Szervusz, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: A 2026-os Kaposfest Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál 2026. augusztus 9-e és 14-e között kerül megrendezésre Kaposváron. Ez a 17. alkalommal megvalósuló 6 napos esemény központi helyszíne ezúttal most is a Szivárvány Kultúrpalota lesz, de a város több pontján is különleges koncertek, előadások és közösségi programok teszik teljessé a fesztivál élményt. A Kaposfestet gyakran emlegetik Európa egyik meghatározó kamarazenei fesztiváljaként. Mi az a sajátos érték vagy identitás, amely megkülönbözteti Kaposvárt a nemzetközi fesztiválkínálatban, és ami miatt a világ vezető művészei évről évre szívesen térnek vissza?
2: Azt gondolom, hogy nagyon jól illeszkedik a Kaposfest a nemzetközi kínálatba, annál is inkább, mert egy olyan helyen valósul meg a fesztivál, amely nem egy nagy metropolis, hanem egy nagyon szűk értelembe vett kisvárosnak a főtere és a környéke. Minden helyszínünk gyakorlatilag egy helyre összpontosul. A Szivárvány Kultúrpalota, a zeneiskola, a város templomai, akár a református, akár az evangélikus templom, amely ugye idén új helyszín a Kaposfesten, mind-mind egy 5-800 méteres körzetben találhatóak, könnyen bejárhatók, és gyakorlatilag az az élmény, amely a koncertteremben van, az hatványozódik a város terein és közterein, hiszen elképzelhetetlen lenne, hogy ne találkozzanak össze a közönség az előadókkal, esetleg sor kerülhet beszélgetésekre, olyan találkozásokra, amelyek meghatározóak mondjuk egy fiatal művész életében egy szólista művésszel. Azt gondolom, hogy ezt teszi különlegessé és családiassá a fesztivál hangulatát.
1: A Kaposfest ma már nem csupán egy koncertsorozat, hanem mondhatjuk azt, hogy komplex művészeti fesztivál, hiszen mesterkurzusok, zenetörténeti előadások, workshopok, ősbemutatók, és hát rengeteg koncert és fellépő is ugye helyet kap a programban. Mennyire tudatos törekvés, hogy a fesztivál egyszerre szóljon a koncertlátogató közönségnek, a fiatal muzsikusoknak és mondjuk a szakmának is?
2: Abszolút tudatos, hiszen azt tapasztaltuk az elmúlt 17 évben, hogy a szakmának is egy találkozó helyévé vált a Kaposfest. Nagyon sok esetben művész kollégák lejönnek, akik éppen abban az évben nem játszanak a fesztiválon, de koncertet hallgatni, a kollégáikat meghallgatni. Sőt, arra is volt példa egyébként, hogy külföldi művész érkezett a fesztiválra, pusztán azért, mert barátait játszottak. Ez egy nagyon jó híre van Európában a mai napon már a Kaposfestnek, és tényleg a kezdetek óta egy nagyon erős jelenléte volt a fesztiválnak, egy nemzetközi jelenléte, és nem csak a program nemzetközi, illetve a fellépők nemzetköziek, hanem a közönségünk is. Évről évre Ausztriából, Németországból, Norvégiából, Monte Carlóból is vannak, akik váltanak jegyet. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezek a vendégek évről évre visszatérnek, és várják már a Kaposfest bejelentését.
1: A Kaposfest egyik védjegye, hogy számos produkció kizárólag a fesztivál kedvéért jön létre, és olyan művészek is találkoznak, akik esetleg még nem találkoztak, hanem ezért találkoznak. Mekkora a szervezési és művészeti előkészítést igényel egy ilyen feladat, egy ilyen kamarazenei műhely megteremtése?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés a Kaposfest esetében, hiszen évre évre össze kell állítani azt a névsort, akik majd nem csak szakmai értelemben fognak jól együttműködni, hanem emberileg is kijönnek egymással. A kamarazene olyan kulcsfontosságú, hogy megtalálják a hangot egymással a művészek, és bizony nagyon nehéz egy quintet, egy sextet, egy oktet esetében olyan névsort összeállítani, akik majd egyébként a fesztiválon nagyon hamar egymást tudnak hangolódni, nagyon hamar szakmailag, emberileg megtalálják egymással a hangot, és ebből születnek majd kiváló produkciók. És óriási büszkeség számomra, illetve számunkra, hogy az elmúlt években, ugye kiemelném Várda István művészeti vezetését, hogy olyan kamara csoportok jönnek létre olyan művészekkel, akik tényleg jól tudnak együttműködni, és adott esetben először játszanak együtt a Kaposfesten, és aztán pedig látjuk őket a világ koncerttermében együtt muzsikálni, és ez óriási öröm, hiszen mi teremtjük meg az első lehetőségét annak, hogy ők gyakorlatilag elkezdjenek egy hosszú távú együttműködést.
1: Beszélgessünk akkor most már konkrétumokról is, tehát 17. alkalommal várja a közönséget a Kaposfest, augusztus 9-e és 14-e 11-ek között, és hát lesznek ugye világsztárok, meghatározó kamarazenészek és fiatal feltörekvő tehetségek is, és nagyon sokan debütáló művészként is szerepelnek az idei programban. Szóval nézzük a koncerteket. Természetesen itt sem fogunk tudni mindent felsorolni, úgyhogy kérem, hogy látogassák meg az oldalt.
2: Nem tudok elfogult lenni egyetlen egy koncerttel sem, hiszen ilyenkor, amikor összeállítjuk a programot, akkor azért mindegyik a saját gyerekünk, és akkor, amikor megvalósulnak ezek a koncertek, akkor igazán nagy élmény, hogy úgy látjuk, hogy működik, úgy látjuk, hogy érdeklődés van iránta. De azért kiemelnék néhány jelentős kamaradarabot. Rögtön a nyitó hangversenyen augusztus 9-én például, amikor ugye elhangzik Brahmsnak az Ádó zongora 4-es numero 2 opusz 26-os. Ugye ez az a zongora 4-es a három közül, amely talán egy kicsit kevésbé ismert, mégis egy nagyszerű darabról van szó. Talán a G-mollt játsszák legtöbben az első zongora 4-est, amelyben ugye ez a magyaros tétel is van. Viszont egy óriási csapat fogja előadni majd Palotai János zongoraművész, Kozma Szulez Larivier, Szűcs Máté és Várdai István a nyitókoncert második felében. De ugyanilyen érdekes koncert lesz például augusztus 11-én a Mély húrok, mély lélegzet, amely a kaposvári református templom gyönyörű akusztikáját használja majd. Itt Brahms hámol klarinét ötösét játsza majd Pablo Barragán, Abuzara nőverek, Szűcs Máté és Várdai István. Ugye Pablo Barragán már visszatérő művész a Kaposvesz életében, egy nagyszerű spanyol származású, egyébként Németországban élő klarinétos, akinek elképesztő szóló karrierje van, és nagyon sok kamarazenét játszik, egy igazi kamarazenei világsztár, ha lehet azt mondani. És hát természetesen velünk lesz a Liszt Ferenc Kamarazenekar augusztus 12-én este, és hát megemlíteném a zárókoncertet majd augusztus 13-án csütörtökön, amely megint csak egy nagyon érdekes műsort hoz, Frank F. Moll zongoraötösét, majd Péter Wittenberg, Kirill Tuszov, Kozima Szulez Larivier, Szűcs Máté és Várda István játsza majd, és a műsor másik felében pedig ugyanúgy, ahogy minden évben egy picit lazítunk a programon, lesz egy Prokofjev, Nyitány, Hébert témákra, Várda István először játsza Vinyánszki Szkercó tarantelláját, ami ugye elsősorban hegedű darab és elképesztő virtuóz csellón, és hát velünk lesz Sárközi Lajos és formációja, a triója is a fesztivál zárókoncertjén, szóval hogy egy igazán nagy tüzi játék lesz majd augusztus 13-án este is.
1: Illetve lesz ugye zenetörténeti előadás, és akkor itt rögtön eszünkbe jut Bősze Ádám neve. Ő mivel készül?
2: Ádám minden évben tart előadást, azon kívül, hogy természetesen a házigazdája a Kaposvesznek, színesíti a programokat az összekötő szövegeivel, azon kívül az első napon, augusztus 10-én majd tart egy nagyon izgalmas előadást, egy eltűnt Bartók mű bemutatója lesz ugyanis, hiszen idén tavasszal egy ismeretlen Bartók kompozíció került elő, amely Gálya Steffi hegedű művész iránt érzett szerelmével van átitatva, és erről fog beszélni majd Bősze Ádám az előadásán, az ő megszokott vidám stílusában, és Palotai János zongoraművész lesz, aki illusztrálja majd, és ős bemutatóként elő is fogja adni a művet. Ezen kívül dr. Körmendi Zsoltnak lesz egy nagyon érdekes előadás sorozata. Két részből áll ez az előadás, és a zene kettős természetét vizsgálja. Az első a matézis a zenében, a másik az emóció, ezeket állítja egymással szembe, illetve párhuzamba. Nagyon izgalmas előadás sorozatnak ígérkezik.
1: A Liszt Ferenc Kamara zenekarnak a koncertjét már említetted, de lesz-e még olyan zenekar, aki részt vesz ezen a fesztiválon?
2: A Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek koncertjét élvezheti a közönség majd augusztus 12-én késő este 9:30-kor a Szivárvány Kultúrpalotában, és egy igazán izgalmas Gershwin műsorral készülnek. Urbán Orsolya fog énekelni, nagyszerű jazz énekesnő, és Révész Rihár lesz a zongora szólista. Ez egy picit más műfaj, mint a Kaposvesz legtöbb koncertje, de azt gondoljuk, hogy a minőségi könnyű zenét, illetve a jazz zenét évről évre fontos behozni a Kaposvesz kínálatába, és az a tapasztalatunk, hogy a közönség nagyon szereti ezeket a koncerteket, igazi nyáresti kikapcsolódásnak ígérkezik, úgyhogy nagyon nagy szeretettel invitálom a közönséget erre a hangversenyre is majd.
1: A fesztiválnak lesznek kísérő programjai is, filmvetítés, nyilvános workshopok, mesterkurzusok, és akkor a mesterkurzusokról beszélgessünk még egy picikét, azért van, ami már betelt, és gondolom ott aktív hallgatóként nem lehet részt venni, viszont passzív hallgatóként be lehet-e ülni ezekre a mesterkurzusokra? kurzusokra. Az elmúlt percekben Hornyák Balázs fuvolaművészt hallhatták, a Kaposfest Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részébe. Kiírták a pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezérigazgatói posztjára. Pályázatot hirdetett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, a Nemzeti Filmintézet közhasznú non-profit ZRT elnök vezérigazgatói posztjára. A kiírás szerint a leendő vezető felel majd az intézmény stratégiai irányításáért, a magyar filmipar támogatási rendszerének fejlesztéséért, valamint a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítéséért. A jelentkezőknek felsőfokú végzettséggel, legalább 5 éves filmszakmai és vezetői tapasztalattal, tárgyalóképes angol tudással és a magyar filmipar átfogó ismeretével kell rendelkezniük. A pályázatokat szeptember 14-éig várják, a döntést az MNV igazgatósága hozza meg az értékelő bizottság javaslata alapján. És Dua Lipa könyvtára Krasznahorkai László regényét ajánlja. Krasznahorkai László az Ellenállás melankóliája című regénye is felkerült a Dua Lipa által alapított Manifesto Library legújabb tematikus könyvlistájára. A Popcsillag által kezdeményezett válogatás a cenzúra, a megfigyelés, a propaganda és a központosított hatalom társadalmi hatásait vizsgáló műveket gyűjtötte egy csokorba. A portugáliai könyvesboltban működő Manifesto Library főkét célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a világ különböző pontjain betiltott vagy korlátozott könyvekre, miközben széles körben népszerűsíti az olvasást. A kezdeményezés rendszeresen jelentkezik a társadalmi felelősségvállalást és az egyéni szabadságjogokat előtérbe helyező ajánlókkal. És nagy sikerrel szerepelt Kovács Zsolt Wenzel balettművész New Yorkban. Ezzel folytatjuk. Percekig tartó ovációval fogadta a Manhattani New York City Center közönsége a Nemzetközi Balettvilág legújabb gála műsorát, ahol Kovács Zsolt Wenzel magyar balettművész is színpadra lépett. Az Artist at the Center elnevezésű rangos eseményt a legendás Hugo Marchand álmodta meg, a gála műsorán pedig a modern balett meghatározó alkotásai szerepeltek. A produkcióban Kovács Zsolt Wenzel a francia operaház szólistáival színpadra lépve nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A kritikusok értékelése szerint a New Yorki produkció nem csupán a táncosok virtuóz technikai tökéletessége miatt válik emlékezetessé, hanem azért is, mert a különböző balettiskolák, hagyományok és kultúrák ritkán látható harmonikus egységet alkottak a színpadon. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét, elhunyt Gálvölgyi Judit. Méltósággal viselt hosszú betegség után életének 81. évében, július 31-én elhunyt Gálvölgyi Gács Judit, műfordító, szerkesztő. Gálvölgyi Judit a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett. Már ekkor írt cikkeket és műfordítóként is dolgozott. Számtalan sci-fi és fantasy novella fordítása jelent meg Tolkien monumentális művét. A Silmarillokat és a Húrin gyermekeit is ő ismertethette meg a magyar olvasókkal. A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot történetein dolgozott. Gálvölgyi Judit híven ápolta rajongott édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Az évtizedek során számos darabot is fordított és dolgozott színpadra. Utolsó munkája Ladislav Fuchs Hulla égetőjének színpadi adaptációja volt, amelyet a Győri Vaskakas Bábszínház és az Orlai Produkció mutatott be férjével, Gálvölgyi Jánossal a főszerepben, akivel 55 éven át voltak házasok. A Papagéno Klasszik műsorában néhány percen belül egy újabb beszélgetés érkezik. Minden eddiginél ambíciózusabb koncertkínálattal és világsztár vendégművészekkel tér vissza a Miraton Fesztivál. 8. alkalommal tölti meg zenével Budapestet a Mirandi Liu hegedűművész által alapított Miraton Fesztivál és Akadémia, amely 2026. augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit. Erről a fesztiválról beszélgetek Miranda Liu hegedűművésszel, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítójával.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Miranda Liu hegedűművészt, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Szia Nora, nagyon köszönöm a meghívást.
1: 8. alkalommal tölti meg zenével Budapestet a Miranda Liu hegedűművész által alapított Miraton Fesztivál és Akadémia 2026. augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit. Az elmúlt évek során a Miraton Közép-Európa egyik legizgalmasabb nemzetközi klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát, ahol a világ különböző pontjairól érkező, nemzetközileg elismert művészek nem csak együtt koncerteznek, hanem tudásukat a fiatal muzsikus a következő generációjának is továbbadják. 8 év alatt a Miraton regionális kezdeményezésből nemzetközileg is jegyzett fesztivállá vált. Miben érzed a legnagyobb változást? A meghívott művészek érdeklődésében, a fiatal jelentkezők számában, vagy esetleg a közönség elvárásában?
2: Nekem a fesztivál szervezés az így kis lépésénként kell csinálni, és a 8 év alatt nagyon megható számomra, hogy mennyivel nőtt a fesztivál. Az elején még csak 4 napos volt a fesztivál, most meg 9 napos. 12 nagy koncertet rendezünk, és nagyon örülünk, hogy a mesterkurzusokon a résztvevők évről évre visszatérnek, nagyon szeretnek idejönni Budapestre, és a művészek sorában idén az eddiginél több művészt tudtunk meghívni 11 országból, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy számos alkalommal a fesztiválon olyan művészek léptek fel, akik nemzetközi elismertek, de a Miraton Fesztiválon debütáltak Magyarországon, és idén sem lesz másképp.
1: Szerinted mitől lehet egy fesztivál igazán karakteres most Európában, és mi az, ami a különlegessége a Miratonnak?
2: Nemzetközi közösség az mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos eleme a Miratonnak. Különböző európai országokban érkeznek a tanárok is, a fellépők is, és a mesterkurzus résztvevők is. A repertoárunkban a koncert műsorokban a klasszikus híres zeneművek, például Mozart, Beethoven, Bach művek egyaránt szerepelnek, illetve lesznek olyan darabok is, amelyek először hangzanak el Magyarországon.
1: A programban igen, Beethoven, Mozart, Ravel, Kurták György is helyet kap. Mi volt az a művészeti gondolat, ami összefűzte ezt a rendkívül sokszínű repertoárt?
2: Nekem mindig ez a legizgalmasabb része az egész Miratonnak, hogy a műsorban szerepet kapnak olyan művek is, amiket évek óta játszom, vagy ismerem, és hogy a darabok együtt hogyan mesélnek egy történetet egyes koncertműsoron, vagy akár az egész koncertsorozatot nézve, hogy én azt gondolom, hogy egy darab egy új értelmet kap, attól függően, hogy milyen darabok hangzanak el körülötte, és nekem mindig nagyon izgalmas összeállítani így a műsorokat. Az évfordulókat ünnepeljük, idén például Mozart évforduló van, Kurták György 100. születésnapját is ünnepeljük meg, ami nagyon különleges számomra, mert személyesen is tudtam vele dolgozni, és úgy előadni a művet, ez egy ilyen történelmi pillanat számomra, de van egy kiváló együttműködésünk idén a Francia Intézettel, François Dumont, francia zongoraművész debütál Magyarországon augusztus 25-én, egy Chopin, Debussy és Liszt művekből álló nagyszerű szólóestel, illetve másnap, augusztus 26-án szintén a Francia Intézetben egy francia kamara műsor is rendezünk. Vannak különlegességek, és azt gondolom, hogy annyira színes a paletta a koncert kínálatban, hogy mindenki meg tud találni olyat, ami közel áll hozzá, és meg fog találni benne olyan darabot, amit már ismer, amit nagyon szeret, és újat is fog tudni felfedezni.
1: Augusztus 22-e és 30-a között a Fugában, illetve akkor, ahogy hallhatták, a Francia Intézetben is lesznek koncertek. A Miratonnak a weboldalán mindent pontosan megtalálnak, mi csak fel tudjuk hívni a figyelmet. Ugye ez egyben egy mesterkurzus is, és hát fantasztikus művészek lesznek itt, akiktől hallhatunk koncerteket is. De a mesterkurzust miért tartott fontosnak, hogy ez is mindig meglegyen a Miraton Fesztivál ideje alatt?
3: alatt?
2: Az egy nagyon fontos eleme a Miraton Fesztiválnak, hogy mesterkurzusokat is rendezünk. Idén is több mint 50 résztvevő érkezik, több mint 15 különböző országból. Van olyan résztvevő, aki például az Egyesült Államokból, vagy Ázsiából, vagy Londonból például érkezik, és Budapestre jön csak, hogy részt vegyen a mesterkurzusokon. Abban más a mi mesterkurzus sorozatunk, hogy rengeteg a fellépési lehetőség a résztvevőknek. Minden nap, akár minden nap is játszhatnak koncerten. Van egy külön koncertsorozatunk, egy ingyenes koncertsorozatunk, ahol a diákok fellépnek könyvtárakban, múzeumokban, közösségi tereken. A célunk ezzel a koncertsorozattal, a Miraton Young Artist sorozattal, hogy közelebb vigyük a klasszikus zenét a városi élethez, mindenkihez, hogy elérhető legyen mindenki számára, és hogy a diákoknak biztosítsunk fellépési lehetőséget. Rendkívül intenzív a fesztivál, nem csak a meghívott vendégművészeknek, hanem mesterkurzus résztvevők számára is, hiszen a 9 nap alatt akár 5 szóló mesterkurzusra, egy kamarazenei mesterkurzusra, különböző workshopokra, nyilván a nagy koncertekre is eljönnek, illetve fellépnek 3-4 alkalommal szólóban is, kamarazenéi formációkkal is, és zenekarban is együtt játszanak a meghívott vendégtanárokkal nagy koncerten, és ez mindig egy nagy élmény nekik, mert ez egy nagyon pozitív, inspiráló nemzetközi közösség, és meg tudnak ismerkedni nagyon sok más országból jövő zenetanulóval is, és ezek a barátságok, amelyek a Miraton Fesztiválon születnek, azok nagyon sok évig szoktak tartani utána is.
1: Egyszerre vagy jelen művészként és fesztiváligazgatóként. Azért ez egy óriási vállalás, és biztos vagyok benne, hogy így nem mindig lehet kikapcsolni, akár koncert közben sem, mert hogy folyamatosan ott vannak a fejedben, hogy mit kell még a fesztivállal vagy mesterkurzusokkal kapcsolatosan intézni. Ezt hogy bírod? Mi a titok?
2: Hát a motivációm az az, hogy nagyon-nagyon szeretem a Miraton közösséget, nagyon szeretek embereket összehozni, és szeretem, hogy hogyan lehet egy igazi közösséget építeni a zenén keresztül, ami mentes mindenféle versenyből, hanem mindenki így egymásért van ott. És a másik motivációm nyilván az, hogy nekem is nagyon inspiráló, és nagyon sokat ad ez az esemény. A zeneműveket, amiket játszhatok, például a nyitó koncerten augusztus 22-én játszunk hagyományoknak megfelelően Beethoven kamarazenéjét, és Beethoven mindig a kedvenc zeneszerzőm. Amikor gyakorlom és próbálom ezeket a remek műveket, akkor nagyon hálás vagyok, hogy ezzel foglalkozhatok, és ez nagyon sokat ad, ezért a zeneművek is, meg a zenésztársak, a kiváló kollégáim, zenésztársaim, akik jönnek a fesztiválra, hogy velük együtt dolgozhatok. Az mindig nagyon inspiráló, és az új koncert évadhoz mindig sok erőt és pozitív energiát ad nekem a Miraton Fesztivál.
1: Nézzük meg még a 2026-os fesztiválnak egy-két kiemelkedő eseményét. Sajnos nem tudjuk mindegyiket elmondani, de egyet-kettőt emeljél még ki, illetve az azon fellépő művészt is.
2: Igen, szóval augusztus 22-én a Fugában Beethoven műsorral nyitjuk a fesztivált, és a 9 napon keresztül 12 nagyon különleges műsorral várjuk a zenekedvelőket. A zongora rajongóknak tudok ajánlani 2 nagyszerű szóló zongora koncertet, mindkettőn Chopin művek is szerepelnek. Az egyik augusztus 23-án, vasárnap délután, 4:30-kor a Fugában Lengyel zongora képek címmel, ahol Krzysztof Książek, lengyel zongora művész ad egy szóló koncertet. Másik meg augusztus 25-én, ahol François Dumont zongora művész szólókoncertet ad, de a Miraton Fesztivál szívében nyilván a kamarazene áll, és minden koncertműsor tematikája van minden koncertműsornak. Augusztus 24-én a koncert címe az Líra és virtuózitás, ahol Schumann és Strauss romantikus zeneművek szerepelnek. Lesz egy Mozart est, ugye Mozart évforduló van idén, és több koncerten is szerepet kapnak Mozart remek művek. Augusztus 27-én kiváló fuvos kamarazene lesz hallható Mozarttól augusztus 28-án, és Mozart, Enescu és Martinu művek szerepelnek a műsoron közép-európai szerenád címmel, és a zárókoncerten is Mozart nagy G-moll szimfónia hangzik el a résztvevők és a vendégtanárok közreműködésével. A zárókoncert címe az idők végzetére, és Mozart és Messiaen művek szerepelnek rajta.
1: A miratonfesztivál.com weboldalon találnak meg minden részletes információt, keressék fel az oldalt, és közben az jutott eszembe, hogy azért még van egy pici idő a fesztiválig és az akadémia kezdéséig. Ha valaki esetleg most kapna észbe, hogy szeretne jelentkezni, van-e még lehetőség egy-egy kurzusra, vagy már csak passzív hallgatóként vehet részt rajta?
2: Van olyan hangszer, ami már betelt, azt hiszem, hogy a hegedű, a fuvola és a klarinét kurzusok már beteltek, nagyon-nagyon sokan jönnek, de akar egy-egy hely még egy-egy hangszernie, úgyhogy igen, várjuk a résztvevőket még.
1: Akik pedig támogatni szeretnék ezt a fesztivált, hogyan lehet a Miraton baráti köréhez csatlakozni?
2: Igen, ez egy nagyon fontos kezdeményezés, hiszen évről évre nagyon sok a visszatérő zeneszerető, aki eljön a Miraton koncertjeire. És fontos nekünk, hogy akik eljönnek, hogy ne csak egy egész estén keresztül kapjanak szép zenei élményt, hanem hogy tényleg a fesztivál közösségéhez tartozzanak. És ezért hoztuk létre a baráti kört, mert szeretnénk, hogy aki mondjuk több koncertre is eljön a fesztiválon, az kapjon lehetőséget beszélgetni a művészekkel koncert után, például vagy részt venni egy kocintáson, amikor zárjuk a fesztivált, és hogy tényleg egy élő kapcsolat legyen közönség és a zenészek között. Hiszünk abban, hogy nem kell annyira elkülöníteni a fellépőket, és hogy mi is emberek vagyunk, és nagyon-nagyon szívesen megismerkedjünk azokkal, akik élvezik a zenét, és szeretik ezeket a zeneműveket, és a Miraton baráti kör igazából azt a célt szolgálja, hogy közelebb kerüljenek hozzánk a közönség tagok. 3 különböző kategóriában lehet csatlakozni, és azt hiszem, hogy fut egy olyan ajánlatunk most, hogy aki 3 koncertre eljön, idén az automatikusan bekerül a baráti körhöz, és így akár egy-egy művésszel tud majd beszélgetni egy-egy koncert után, és szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének csatlakozni hozzánk.
1: Tehát 8. alkalommal tölti meg zenével Budapestet a Miranda Liu hegedű művész által alapított Miraton Fesztivál és Akadémia, amely most augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit, és a weboldalon pedig megtalálnak minden információt. Én pedig kívánom, hogy nagyon sikeres legyen az idei fesztivál is, illetve hogy minden koncert teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon szépen köszönjük, Nora!
1: Az elmúlt percekben Miranda Liu hegedűművészt hallhatták, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez pedig azt jelenti, hogy a Papagéno Klasszik első órájának a végéhez értünk, de a következő órában is várom Önöket. A Papagéno Klasszika második órában is folytatódik. Bodonyi Emőke művészettörténész a Művésztelep 100 című kiállítás kurát. A Papagéno Klasszika második órában is folytatódik. Bodonyi Emőke művészettörténész a Művésztelep 100 című kiállítás kurátora, valamint Kovács Zalán

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Újra visszatér a kánikula, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Kruševóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtő.

0: Ütéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrendszerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 8-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszika második órában is folytatódik. Bodonyi Emőke művészettörténész, a Művésztelep 100 című kiállítás kurátora, valamint Kovács Zalán László apácai és Artisius díjas tuba művész, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatója mesélnek az előttünk álló kulturális eseményekről és azok különlegességeiről. A Papagéno Klasszik második órájában a heti hír összefoglaló sem maradhat el. A Baltazár Színház kapja a Színházi Kritikusok céhe jövő díját, illetve Presszer Gáborról neveztek el egy kis bolygót. Ezzel várom tehát Önöket. Nem sokára Bodonyi Emőke művészettörténész, múzeológus lesz a vendégem, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátora. A kiállítás október 25-ig látható a Szentendrei Művészetmalomban, a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. A nagyszabású tárlat az 1926-ban alapított művésztelep történetét mutatja be közel 100 művész több száz művén keresztül.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bodonyi Emőkét művészettörténészt, múzeológust, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátorát. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást.
1: A kiállításnak a nevét tehát most már hallhatták a hallgatók, viszont a helyszínnel még adós vagyok. Szentendrére kell ellátogatnunk a Művészetmalomba, hiszen itt látható október 25-ig a Művésztelep 100 című kiállítás, a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. A nagyszabású tárlat az 1926-ban alapított művésztelep történetét mutatja be, közel 100 művész több száz művén keresztül. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kiállítás, nem csak azért, mert hogy fantasztikus műveket láthatunk, ugye itt azért van egy 100 év, amit felölel, hanem mindeközben szerintem a művésztelep társadalmi és kultúrtörténeti hátterét is feldolgozza azért ez a kiállítás, ugye?
2: Szentendrei régi művésztelep történetének 100 évét áttekintő kiállítás valóban sok mindenre kiterjed, tehát nem csak a művekre és a különböző egymás követő művészcsoportok tevékenységére, hanem igyekeztünk a művésztelep működésének a elsősorban a helyi társadalmi hátterét is megvizsgálni, hiszen magának a művésztelepnek a alapítását is egy rendkívül kedvező helyi fogadtatás övezte, és én ezt mindig nagyon szeretem erre felhívni a figyelmet, hogy itt az akkori polgármester dr. Starzsinszky László nem csak nagyon nyitottan fogadta ezt a művészeleti kezdeményezést, hanem a művésztelep alapítói is nagyon diplomatikusan és rugalmasan álltak ehhez a történethez hozzá. Itt azért azt tudni kell, hogy egy művésztelep alapítását nem mindig előzi meg nagyon kedvező körülmények állása, és tulajdonképpen amikor elkezdődik ennek a csodálatos 100 évnek a története, akkor még nem volt ez annyira biztos, hogy ez össze fog jönni. Nagyon jó azt végigvezetni, hogy a művésztelep életét mikor és hogyan segítette akár az akkori kultúrpolitika, akár az akkori művészeti közélet, illetve a helyi polgárságnak a nyitottsága, de azt tudni kell, hogy a 100 év alatt többször veszélybe került a művésztelep léte. Legutoljára éppen a rendszerváltozás után. És azért ezt tudomásul venni, ezzel szembesülni, azért egész ijesztő dolog volt, hiszen azért a művésztelep nem csak a városnak hozott hírnevet, hanem a 20. századi művészet történetében, magyar művészet történetében is az egyik legjelentősebb művésztelepé alakult.
1: A kiállításon ugye nem csak műveket, hanem archív dokumentumokat, fotókat és ugye a művésztelep történetéhez kapcsolódó tárgyakat is bemutat, de kurátorként mi jelentette a legnagyobb kihívást egy ilyen hosszú átfogó időszak kiállítás megalkotásában? Hogyan lehet egy évszázad történetét úgy elmesélni, hogy mondjuk ne csupán kronológia legyen, hanem valódi narratíva is?
2: A kronológia valóban csak az egyik vezérfonalunk volt a kiállítás előkészítésében, és azért beszélek többes számban, mert egy kutatócsoport készítette elő ezt a kiállítást. Név szerint Verba Andrea művészettörténész, aki a Szentendrei Művészet egyik szakértője, és mint a kutatócsoport koordinátora, nekem jutott még az a feladat, hogy olyan társkurátorokat hívjak meg a csapatba, akiknél nagyon fontosnak tartottam, hogy valamelyik hazai művészelephez értsenek. És így került be Szűcs György, művészettörténész, aki a Nagybányai Művészelep történetének szakértője, valamint Tóth Károly, aki pedig a Hódmezővásárhelyi Művészeleppel foglalkozik. Ugyanis minden művészelep történetének van egy felvirágzó szakasza, van egy kicsit megtorpanó, akár egy ilyen leszálló szakasza, de ugyanakkor, hogyha 100 évet akarunk bemutatni, azért ki kell találni olyan vezérfonalat az előbb említett kronológia mellett, ami segíti ennek a művészetnek a létezésének a dinamikáját felfogni, megérteni, de ugyanakkor arra is kell törekednünk, hogy ne váljék unalmassá a kiállítás, mert mégis ez egy nagy kiállítás, tehát több mint 200 mű látható, és eljutunk máig. Tehát az első pillanattól fogva pontosan tudtuk, hogy ez nem egy emlékkiállítás lesz a művészelet fennállásának 100. évfordulója alkalmából, hanem el szeretnénk jutni máig a kortárs művészekig, hisz a művésztelepen, amelyet 1928-ban megkapnak a akkori telepalapítók, mind a mai napig ugyanazon a ingatlanon működik ez a művésztelep. Tehát ez a nagy műtárgyválogatáshoz még ráadásul bevettük az úgynevezett elődöket is, tehát akik valamilyen módon alakították a telepalapítók szemléletét, tehát a nagybányai művésztelep alapítói közül Ferenczi Károly, Tréci István, Iványi Grünwald Bélát egy-egy alkotásával, de itt van Boromista Tibor is, aki először gondolta arra, hogy Szentendrén művésztelepet lehetne alapítani, de itt van Fényes Adolf is, aki a Szolnoki művésztelepről jön át, és megfesti elsők között azt a képkivágatot Szentendréről, amelyet aztán a későbbiekben is nagyon szerettek a művészek megfesteni. Egész kiállítás szekciókból áll, tehát úgy építettük föl, de azért vannak olyan tematikai egységek, amelyek nagyobb időszakot fognak át, és az egyik ilyen kiválasztott témakörünk a kert volt. A kert, mert ez a művésztelepi ingatlan, ez valójában egy ősfás park volt, amire azt lehet mondani, hogy ebbe szerettek bele a művészek. De ugyanakkor ez az egész művészeleti mozgalom, ami Európa szerte elindul a 19. század második felétől, mégis fontossá teszi magát a természetet, a tájat, hiszen fontos volt, hogy most már közvetlenül a tájban és a természetben fessenek, és egy kicsit elszakadjanak az akkori akadémikus oktatási kötöttségektől. És ez a kiválasztott kert motívum, ez nagyon szépen megmutatkozik akár a városnak a belső kertjeit ábrázoló képeken, illetve kertrészleteken, tájképi részleteken, illetve kertként értelmezték magát azt a tájat is, amiben belehelyezték a szentendrei városképet. És hogyha megyünk idővel előre, akkor ez a kertmotívum aztán sokkal áttételesebben jelenik meg, de mindvégig ott van, meghúzódik a képek mögött, akár ha Aknai Jánosnak a festményeire gondolunk, ugye ebben az évben hunyt el évelején, de hát mégis a kortárs szekcióba két festményét belehelyeztük, és olyan két festményét, amely a szentendrei építészeti motivumokra utal, de ez a kert értelmeződhet egészen átvitt értelemben metafizikus rendnek a metaforájaként.
1: A kiállításon tehát ikonikus mestereknek a művei láthatóak, Barcsai Jenő, Czóbel Béla, Kondor Béla, Kornis Dezső, vagy ahogy ön is említette, Aknai János, de kevésbé ismert alkotók munkái is szerepelnek. Ez is fontos volt, ugye, hogy ne csak a nagy nevek szerepeljenek, hanem azok is, akik ott éltek, alakították a művésztelep életét, hatottak rá, hatottak egymásra, csak nem lettek nagyon ismertek.
2: A művésztelephez kötődő művészek névsora igen tekintés. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert egy nagyon fontos dologra tapintott rá. Ugyanis a szentendrei művésztelephez valóban mindig is minden korszakban tartoztak hivatalosan tagok. De a hivatalos teleptagokon kívül mindig fogadtak művészeket. Ha nem is fedi le ez a kiállítás a szentendrei művészet teljes körét, mégis azt lehet mondani, hogy mivel mi a művészteletnek a kapcsolati hálóját is igyekeztünk feltérképezni, tehát azoknak a művészeteket is beemeltük, akikről tudtuk, hogy egy vagy két nyáron dolgoznak. A művészetük emelte ennek a művésztelep munkásságának a színvonalát, illetve az összképét. Tehát azt lehet mondani, hogy elsőleges szempontunk maga a művésztelep volt, illetve a művésztelep története, de ezt úgy tudtuk egy kicsit kitágítani, hogy a kapcsolati hálóját is feltérképezte. Valóban így, ha a névsort összeállítjuk, kevésbé ismert művészek is benne vannak, de hát ugye most nagyon nehéz most egy-két művészre azt mondani, hogy kevésbé ismert, de hát mondjuk szentendrei közegben azért Mihály Pál, Ilosvai Varga István, Kántor Andor, Gál Filola, Tuli Angéla, Frejták Zoltán nevét azért mindenki jól ismeri, de talán a nagyobb közönség valóban korábban nem, de folytathatnám a sort Döbröcöni Kálmán nevével, Arató János nevével, és azért ne felejtsük el azokat az ismert festőművészeket, elsők között említve Dein Pált, aki nem volt hivatalosan teleptag, de ő a legjobb példája annak, hogy az ő művészetében a helyi művészet egyre fontosabbá vált. Ő mindig mondta, hogy tudnunk kell, honnan jöttünk, tudnunk kell, hogy kik festettek előttünk, és ő volt az, aki mindig mindent összetudott köt. Fontosnak tartotta a kortársak, illetve a régiek művészetét, és például az ő egyik alkotása, egyik ikonikus alkotása is így került be a kiállításba, mert nem hagyhattuk ki az ő nevét és az ő tevékenységét.
1: A Művésztelep 100 című kiállítás, tehát október 25-ig látható a Szentendrei Művészetmalomban a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából, és Szentendrét szerintem egy sajátos művészeti mitológia övezi és veszi körbe, de ön szerint mennyiben alakította maga a város a művészek látásmódját, és mennyiben formálták a művészek Szentendre kulturális identitását?
2: Most az utolsó kérdésre kezdem, mert talán arra könnyebb válaszolni. Egyértelmű a válasz, hogy nagy mértékben. De azért azt hozzá kell tennünk, hogy a szentendrei művészet, mint olyan, azért az egy nagyon egymásra rétegzett és egymás kiegészítő művészeti csoportok tevékenységéből áll. Ugye mi most a régi művésztelepről beszélünk, de 1969-ben már létrehoznak egy másik művésztelepet a városnak egy másik pontján, a Kálvária úton, ez az új művésztelep. Akkor 1972-ben megalapítják az akkori fiatal művészek Vajda Lajos stúdiót és a művészet szabadságát hirdetve, igazából az első években egyáltalán nem volt kapcsolat a fiatal művészek, a Vajda Lajos stúdió tagjai, illetve a régi művésztelep tagjai között. Ugye ez is egy olyan kapcsolati háló, amit ha a későbbi években megvizsgálunk, akkor meg egy érdekes változás történik, hogy a Vajda Lajos stúdió tagjai közül egyre többen kerülnek be a régi művésztelep tagságába. És így ez a többféle fórum, többféle művészeti csoportosulás, és ott ugye az 1930-as évek közepén voltak az úgynevezett szentendrei fiatalok, Vajda Lajos és a Kornis Dezső köré gyűlt fiatal művészek, akik még akkoriban egyáltalán nem léptek kapcsolatba ezzel a művészteleppel, és ők meg egy másik nagyon fontos tendenciát erősítenek ebben a szentendrei művészeti közegben. De én azt gondolom, hogy a régi művésztelep azért egy olyan fontos központja és központja volt ennek a nagyon összetett szentendrei művészeti közegnek, hogy jelentős módon hozzájárult ahhoz, hogy Szentendre végül is művészváros lett, ha lehet így mondani, vagy már úgy nevezzük, hogy festőkvárosa, de az se teljesen igaz, mert nagyon sok szobrász dolgozik a művészteleten. A város meg elsősorban azzal az adottságaival járult hozzá ennek a művészetnek a kialakulásához, hiszen egy nagyon gazdag kulturális is örökséggel rendelkező kis település volt Szentendre, amikor ide letelepültek a művészek, és ugyanakkor pedig a Duna, a Dombvidék, a távoli kitekintés, a széles horizont, ez nagyon szerethető volt a művészek számára. Tehát én még szoktam is néha azt mondani, hogy például az alapítók művészetét, az alapító nyolcakat, így is szoktuk mondani, a nyolc festőművésznek a kollektíváját, akik megalapítottak a művészetet, hogy pont ez a szentendrei környezet, ez a szentendrei természet városképű látvány együttes tette még érdekesebbé a saját generációk művészetében. Tehát őket kiemelte az a adottság, természeti városképi adottság, ami őket fogadta, és amibe beleszerettek. És én azt gondolom, hogy aztán ugye létrejön egy kölcsönhatás a város, illetve a művésztelep között, hiszen mindketten tudják, hogy valamilyen módon a másikkal számolni kell. Tehát ahogy az elején mondtam, hogy amikor a telepalapítók idejönnek, nagyon jó fogadtatást kapnak az akkori helyi polgármester részéről, de ezt kölcsönösen kellett figyelni egymást egymásnak a kívánságait, kéréseit, óhajait. És azt még muszáj elmondanom, igen, hogy 1928-ban létrehozták a Szentendrei Festők Társaságát a telepalapítók, és ez a társaság, ez tulajdonképpen ezt képviselte jogilag a művésztelepet, de ami még ennél is fontosabb, hogy a művészek saját maguk intézték az ügyeiket. Tehát ők nem csak festőművészek voltak, hanem a saját művésztelepük ügyintézői. És én azt gondolom, hogy ez is nagyon hozzájárult ahhoz, hogy ez a művésztelep ilyen sokáig fenn tudott maradni, illetve mind a mai napig működik.
1: Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk most akkor, ami a témánk volt, a Művésztelep 100 című kiállítás a Szentendrei Művészetmalomban, amely október 25-éig látogatható, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan látogassanak el, és a hozzá kapcsolódó programokat pedig megtalálják a Ferenci Múzeumi Centrumnak a weboldalán, a femusz.hu-n. Nézzék meg ezt is, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Bodonyi Emőkét hallhatták, művészettörténészt, múzeológust, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátorát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részébe. A Baltazár Színház kapja a Színházi Kritikusok Céhe jövődíját. A Színházi Kritikusok Céhe 2022-ben alapította meg a jövődíjat, amelyet a társadalmi folyamatok alakításán innovatív színházi gondolkodással elkötelezetten dolgozó alkotók kaphatnak meg. Az első alkalommal két színházi nevelési társulatot, a Káva Színházat és a Kerekasztal Színházat ismerték el. 2023-ban a Solt és Lajos Színházat, 2024-ben a Stereo Aktot tüntették ki, 2025-ben pedig az Apertúra kapta a Színházi Kritikusok Céhének jövődíját. A C-tagok szavazatai alapján 2026-ban a Baltazár Színházi az elismerés, amelynek átadására 2026. szeptember 20-án az 5-10-ben megrendezendő 47. Színi Kritikusok átadó gálán kerül sor, amihez természetesen mi is gratulálunk. És pályázatot hirdettek a Madács és az Új Színház ügyvezető igazgatói posztjára. Július 31-én a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pályázatot hirdetett a Madács Színház Nonprofit Kft. És az Új Színház Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére. A kormány honlapján megjelent felhívások a 2027. január 31-től 2032. január 31-ig tartó időszakra vonatkoznak. A pályázatok benyújtásának határideje a közzétételtől számított 30 munkanap. Mindkét színház esetében a pályázatokat véleményező szakmai bizottság a benyújtási határidőt követő 30 napon belül ülésezik, a munkakör betöltéséről a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve, a kinevezési jogkör gyakorlója a bizottsági ülést követő 30 napon belül dönt. A döntést a bizottság pályázatonként elkészített összegző véleményével és a szavazási részletes eredményével együtt nyilvánosságra kell hozni. És Presser Gáborról neveztek el kisbolygót, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Újabb magyar vonatkozású égitesttel bűvült a világűr. A Nemzetközi Csillagászati Unió hivatalos tájékoztatása szerint kisbolygót neveztek el Presser Gáborról. Az 591396 Presser katalógus jelű kisbolygót Sárnecki Krisztián fedezte fel még 2013. augusztusában a Piszkéstetői Obszervatóriumban végzett megfigyelései során. A számos kisbolygót és szupernóvát azonosító csillagász előszeretettel választja a hazai kulturális élet ikonjait névadóul. Idén februárban például Krasznohorkai László és Tar Béla tiszteletére nevezett el két égitestet, de a korábbi felfedezései révén többek között Jókai Mor, Arany János és Ganz Ábrahám is kapott már saját kisbolygót. Most pedig Presser Gábor. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló második részét és az egész heti hír összefoglalót a mai műsorban, Pülökleitosz elveszett szobrának másolatát állították ki Pompejben. Pülökleitosz egyik leghíresebb művéről van szó, amely egy dárdavívő fiatal férfit ábrázol. A Pompeji Régészeti Park igazgatósága szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az ókori források szerint a szobrász szintén elveszett Kánon című művében rögzítette a korábban alkalmazott arányrendszert, amely a szobrok különböző részeire vonatkozott. Ezt a tökéletességet testesítette meg a dárdavívő. A szobor elkészítéséhez Pülökleitosz művének egyik fennmaradt római márvány kópiáját használták, amelyet Pompejben találtak 1793-ban. A heti hír összefoglaló után pedig még érkezem egy két részes beszélgetéssel. Kovács Zalán László lesz már is a vendégem, Apácai és Artészius díjas tubaművész, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatója. Hiszen 11. alkalommal kerül megrendezésre Magyarország legnagyobb fúvószenei eseménye, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál augusztus 9-e és 16-a között Pakson és környékén. Erről beszélgetünk a fesztivál igazgatóval.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kovács Zalán Lászlót, a Pácai és Artisziusz díjas tuba művészt, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is önt és a hallgatókat is, és én is örülök, hogy ilyen szép eseményről és egy ilyen szép esemény előtt tudunk beszélgetni.
1: 11. alkalommal kerül megrendezésre Magyarország legnagyobb fúvószenei eseménye, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál augusztus 9-e és 16-a között Pakson és környékén. Igazán különleges programok várják az érdeklődőket, a családokat, a szakmát, és természetesen azért itt ez, hogyha önnel beszélgetünk, akkor a szakmai utánpótlás az nem maradhat el, hiszen ez a Nemzetközi Fúvós Napok egyik különlegessége, hogy egyszerre fesztivál és mesterkurzus sorozat is. Miért fontos, hogy a koncertélet és a tehetséggondozás akár ezen a rendezvényen egyszerre találkozzon?
2: Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál, amikor 2016-ban első alkalommal életre kelt, létrejött, akkor az volt a tervünk, hogy egy olyan programsorozatot hozzunk létre, akkor még nem volt meg a helyszín, csak az, hogy milyen programot szeretnénk, amellyel a fúvós szakmát össze tudjuk fogni, és magyar fúvószene, amely egyébként megsüvegelik messze a világban, a magyar részfúvósok azok egyfajta hungarikumként kezelhetőek. Csak egy példát hadd mondjam el, amikor Dél-Koreában voltam egyszer, és egy dévó ülőgarnitúrában ültünk többen tubások, akkor még az Zeneakadémián tanultam, és megkérdezte az egyik ottani tubás, hogy te honnan jöttél, és mondtam, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapestre a Zeneakadémiáról jöttem, Szabó László tanár úr osztályából, és Jani mondta, akkor te biztosan nagyon jó tubás vagy. Tehát, hogy ennyire tiszteletben tartják a magyar részfúvós életet, és nyilvánvalóan minden olyan pozíció, amelyben egy ország, egy ember jó helyen van, akkor azt el tudja könyvelni, hogy ez a miénk, ezt megnyertük, és mindig a miénk lesz. És az, hogy a miénk, ez rendben van, de azért viszont azoknak az alkotóknak, azoknak a művészeknek, akik jelenleg a zenitjükön vannak, vagy akik tapasztalatot tudnak átadni, és egy életút van mögöttük, nagyon fontos, hogy továbbadják a következő generációnak ezt a tudást. És ebbe a fúvós fesztiválnak a szaktáboraiba, amely klarinét, szaxofon, ürt, harsona, tuba hangszereken, illetve zenekari és kamarazene szekciókban is várja e hét vasárnaptól, augusztus 9-től résztvevőket. Kifejezetten ez a cél, hogy zenész pályára készülnek, zenei pályára, akár zeneiskolából konzervatóriumba, vagy a művészeti középoktatásból a konzervatóriumból a felsőfokú képzésre, akkor jelentsen ezt hidat a szakmai találkozásoknak, az új ismeretek elérhetőségének, illetve természetesen a nemzetközi kitekintés. Is. Úgyhogy ez volt az egyik nagyon komoly aspektusa, hogy ez a fúvós szakma találkozzon, hiszen akár egy zenekarban, akár egy képzőjén, egy iskolában megvan az a kör, akivel találkozunk, de itt ez kinyílik, és a társadalom, a zenész, művész társadalomnak ez a rétege meg tud ismerkedni egymással. Jó. És természetesen, mivel Paksra eljutottunk, ez egy véletlen volt, egy mesterkurzusomra eljött paksi zeneiskola tubatanára, és hozott növendéket is, és amikor még kerestük a helyszín 2015-ben, mondta, hogy Paks az kiváló hely lenne. Ezzel a véletlennel kerültünk oda Paksra, és utána egyből a térségnek ez egy meghatározó programja lett, hiszen a fesztivál az összekapcsolja a környező településeket, és Paks központtal a környező kisebb-nagyobb települések, városok, falvak is bekapcsolódnak, és egy nagyon intenzív kulturális élet zajlik azon a környéken ebben az időszakban, ahol egyébként nem lenne komoly zenei fesztivál, de így a programunk végén ez is megvalósul.
1: Paks mellett Madocsa, Duna, Szentgyörgy, Gerjen, Györkönny és Tolna közössége is. Családi programokkal, klasszikus latin és népzenei dallamokkal találkozhat, de egyébként a fúvósnapok.hu oldalon minden részletes és pontos információt megtalálnak. Tubaművészként, iskolaigazgatóként és fesztiváligazgatóként is rálát a szakmára, még egy picit erről beszéljünk, aztán jönnek a programok, illetve a fantasztikus művészek is. Milyennek látja ma Magyarországon világon a fúvós utánpótlás helyzetét, melyek azok a készségek, amelyekre most a fiatal zenészeknek a legnagyobb szükségük van?
2: A fúvós utánpótlásban azt gondolom, hogy fontos rétegeket nézni. Az az alsó réteg, hogy Magyarországon a hangszerek, a kiadványok, a kották, a felvételek, azok a művészek, akik ezeket prezentálni, előadni tudják, ezek minden hangszeren elérhetőek kézközelben, és még azt is elmondom nagyon szívesen, hogy Magyarországon nagyon sok olyan nem ilyen összefogó, nemzetközi és számos hangszerre kiterjedő, de egy-egy hangszernek kisebb olyan kis kurzusa, nyári workshopja van, amely nagyon-nagyon fontos, hogy ezek megtörténnek, és ezek így együtt alkotják azt a folyamatot, hogy tényleg a magyar fiatalok azok rá tudnak látni a képzésnek azokra a szereplőire, akik már évtizedek óta ott vannak és bizonyítanak. Úgyhogy nagyon jó az alap. Ami a nagyon fontos a művészeti képzésben, az egy kicsit szembe megy a mai társadalmi elvárásokkal, hiszen a társadalmunk az egy egyértelműen felgyorsult világ, a social media, okos eszközök által, illetve a bennünket ért hatások által, ahol a meggazdagodás, és most nem csak a pénzbeli meggazdagodás, hanem itt fogjuk össze mindent, amit szeretnénk magunkkal felvértezni, az a különböző mentális, akár erkölcsi, akár bármilyen tudásbeli gazdagságot, azt szeretnénk egy perc alatt a magunkévá tenni. A zenész út az nem erről szól, ez egy nagyon rögös, nehéz út, hogyha az ember tényleg a tartós sikereket szeretné, hiszen nyilvánvalóan lehet olyan dolgokkal, amelyeket könnyebben játszani, és a közönségnek már érdeklődését fel tudja kelteni, olyan műveket, olyan darabokat találni korábbi időszakban is egy zenésznek, de amikor már megvan az a tudás, amikor már az izomzat, repertoár ismeret, a stílus ismeretek, közönséggel való reakciós ismeretek, nagyon sok minden kialakul, akkor történik meg az, hogy tényleg érett zenészté válik az ember, ez általában a zeneiskola, a konzervatórium és a főiskola utáni időszak, amikor már valaki lediplomázik egy egyetemen, és utána kialakítja azt a saját nyelvezetét, amivel ő megszólal, mint művész. Uh-huh. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és azt mondom, ez az évtizedes munka, és még akkor tudunk eljutni egy zenithez, ez valóban egy nagyon rögös út. És azt gondolom, hogy ami a legfontosabb, és itt válaszolok akkor a kérdésre, csak ez fontos volt kontextusba helyezni, hogy a legfontosabb, és azt gondolom, hogy amit mindenképp tovább kell tudnunk adni a fiataloknak, ez a kitartás. Uh-huh. Mert a ismereteket és a műveket, a darabokat úgy kell tudni továbbadni, a technikákat megtanítani a fiataloknak, hogy az élvezetes legyen nekik, kösse le őket, egyre fontosabb az, hogy percről percre lekötni a diákot, amikor magába gyakoroli, akkor is találja meg azt, hogy hogyan tudja lekötni a figyelmét, és utána van esély arra, hogy tényleg a zenészé tud válni, és hát nagyon erős a konkurencia, ugye nagyon-nagyon sokan zenélnek szerte a világban, ebben az abszolút nemzetközi világban, ahol ha egy próbajátékot írnak a világ bármely országában, akkor Kínától az Egyesült Államokig, Ausztráliától, Brazíliáig és számos európai országból mehetnek oda művészek. Nagyon fontos az, hogy nem szabad a saját szűk iskolánkat úgy kezelni már, hogy ez az etalon, hanem úgy kell kezelnünk, hogy olyan jövőképet tudjunk építeni, hogy etalon tudjon maradni. És ezt szeretnénk megtanítani a táborban, és egyre nagyobb munka, egyre nagyobb felelősség az, hogy a sokkal kisebb részeket, a szakmának a sokkal kisebb zsigeri részeit alaposabban megtanítani, mint régebben, mert tényleg nagyon nemzetközi, nagyon erős a verseny, és ebben kell tudni most már helytállni a fiataloknak.
1: Idén ugye közel 200 fiatal vesz részt a mesterkurzusokon, egy intenzív egyhetes képzésen vehetnek részt, és a tanári karban magyar és nemzetközi művészek egyaránt szerepelnek. Hát őket mindenképpen említsük meg, illetve aztán jöjjenek majd a koncertek is, és közben én kíváncsi vagyok, hogy a tanárok fognak-e adni koncertet, és hallhatjuk-e őket együtt.
2: Természetesen, hát egy ilyen fesztivál és mesterkurzus workshop, ahol tényleg a fiatalok, hogy oda jönnek, mivel zenei pályára készülünk, reggeltől estig a hangszer körül forognak, tehát nem játszadoznak, nem más csinálnak, hanem konkrétan azért jönnek ide, hogy a hangszerrel minél többet foglalkozhassanak. És ez nagyon sok tanár kell, tehát mint egy 50-60 tanár részt vesz ebbe a munkába, tehát ezt úgy lehet számolni, hogy nagyjából 3-4 gyermekre, bocsánat, nem gyermekre, fiatal, azért gyermekek nem nagyon jönnek. Nekem éppen a kisfiam jön, azért gondolok mindig a gyerekre, aki még harmadik osztályos, de talán ő lesz a legfiatalabb a táborokban. És ezek a fiatalok, hogyha eljönnek, akkor nekik egyéni óráik, a kamaraóráik, a csoportos, és zenekari, küldzenekar, tubazenekar, a klarinét zenekar, stb. Ezekhez nagyon sok tanár kell, akik tényleg mint tanár is ott vannak egész nap a munkában, illetve koncerteken is fellépnek, ahogy említve is volt valóban, hiszen azt gondolom, hogy a hitelességnek az egy fontos jegye, hogy az ember megmutassa a tudását, illetve megint vissza kell utalnom interjú korábbi részében a képzőhelyekre, hogyha valaki valahol tanul, akkor nyilván a saját tanárait ott hallja. De itt hall más tanárokat, hall más impulzusokat, illetve a külföldről jött művészeket. Úgyhogy valóban a művész tanároknak az egy nagyon leterhelő és nehéz része az egész programnak, hogy a tanítás szünetben, tanítás után még nekik is le kell ülni és próbálniuk kell, hiszen a külföldi fellépő a zongoristával, a kamara produkció tanárok ott tudják véglegesíteni, összepróbálni, úgyhogy egy nagyon komoly műhely munka mindenkinek ez az egész fesztiválnak a mesterkurzus része, és hát a végeredmény a fesztivál, programok, több tucat program az meg mindenki számára teljesen ingyenes, tehát hogy tetszik említeni a fúvosnapok.hu honlapot, ott lehet böngészni, és valóban mindenkihez el tud jutni. Ez a nagyon szép üzenete a zenének, és a térségnek azt gondolom, hogy ez egy várva várt programja, amikor évközben a szervezési munkák miatt megyek el Paksra vagy a térségbe, akkor már úgy az utcán megismernek az emberek és jönnek oda hozzám, hogy ugye megint lesz ez a koncert, az a koncert, és hát valóban összefogja a térséget, és utaznak egyik településről a másikra azért, hogy minél több koncertet meghallgathassanak az ott élők, illetve hát a turizmust is sikerül ezzel a kulturális turizmust is összekapcsolni, mert nagyon sokan, nagyon sok vendégészakát töltenek el a térségben, hogy részt vegyenek ezeken a programokon.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendég Kovács Zalán László, apácai és Artisziusz díjas tuba művész, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatója.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. augusztus 8-ai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések a műsor után már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast és weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: 11. alkalommal kerül megrendezésre Magyarország legnagyobb fúvószenei eseménye, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál augusztus 9-e és 16-a között Pakson és környékén. Olyan különleges programok várják az érdeklődőket, mint Madocsán az interaktív családi nap, vagy hazánk legnagyobb hivatásos zenekarainak, a Magyar Honvédség központi zenekarának és a Készenléti Rendőrség zenekarának nagy koncertjei, a klasszikus Omega koncerten pedig Szekeres Tamás gitárművész lép fel klasszikus és Omega műsorral. Emellett edukációs programra is várják a zenei pályára készülő fiatalokat, akik egy héten át a hazai zeneművészeti egyetemiskarok, konzervatóriumok tanáraitól, a vezető zenekarok művészeitől és nemzetközileg elismert szólistáktól tanulhatnak. A vendég Kovács Zalán László, Apácai és Artisius díjas tuba művész, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatója. Folytassuk a beszélgetést. Néhány nevet említsen meg, hogy kik azok a kiváló művészek, akikből áll a tanári kar, és aztán térjünk át a koncertekre is.
2: Ilyenkor nagyon nehéz egy-egy nevet kiemelni, igen, de tudom. Nyilván ez a feladatom. A Zeneakadémia frissen kinevezett, idén kinevezett rektor helyettesével, Serejló Erzsébettel hadd kezdjem, aki a főszervezője a szakszofon tábornak már évek óta. A klarinét és szakszofon tábor nagyon sok területen összeforul, úgyhogy igazából mind a két részre rálátása van, és ő egy nagyon megbecsült taránunk már régóta. Külföldi nevet is tudok említeni, például Sergio Carolino, portugál, mondtam azt, hogy sztártubást, aki a nemzetközi művészeti világnak egy megkérdőjeleztetlenül elismert tuba művésze, és ő amellett, hogy végig tanítja a kurzus, természetesen ő is fog magyar zongora művésszel közösen szólókoncertet tartani, illetve hát minden tábornak megvan a specialitása, például név nélkül hadd mondjam a kürtösöket, mert ott tényleg végig lehetne sorolni. Kürt hangszeren más nagyobb méretű nyári tábor nincs, amiről én tudok legalábbis Magyarországon. Még van egy balatoni, akivel így társ fesztiválként egymást látogatják. Ezen kívül más nagyobb eseményről nem tudok, és pontosan ezért az összes élzenekarnak és művészeti képzőhelynek, konzervatóriumnak és felsőoktatási intézménynek a tanárát meghívják. Tehát ott van a legnagyobb tanárszám a kürtösöknél. A Szőke Zoltán a fesztiválzenekar kürtművészétől kezdve konzervatóriumok tanáraig, úgyhogy ott van a legnagyobb ilyen összekapcsolódás, és például a idén újítások azok pedig a kamarazenei és a fúvószenekari szekció, ahol a Egressi Béni Református Művészeti Szakgimnáziumnak a tanárai fogják össze ezeket a szekciókat, és hogy például a fúvószenekarhoz ne csak a már említett hangszeres tanárok tudjanak jönni, ezért ott például a fuvola tanár és más hangszer is van, és így egészül, hogy a fúvószenekar minden hangszerre rálátunk. Tehát egy nagyon komplex oktatási, edukációs és művészeti program jött létre az elmúlt 11 évben.
1: És akkor a koncertek. Augusztus 9-én ugye egy családi nap várja az érdeklődőket Madocsán, a Dunaparton, és ezután milyen koncertek lesznek?
2: Ez a madocsai nap, bár a nulladik napja gyakorlatilag a fesztiválnak, de mindig a szívem csücske, mert olyan barátsággal és szeretettel fogadnak minden résztvevőt, amit párját ritkítja, és ezért is alakult ki a családi nap, ami ebbe a nagy melegbe tűzoltóság által biztosított szabadtéri habfürdővel fog kezdődni. Ugye 3 óráig nem javasolt kijönni a kánikula időszakban otthonról, ezért 3 órától 4 óráig lesz egy nagy habparti, egy méter magasan telilőve egy tér habbal, és akkor ott a gyerekek tudnak benne hűsölni, játszani. Utána kezdődnek el a sátor alatt lévő programok, ahol lesz először egy street band, akiknek az az előnyük, hogy nem kell színpad nekik, tehát a részfúvósok azért streetben, mert utcai körülményekhez is alkalmazott ez a egyébként profi zenészekből álló együttes, és oda megy, ahol az emberek vannak, tehát az biztos, hogy árnyékba tud elkezdődni minden program. 5 órától a sörsátorban lesz a Magyar Honvédség budapesti tandárzenekarának a koncertje, ez a budapesti helyőrség zenekarnak a koncertje. Utána lesz egy kis szabadidős program, lovaskocsikázás, csikós bemutató, egy kicsikét a helyi értékeket bemutatjuk termelői udvarral és egyéb programokkal, és utána pedig Szekeres Tamás gitárművész, aki rock és klasszikus gitáros egyébként. Az Omega együttesnek, a legendás Omegának 25 évig volt a gitárosa, és Benne szól a dal címmel egy olyan műsor lesz, amelyik félig klasszikus, félig Omega, és hát természetesen ebbe is megjelenik a fúvós hangszer, hiszen ezt a 3 éve lévő nagy kárpát-medencei turnéra szánt műsorát hozza el, és idén nyáron én is csatlakoztam ehhez a programhoz, úgyhogy Szekeres Tamás mellett, mint egy másik frontemberként én is ott vagyok a programba, és hát így gyakorlatilag a tuba az a rock és a klasszikus között egy egészen érdekes bemutatkozási lehetőséget kap. Ebben még vannak ütősök is, a Paksi kórus is fog benne énekelni, a Paksi vegyeskar, illetve Kovács Tudás Klára junior Prímadíjas Cicera művész is vendégművész lesz a programnak. Úgyhogy a kezdésnek is mondom, hogy egy ilyen apró kis nulladik nappal igen várjuk az embereket. Hát lehet, hogy ez egy teljes értékű fesztiválnak lehetne, de ugye a reggeli programok itt még nincsenek, és hétfőtől, augusztus 10-e hétfőtől egész héten tartanak a programok. Itt nem mondom végig a napokat, csak egy-egy koncertet még kiemelek, mert akkor mi a következő 3 műsornak az idejét is nem, hogyha végigmondanék mindent.
1: Üzenek meg mindent a fúvosnapok.hu oldalon, ez a biztos. Igen.
2: Az biztos, hogy azt igen, azt érdemes megnézni, és a Facebook oldalunkat. A melegre és az intézkedésekre és a energiatakarékosságra végig törekszünk, és minden nap jelezzük, hogy milyen olyan változás szükséges, amire őre nem készültünk, ha lesz ilyen, úgyhogy mindenképp indulás előtt nézzék meg a honlapunkat, Facebook oldalunkat. És akkor a programok kedden, augusztus 11-én kedden a magyar rendőrségnek, hogyha jól tudom, akkor most már 102 éves zenekara, akik fel fognak lépni Pakson a Vakbocsán gimnáziumban. A következő fúvos zenekari koncert a Magyar Honvédség központi zenekara lesz, ugye ez a két zenekar, a rendőr és a központi katonazenekar, amelyek a legnagyobb létszámú magyar hivatásos fúvós zenekarok. Ők pedig csütörtökön augusztus 13-án fognak fellépni Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban, vagy Művelődési Központban. Akkor a Pénzügyőr zenekar, ők jövét vasárnap augusztus 16-án lépnek fel a Madocsai Református Templomban. Számos kamara és szólókoncert is lesz még a környező településeken. Gerjenben például egy félig akusztikus, félig kihangosított fúvos együttes, a Bocskai Band fog fellépni. Dunaszentgyörgyön, ott bár állítólag egy tubás elég egy csárdába, de ott nagyon sok tubás lesz majd együtt, úgyhogy ott egy ilyen tubás gálakoncert lesz. Györkönyben a Kürtösök fognak, a Vadászjelektől kezdve a klasszikus és kortárs művekig kamarazenéket előadni, úgyhogy nagyon sok olyan program lesz, ahol meg lehet ismerni a fúvó klasszikus és kortárs művekig kamarazenéket előadni, úgyhogy nagyon sok olyan program lesz, ahol meg lehet ismerni a fúvós zenei kultúrát, meg

0: Jót. Én pedig kívánom, hogy nagyon sikeres legyen, nagyon sok lelkes tanítvány legyen ott és fiatal, illetve nagyon sokan vegyenek részt a programokon, és igen, egyébként tökéletesen mondta, mert 1923. december 1-én alapították a Magyar Rendőrség zenekarát, közben én is megnéztem, úgyhogy valóban még 102 évesek. Nagyon szépen igen. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a hívást, és várunk mindenkit sok szeretettel a programokra.
0: Az elmúlt percekben Kovács Zalán Lászlót hallhatták, Pácolyi és Artész Júzdíjas tubaművészt, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál igazgatóját.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem, meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot, még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus

0: Második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. A munkálatokban fél ezer szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésében ott is több százan vesznek részt. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nyulak szigete a Margit-sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyula hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A Katasztrófa Védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a part

0: Attól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló, a helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban, Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal, 6 településről 500 embert evakuáltak, jelenleg mintegy 44 km kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban fél ezer szakember vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésében ott is több százan vesznek részt. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyolfelhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György. Halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11.000 tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Tűsekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésé ott is több százan vesznek részt. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyolfelhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1874-ben átadott fővámtéri vámházpalota homlokzatát összesen 22 szobor díszíti. Sommer Ágost alkotásai. A Duna felőli oldalon látható 10 szobor a törvényt, a hatalmat, a tudományt, a vasutat, a hajózást, a nehézipart, a gépgyártást, a textilipart, a kereskedelmet és a jólétet szimbolizálja, antik istenek formájában. A déli homlokzat 6 jellegzetes magyar mesterséget mutat be. A madarászt, a pásztort, a halászt, a révészt, a pákászt és a vadászt. Az északi pedig erény allegóriákat, többek között a hitet, a reményt és a szeretetet jelképezi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Johannes Brahms, 8. ámol magyar tánc. Előadja az Óbudai Danúbia zenekar. Karmester Héja Domokos.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Friedrich Chopin, Fizdur Nocturne, opus 18, nr. 2. Zongorán közreműködik Hegedűs Endre.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650.000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az eskütérihez, 21 darab pedig a fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek

0: 5% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a Nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésében ott is több százan vesznek részt. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Az MTI híreit hallották. Következik Johannes Brahms első C-moll szimfónia, második tétel. Előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar Solti György vezényletével.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ferenc József halálát követően 1916. december 30-án megkoronázták az utolsó magyar királyt, IV. Károlyt. Az ország és egész Budapest ünnepelt, a háború közepette is fényűző rendezvényekre került sor. Az ünnepélyes alkalomra a Mátyás templomban került sor. A királyi pár és a 4 éves Habsburg Ottó trónörökös 8 lovas hintón érkezett. Károly díszmagyart viselt, Zita királyné arannyal és gyöngyel hímzett bársonyruhában, hajában gyémántos diadémmal lépett alattvalói elé. A 4 éves Ottót bársony mentébe öltöztették, fejébe magyaros csákót nyomtak. A menet ágyudörgés és harangzúgás közepette, a koronázások történetében először és utoljára nem az osztrák, hanem a magyar himnusz hangjaira vonult be a templomba.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget, az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonasság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Joseph Haydn D-dur reggel szimfónia, harmadik tétel. Előadja az osztrák-magyar Haydn zenekar. Karmester Fischer Ádám.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta, a másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagy községként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Camille Saint-Saëns, az állatok farsangja, Hattyú. Előadja Bizják Dóra, zongora, Simkó Várnagy Mihály, gordonka, és Zentai Károly, zongora.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermek vagy házi állatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2%